0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Péntek késő éjszakai homokóra műsorunkban, július utolsó napján. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Liszt Ferenc zenész zongora művész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány, és kritika sem. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Az első órában múlt heti látogató műsorunkat hallhatják, utána klasszikus zenét hallgatunk. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket, illetve a múlt szombati Fülbe jó könnyű zenei műsorunkkal. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt csütörtöki Kárpát-medencei református rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ezzel várom Önöket tehát a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben látogató című műsorunk következik, melyben a balesetekről lesz szó. Szerkesztő Szabó Anita.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a balesetek lesznek. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel az Agnus Rádió jóvoltából. Majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat, amelyet az Európa Rádió készített. Végül igei tanítással zárjuk adásunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Jöjjön először egy általános tájékoztató a balesetekről, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.
2: A világon minden 6. másodpercben meghal egy ember közúti balesetben. Magyarországon a statisztika alapján 12 óránként hal meg valaki így. 2017-ben 25.300-an vesztették életüket Európa útjain. 2020-ra a közlekedési balesetek világszerte 1,9 millió életet követelnek majd évente. 2011-ben ez a szám 1,3 milliót jelentett. Látható tehát, milliós nagyságrendekről beszélve, hogy az emelkedés jelentős. A halálos kimenetelű balesetek többségében a még elmaradott, illetve jelenleg is fejlődő országokban következik be. Az áldozatok fele nem gépkocsi vezető vagy utas, hanem egyéb közlekedés.

0: közlekedő, mint gyalogos, kerékpáros vagy motoros. A meghalt emberek több mint fele pedig a vétlen áldozat. A közúti közlekedési balesetek csak nem 70%-a lakott területen belül történik. A halálos kimenetelőek száma a tavaszi időszak végéig általában csökken, majd a nyári időszak bekövetkeztével megugrik. A biztonsági övet nem használók körében az életüket vesztők közül áldozat lesz a személygépkocsi vezetők csak nem fele, az elől ülő utasok közel 40%-a, a hátulülőknek pedig jelentős hányada, 65%-a válik áldozatul. A balesetek túlnyomó részben, több mint 90%-ban a járművezetők hibájából történik, és körülbelül 65%-ukat személygépkocsik okozzák. Kerékpárosok és tehergépkocsik általánosan 10-10%-ban vétkesek, míg a motorkerékpárosok körülbelül 5%-ban. A balesetek legnagyobb része gyors hajtás miatt következik be. Ezután következnek az elsőbségi jog megsértéséből adódó balesetek körülbelül 25%-ban, majd a kanyarodási szabályok megsértése jön a sorban 15%-kal. Növekvőben van viszont az utasok miatti, illetve a műszaki hibák által bekövetkezett balesetek száma. A vasúti és közúti járművek ütközéséből kifolyó balesetek mennyisége is nőtt pár százalékkal. Az alkohol befolyásoltság miatt bekövetkezők pedig 15% körüli értéket mutatnak. Az 1 millió lakosra átlagosan jutó 49 halálos kimenetelű közúti balesetet tekintve Európa útjai 2017-ben is messze a legbiztonságosabbak voltak a világon. Az Európai Unión belül 2017-ben Svédország 25 haláleset per millió lakos, az Egyesült Királyság, Hollandia és Dánia számolt be a legkedvezőbb számadatokról.
1: Egy általános tájékoztatót sugároztunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy bizonyságtétel. Szecsődi Árpád, az Agnus Rádió munkatársa osztja meg két balesetének a történetét. Mindkét esetnek lehetett volna sokkal rosszabb, akár tragikus kimenetele is, de hiszi azt, hogy Isten oltalma alatt volt, illetve voltak.
2: Úgy gondolom, hogy az ember élete során legalább egyszer eléri valamilyen kisebb-nagyobb baleset. Ezek elkerülhetetlen dolgok, és úgy tudom, hogy a te életedben is volt egy baleset. Erről hogyha mesélnél egy kicsit nekünk?
3: Hát köszöntöm a hallgatókat. Hát két balesetem is volt. Az első egy autóbaleset, a második pedig egy szánkabaleset. Még az elsőt azt mondhatnám így, hogy szárazon megúsztam, a másodikat már nem annyira, mert ott eltört a könyököm. Az első balesetről, ami hát érdekes, és úgy megmaradt bennem. Gyerektáborból utaztunk hazafele Magyarországon, a Zemplén hegységben. Voltunk táborozni, persze több autóval a gyerekeket vittük, és volt személyautó is, és az egyik személyautóból, ugye meg én voltam, meg a barátom mellett ültem, egy Warburg volt. Ereszkedtünk lefele. Azelőtt éppen ránéztem a kilométer órára, hogy hát mennyivel megyünk, és láttam, hogy hát 60-nal megyünk, még azt mondtam magam, hogy ez nem is olyan sok, tehát hogy nem megyünk olyan nagyon gyorsan, és mégis, hát a mi autónk volt az utolsó, egy kanyarban az autó megcsúszott, és a szakadék fele sodródott. El kell mondjam azt is, hogy nem voltam bekötve. A barátom, aki mellett ültem, az hirtelen elkapta a kormányt, így az autó nekiütődött a korlátnak, és a korlát az, nem is emlékszek annyira vissza, azaz visszaemlékszek dolgokra, de így érdekes volt az egész, hogy úgy történt, hogy hát az autó nekiütközött a korlátnak, és felrepült állítólag 2 méter magasba, és megütött valami hát fenyőfák voltak, onnint tudtuk, hogy kb. 2 méter. És akkor átfordult, mindenféle irányba megfordult, totál káros lett, az autóban 4-en voltunk, és miután az autó úgy összetörve ugye az úton megállt, az ellenkező irányba nézve, mint amelyikbe indultunk, hát ki akartam szállni az autóból, persze nyitottam volna én az ajtót, csak az nem nyílt. A barátom azt mondta, hát rúgd ki, mert úgyse nyílik ki. Úgyhogy ki kellett rúgjam, tényleg kirúgtam, és úgy szálltunk ki az autóból, mert nem csak én, ugye, 2 lány volt, és én is a barátom. Na és hát elkezdtük nézni az autót. Tehát nem is magunkat néztük, hanem az autót néztük, és akkor jöttek autóval felfelé, és megálltak, mert látták, hogy baleset volt, és hát kérdezték, hogy hol vannak, akik balesetet szenvedtek, hol vannak az áldozatok. És mondtuk, hogy hát mi vagyunk az áldozatok. Hát az nem lehet, az autó totál káros, és nekünk semmi bajunk.
2: Nagyon érdekes, és mennyire volt lélek jelenlétetek ebben a helyzetben, illetve utána, amikor megtörtént a baleset, hogyan fogtátok fel, hogyan dolgoztátok fel hirtelen ezt az egészet?
3: Hát a lélek jelenlét az annyiban volt meg ennél a balesetnél, hogy amikor az autó elkezdett össze-vissza rángatozni, megfordulni, akkor volt elől egy ilyen fogantyú féleség, és abba belefogoztam, és azzal volt szerencsém, hogy nem repültem ki az ablakon, mert az autó hátsó részéből ugye hát vittünk magunkkal bibliákat, lexikonokat, hát azok mind a fejembe csapottak. Tehát úgy estek, hogy a fejemet érték el, és az ablakon ki, az autónak az ablakján ki. Tehát ez az egyik ilyen, mondhatnám azt, hogy lélekjelenlét, hogy megfogtam ott is, és így nem estem ki belőle. Hát utána az volt, hogy csak megállapítottuk, és még az autóval még valami 300 kilométert meg tudtunk tenni, de hát az olyan, hogy ugye szélvédő ablak, mindenki volt törve, tehát hogy úgy, mert nem volt senki, aki minket elhúzol onnél, meg az nagyon sokba került volna valakinek el kellett húzni. Én mai napig is csodálkozok, hogy az a totál káros, összetört, tengelyel elfeldült autó még hazáig elbírt minket vinni. Hát ez egy, ez nem mondom, hogy csoda, de hogy úgy elgondolkodtat. Ami érdekesebben, és amire felhívom a figyelmét azoknak, akik hallgatnak minket, az az, hogy én azt gondoltam, hogy semmi bajom nem történt, hogy nincs semmi bajom, de ez nem így volt. Mert másnap elkezdett zsibbadni az arcom. Tehát a jobb felem, ha jól emlékszem, vissza elkezdett zsibbadni. Olyan volt, mint amikor a fogorvosnál adnak egy injekciót, csak akkor, mint a hangyák járnának az arcodba. És hát akkor a barátom, hát Damásdi Dénes, református lelkipásztor, azt mondta, hogy menjünk az orvoshoz hamar. Én mondtam, hát minek, hát ez semmi. De elmentünk az orvoshoz, és akkor ottan CT-ztek, tehát átvilágítottak, és azt mondták, hogy enyhe agyalászkodásom van, ezért kell pihenjek, vagy két napot mozdulatlanul kell feküdni, meg ilyen. Hát ez egy kicsit elég kellemetlen volt, meg kemény. Mozdulatlanul feküdni, hát az nem igazán volt kellemes. Annyi sérülés történt esetleg abban a balesetben, hogy az egyik lánynak az óra megsérült, mert rajta volt a szemüveg, és beverte pont ott a két szem közti rész, ott beverte, és az megütött a szemüvegnek az a vas kerete. Ennyi volt, és nekem volt ez az enyhe agyalászkodásom. Aztán erről írtam egy cikket is a Vigasztalóban. Most így utólag, hogyha visszagondolok, azt mondom, hogy annak, aki balesetet szenved, az nagyon jó, hogyha ezt el tudja mondani, ki tudja beszélni. Évekig még bennem volt egy reflex, hogy ha autóval mentünk, és beültem az anyósülésre, mert ott ültem akkor is, akkor mindig kerestem a fogantyút, ott az ablak felett van egy fogantyú, és azt mindig kerestem, hogy fogjam meg a biztonság szempontjából. Igaz, hogy amikor baleset volt, nem azt fogtam, hanem előttem volt egy fogantyús, azt fogtam, és mégis belém volt egy ilyen reflex, és ez évekig tartott, amíg aztán most már leszoktam volna, de évekig mindig, ha beültem, akkor mindig kerestem ott, hogy azt fogjam meg. Nem is a biztonsági öv volt a legfontosabb, hanem az a fogantyú. Ez nagyon érdekes, erre egy visszaemlékezzek. És azt, hogy Isten keze volt benne, hát az, hogy az autó fölfordult jobbra, balra, az órára is esett, 2 méter magasban megütött egy fát. Nem tudok mit mondani, tényleg csak azt, hogy Isten keze volt benne, hogy 4 ember abból az autóból élve szállt ki. Ezt láttam, hogy Isten gondviselése ott volt. És azt is mondtuk egymásnak ott, hogy mintha ebben a balesetben Isten angyal szárnyakon hordott volna minket. Tehát, hogy az autónak minden baja lett, történt, tönkrement teljesen, de velünk nem történt semmi. Hát ez az isteni gondviselés. Ez az egyik baleset. A másik baleset, az szánka baleset volt, karácsonyban történt. Falura hívtak Kidébe, és Isten tisztelet előtt az egyik barátom azt mondta, hogy nem megyek egyet szánkozni. Hát nem igazán akartam menni, de hát mondhatom így, hogy unszolt is, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megyünk. És emlékszem, hogy én a szánkának a hátsó részére akartam ülni. Ez már reflexből is, mert sokat szánkoztam addig, és a vezetés miatt, mert meg voltam szokva, hogy én vezetem a szánkát, ő meg azt mondta, hogy nem, mert ő ismeri a helyet, és hogy inkább ő ül hátulra, és akkor közénk ült egy gyermek, és hogy én üljek előre. Megbíztam benne, ez az igazság, és ő ült hátul, a gyerek ült köztünk, és én ültem elől. Hát mentünk az első dombon, nem tudom, második dombon, és amikor a harmadik domb felé ottan közeledtünk, hát én már láttam azt a diófát, hogy úgy tűnik, hogy neki fogunk menni, és kitettem a lábam, de hát jeges volt az út, és nem lehetett fékezni. Akkor arra gondoltam, hogy na, akkor én most leugrok. És már készülöttem volna is ugrani, amikor eszembe jutott, hogy ott van a gyermek a hátam mögött, és mi történik, hogyha én leugrok, a szánka frontálisan ütközik a fával, hát annak nem lesz jó vége. És akkor így Istenhez kiáltottam, hogy Uram, mit tehetek? Mivel, hogy én önvédelmi sportokat gyakoroltam, átvillant az agyamon egy japán szó, ami így hangzik, hogy Jodan Agi Uke, ami azt jelenti, hogy fejvédés. És nem is tudom, hogy történt, de valóban a kezemet úgy a fejem elé tettem, és ezzel volt szerencsénk, mondhatom, vagy inkább isteni gondviselés, hogy a fejem meghorzsolódott, de a könyököm az viszont letört. Akkor, amikor el volt törve, én nem éreztem. Nem tudtam, hogy el van törve. Ez csak amikor már bevittek a kórházba, és ott elkészítették a filmet, hát megmondom őszintén, hogy meg is ijedtem, mert darabokra tört könyököt. Lássál, abból már azt mondod, hogy abból kéz nem lesz. Tehát láttam, és főleg, hogy könyök. Tehát az, hogy hajlítani kell a kart, ilyen dolgok. Hát megmondom őszintén, én 30 éves koromban tanultam meg gitározni, és az volt a fejemben, hogy hát de Uram Istenem, hát most én alig tanultam meg gitározni, és én most többet nem fogok tudni gitározni. És ott volt egy orvos. Na most itt is milyen érdekes az isteni gondviselés, mert ott volt egy orvos, és ő azonnal gipszbe akarta tenni a karomat. És már készülődött is. És akkor belépett egy másik orvos, felnézett a filmre, és kérdezte ettől, hogy mit csinálsz, és azt mondta, ha eltört a keze, gipszbe tesszük. És azt mondja, mit akarsz, meg akarod nyomorítani egy egész életre? Nem, ezt meg kell műteni, hát nem látod, hol van eltörve, nem látod a könyökét. Azt mondja, ezt össze kell fogni csavarokkal, és minden. És akkor ő átvette az esetet, és akkor így kerültem én hozzá, és akkor kérdeztem tőle, hogy na, mégis mennyiben lesz használható az én kezem? Mert megmondom őszintén, féltem is egy kicsit a műtéttől, mert tudtam, hogy ott idegek vannak, mindenféle végződések vannak, hogyha egyet elvág, vagy egyet, akkor annyi lesz. Azt mondta, hogy 95-90%-ban használható lesz a kezem, és ez így is volt. Így is történt, úgyhogy hála Istennek azóta használni tudom a kezemet. Persze kellett menni tornára, meg egyebek ilyen kínzásokon részt kellett venni.
2: Köszönöm, hogy megosztottad ezeket a történeteket. Mindkét esetnél úgy látom, hogy történhetett volna sokkal komolyabb is, de úgy érzem én is, hogy Isten jelen léte ott volt veletek. Sajnos sokan súlyosabb sérüléseket is elszenvednek, és ilyenkor még a hívő emberek is el tudnak Istentől fordulni, vagy úgy érzik, hogy Isten nem viselt róluk gondot, megharagszanak rá esetleg. Mit tudnál az ilyen embereknek üzenni?
3: Először is kell legyen egy Isten ismeretem. Tehát, hogyha nekem nincs Isten ismeretem, nincs Krisztus ismeretem, nem vagyok kapcsolatban a Teremtővel, akkor ha kapcsolatban vagyok a Teremtőmmel, ha kapcsolatban vagyok az én Urammal, mondjam így, akkor viszont már másképpen gondolkodok. Ugye a Róma beliekhez írt levélben van az, hogy azt hiszem a Róma 8.28-ban, ha nem tévedek, minden javukra van azoknak, akik Istenben hisznek. Tehát még a baleseted is, még a szenvedésed is, még a fájdalmad is, a nehézséged is lehet a te javadra, fordulhat a te javadra. Viszont ennek van egy feltétele, az Istenbe vetett bizalom, az Istenbe vetett hit. Ez nem olyan egyszerű, mert mi azonnal szeretnénk, hogy történjen minden meg az életünkbe, add meg Uram Isten, de most, azonnal, viszont el kell teljen egy idő, be kell következzen egy folyamat, azt végig kell járni, van egy út, amit meg kell tenni, bármit el akarunk érni, meg kell tegyünk egy bizonyos utat. Az, hogy valami megtörténik azonnal, vagy valami azonnal jön Isten részéről, na ez az irgalom és ez a kegyelem. Hát röviden ennyit tudok üzenni, azt, hogy bízni kell Istenben mindenképpen, minden körülmények között, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagyunk.
1: Szecsődi Árpád, az Agnus Rádió munkatársa osztotta meg két balesetének a történetét. Mindkét esetnek lehetett volna sokkal rosszabb, akár tragikus kimenetele is, de hiszi azt, hogy Isten oltalma alatt voltak. Bizonságtételünk után következzen egy szakértői tájékoztató a balesetekről, amelyet az Európa Rádió készített. Dr. Bíró Lajos, a debreceni Kenézi Gyula Kórház sürgősségi betegellátó osztályának belgyógyász szakorvosa. Több évig mentőzött, így nagyon sokszor tapasztalhatta meg, hogy milyen is a krízishelyzet. Melyek a leggyakrabban előforduló balesetek? Mit tegyünk, hogyan kérjünk pontosan és jól segítséget, hogy időben érkezzen a mentő? Hogyan van jelen Isten a mindennapokban? Többek között erről is mesélt Szirák Sára interjúja.
4: Hogyan vezetett az út ideig, illetve nem csak belgyógyász, ahogy említette, hanem a sürgősségi osztályon is van. Miért pont egy ilyen dinamikus szakmát választott magának?
5: Én ezt tulajdonképpen egy isteni elhivatottságnak érzem. Kis faluból származom, Szabolcs megyéből, onnan vezetett az utam ide a református kollégiumba, és ott döntöttem el végül is, hogy orvosi pályát választok. Mindenképpen olyan szakterületet akartam választani, ami nagyon sok beteg ellátását lefedi, és így döntöttem a belgyógyászat mellett, később pedig a sürgősségi szakmát azért választottam, mert úgy gondoltam, hogy emberi élet visszaadása az egy nagyon csodálatos dolog, és hát ezért döntöttem így.
4: Hogyan telnek a mindennapok, akár belgyógyászként, vagy akár, hogyha a sürgősségi osztályon van?
5: Nagyon tömények a napok, zsúfoltak, nagyon sok beteget látunk el egy nap, nagyon sok rászoruló ember van, mindenféle problémával jönnek, lelki problémától kezdve a különféle testi bajokig.
4: Mit nevezhetünk balesetnek, hogyha erre gondolunk?
5: Balesetnek nevezzük tulajdonképpen egy viszonylag jó egészségi állapot közepette fellépő, valamilyen külső inzultus által létrehozott azonnali, többnyire nagyfokú testi károsodást, ami hát bizonyos esetekben halállal is végződhet. Ha baleset szót kimondjuk, akkor többnyire mindenki a közúti balesetekre gondol. Nyilván ez egy jó részét lefedi a baleseteknek, de ezen kívül egyéb más típusai is vannak. Például gondoljunk a háztartási balesetekre, elektromos balesetekre, aztán vízi balesetekre, tehát rengeteg típusa van.
4: Mit tegyünk, hogyha minket vagy a környezetünkben lévőt baleset éri?
5: Az első nagyon fontos dolog a saját biztonságunknak a felmérése, hiszen a balesetet okozó tényező, például egy áramforrás, minket is veszélyeztet. És ugye, ha saját magunkat is bajba sodorjuk, akkor azzal csak tetézzük a bajt. De először mindenképp a saját magunk biztonságáról kell meggyőződni. Amennyiben erről meggyőződtünk, utána bajba jutottan kell segítenünk. Mindenképpen a balesetet okozó tényezőt kell kiiktatni, tehát például konkrétan, ha egy áramütésről van szó, akkor a áramforrást kell megszüntetni, vagy ha egy például valaki leforrázza magát egy hő ártalom kapcsán, akkor ugye a hideg vízzel a bőrét tisztára kell mosni például, hogy ugye a további károsodásokat megelőzzük, ezt követően kell külső segítséget hívnunk.
4: Hogyan kell külső segítséget kérni? Melyek lehetnek azok a legfontosabb dolgok, amelyeket például, hogyha felhívjuk a mentőt, el kell mondanunk?
5: Magyarországon ma 112 az általános segélyhívó szám, ez minden telefonról ingyenesen hívható. Ezen kívül létezik ugye a mentőknél a 104, a rendőrségnél a 105, illetve a tűzoltóknál a 107 szám, és ezeken a számokon kérhetünk segítséget. Mindenképpen nagyon fontos elmondani azt, hogy hol történt a baleset, hiszen így tud a mentőegység, illetve a segítség a pontos helyszínre mi hamarabb megérkezni. El kell mondani, hogy mi történt, illetve nagyon fontos az, hogy hány sérült van, hogy milyen erőkkel vonuljanak a helyszínre, illetve a sérülteknek az állapotáról is kérni fognak felvilágosítást. Ezek többnyire egyszerű kérdések lesznek. Eszméleténél van-e a beteg, vesz-e levegőt, nyitja-e a szemét, lehet-e vele kommunikálni. Ilyen kérdésekre kell fölkészülni, hogyha segítséget hívunk.
4: És hogyha esetleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudunk segítséget kérni, vagy mentő később tudna érkezni, akkor azzal jót teszünk, hogyha mi magunk esetleg, hogyha olyan helyzetben vagyunk, kocsival elszállítjuk a beteget?
5: Bizonyos esetekben igen. Komoly sérülésnél, például egy közúti balesetnél kárt is okozhatunk azzal, ha a beteget mozgatjuk, tehát például egy nyaki gerinc, vagy egyéb gerinc koponya sérülteket tilos mozgatni, hisz azzal a károsodás mértékét fokozhatjuk, de bizonyos esetekben a beteg jó állapotban van, esetleg még segítséggel az autóig el is tud menni, akkor természetesen az sem rossz megoldás, hogy kocsival mi magunk szállítjuk el a segítséget nyújtó helyszínre.
4: Melyek lehetnek azok a balesetek, amelyek gyakran vagy akár minden nap előfordulnak?
5: A leggyakoribb balesetek azok a elesések, csontizom-in sérülések, tehát különféle végtagi problémák. Ilyenkor a nyári időszakban előfordulnak azért gyakrabban közúti balesetek, ugye a nyaralások miatt nagyon sokan vannak az utakon, sokan kelnek útra. Motoros nemzet is vagyunk, tehát a motorbalesetek száma is nyáron sajnos megnő, illetve kerti munkák közben elektromos készülékekkel való dolgozás során elektromos áramütésekre is számítunk igazából gyakrabban. Gyümölcs szezon is van, tehát sokan fölmásznak szüretelni a fára, tehát fáról való leesés is előfordul, létráról való leesés, ami sok esetben súlyos sérülést is tud okozni, illetve a különböző háztartási balesetek, forrázás például, aztán különféle vegyi anyagoknak a szembe való bekerülése, ez is balesetnek számít, illetve a vízi balesetek száma is megnő így a nyári időszakban, ugye nagyon sokan fürdenek ilyenkor folyókban, tavakban, úgyhogy itt is sajnos előfordulnak különféle balesetek.
4: Akkor ez úgy látszik, hogy szezonális. Ősszel vagy télen melyek lehetnek azok?
5: Télen nyilván a síkos utak a fagy miatt ugye könnyebben elesnek, főleg a idősebbek, esendőbbek, gyermekek. Ilyenkor nyilván a csonttörések, lábszár, comb, medence sérülések is gyakoribbak, de nyilván az autóbalesetek is gyakoribbak lehetnek télen, úgyhogy ilyenkor inkább ezekre számítunk.
4: Melyek azok a legnagyobb nehézségek vagy problémák, amelyekkel minden nap a munkája során szembesül?
5: Tulajdonképpen a beteg ember ugye mindig egy kiszolgáltatott helyzetben van, türelmetlenebb. Ugye sokszor a nagy betegszám az egy türelmetlenséget szül, ugye mind a ellátók, mind az ellátandók részéről, ugye a hosszú várakozási idő az mindkét félre sajnos rátnyomja a bélyegét, tehát a betegek türelmetlenek, illetve az ellátók is frusztráltak amiatt, hogy sok a beteg, és ugye igyekeznénk, de hát a nagy betegszám miatt ugye azért ez nem mindig sikerül. Úgyhogy ez egy nagyon nagy nehézség, én úgy gondolom, több emberre is szükség lenne igazából a betegszámot tekintve, tehát kevesen vagyunk, ez nem csak az orvosi vonalra, hanem a ápolói, illetve a egyéb kiszolgáló személyzetre is vonatkozik, illetve hát azért egy elég nagy lelki teher is ránk nézve, ugye szembesülni nap mint nap nagy problémákkal, emberi életek mennek tönkre, családok pillanatok alatt széthullanak egy-egy baleset kapcsán, például ha többen meghalnak, aztán hát nagyon nehéz például egy halálos diagnózist ugye a beteggel közölni. Ezek azért nagyon, nagyon nehezek a mindennapokban.
4: És nézzük meg akkor a másik oldalt, hogy melyek mégis azok a pozitív vagy jó dolgok, amelyek erőt adnak.
5: Hát vannak azért sikerélményeink is, egy sikeres újraélesztés például, egy betegnek a meggyógyítása, az nagyon sok erőt ad, illetve ha a beteg mosolyogva megy el, megköszöni a munkánkat, kezet fog velünk, és további sok sikert kíván, és azt mondja, a legközelebb is beteg lesz, akkor ők csak ide hozzák hozzánk. Ezek azért nagyon sok erőt adnak. Van sikerélmény azért bőven, tehát én úgy gondolom, hogy most az orvostudomány áll már egy olyan szinten, hogy nagyon sok betegséget tudunk gyógyítani is, illetve nagyon jó egyensúlyban tartani. Úgyhogy ezek azért erőt adnak, és úgy gondolom, hogy még a pozitív dolgok azok túlsúlyban vannak a negatívakhoz képest, mert ha ez mondjuk nem így lenne, akkor hát mi is elég hamar feladnánk ezt a pályát szerintem.
4: És a pihenő napokon, a hétköznapokon hogyan töltekezik fel, honnan meríti az erőt?
5: Több dolog is van, ami engem föltölt. A barátaim, ők nagyon. Aztán a testmozgás, és hát a vallás, az Istenbe vetett hit is nagyon fontos, az is nagyon-nagyon föltölt, illetve én nagyon szeretek zenét hallgatni, ez igazából változó, hogy mikor mit, komoly zenétől a könnyű zenéig mindent meg szoktam hallgatni. Hát nagyon szeretek olvasni, illetve nyelveket tanulni, úgyhogy engem ezek is feltöltenek a mindennapokban.
4: Többször szóba került az Isten hit, és ez az Isten hit, vagy az isteni útmutatás, vagy Isten segítő keze, ez hogyan jelenik meg a szolgálatában, ami szintén segítő, hiszen emberi életeken, embereken segít?
5: Hát nap mint nap érezzük szerintem, még azok, akik kevésbé vallásosak is. Nap mint nap találkozunk ilyen kisebb-nagyobb csodákkal. Vannak olyan dolgok, hogy például már teljesen lemondunk egy ember életéről, és akkor az utolsó pillanatban megfordul a dolog, és fölépül a beteg. Sokszor a csodával határos módon sikerül visszahozni egy-egy embert a minőségi életbe, mert hát ez is fontos, hogy minőségi életet tudjon élni a beteg, és hát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jelen van a mindennapokban. Meg hát azt is egy isteni csodának gondolom, hogy ilyen terhelés mellett mi ezt így bírjuk, és erőt kapunk nap, mint nap, hiszen hát nagyon sok éjszakás műszakunk van, hétvégénk, ünnepnapok is ugye munkával telnek, de hát én úgy érzem, kapunk felülről erőt hozzá.
1: Dr. Bíró Lajos, a debreceni Kenézi Gyula Kórház sürgősségi betegellátó osztályának belgyógyász szakorvosa. Több évig mentőzött, így nagyon sokszor tapasztalhatta meg, hogy milyen is a krízis helyzet. Melyek a leggyakrabban előforduló balesetek, mit tegyünk, hogyan kérjünk pontosan és jól segítséget, hogy időben érkezzen a mentő. Hogyan van jelen Isten a mindennapokban? Többek között erről is szó volt az elmúlt percekben, Szirák Sára interjúját hallották. Végül egy ikei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Buzogány Emese kolozsvári kórház lelkész mesél a továbbiakban egy súlyos balesetet átélt személy élet és Isten kereséséről és megtalálásáról, valamint szó lesz megerősítésről, reménységről és bizalomról is.
6: A böjti időszakban láttam egy videoklippet az interneten, amely arról szólt, hogy egy fiatal lány, gyönyörű fiatal lány balesetet szenvedett. Éjszaka autóval mentek hazafele a munkahelyéről, és felborult az autó. Ha jól értettem, akkor egy vagy két utitársa meg is halt, ő pedig ebben a balesetben elveszítette az egyik lábát. És részletesen elmondta azt, hogy milyen mélységeket járt meg, amikor rájött arra, hogy elveszítette a lábát, le kell vágni az összeroncsolódott testrészt, és hogy utána féllábuként kell élnie. És részletesen elmondta azt is, milyen módszerrel tudott lábra állni. A felvétel úgy készült, hogy már megvolt a műlába, és rövid nadrágot viselt, nagyon jól látszott az ép lába is, meg a műlába is, és elmondta azt, hogy elég hosszú folyamat volt, amíg a tagadásból, a gyilkos öniróniján és humorizáláson keresztül eljutott arra a szintre, hogy azt mondja ma, ha egy jó tündér megkérdezné, adja-e vissza a lábát, a műlából legyen újból a saját lába. Ő valószínűleg azt válaszolná, hogy ne tegye meg, mert olyan lelki folyamatokat élt át ebben az állapotában, amelyeket egészséges állapotában nem élhetett volna meg. És ma úgy értékeli ezt a lelki fejlődést, lelki érést, hogy mindennél fontosabb volt az életében. Más szemmel nézi a saját életét, más szemmel nézi a világ eseményeit, az élet célját, elég világosan, pontosan látja, és e cél szerint éli a mindennapjait. És ez olyan kincs számára, hogy a jó tündérnek így válaszolna, hogy hagyja meg neki a műlábat, mert jól van ez így most már. Azt a folyamatot élte meg, amit talán a Zsoltár író is valamilyen szinten megfogalmazott a 73. Zsoltárban. Ezt olvassuk, hogy én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Réka, a lány abban az állapotában rátalált Istenre a mélységében, arra az Istenre talált rá, aki a magasságba vitte őt, és aki megértette vele, hogy a földi életben az igazán fontos az, hogy vele élő kapcsolatban legyünk, és az ő dicsőségét tükrözze az életünk.
2: Úgy gondolod, hogy akik ilyen súlyos balesetet szenvedtek, illetve bármilyen más balesetet szükség, hogy átessenek ezeken a folyamatokon, ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az élet céljukhoz is, Istenhez is szükségesek ezek a folyamatok, hogy átessenek rajta? Meg kell élni ezeket?
6: Nem feltétlenül. Minden embernek egyedi életútja van, és különbözőképpen szólít meg minket Isten, pontosan úgy, ahogyan mi meg tudjuk hallani az ő hangját. Ő ismer bennünket egyen-egyenként, és ő tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle. Mindenkihez, a saját egyéniségéhez, személyiségéhez mérten szól, és lép közel. Természetesen olyan esetek is vannak, amikor a baleset nagyon megkeményíti az embert, vagy annyira lesújtja a családtagokat egy hozzátartozójuk elvesztése, hogy teljesen a szomorúság zónába, a bánkódás zónába tolja az életüket ez az esemény, és nem tudnak onnan kijönni. Nemrég beszélgettem egy kórházban fekvő pácienssel, akinek az unokája abban a balesetben hunyt el, ami a tavaly Olaszországban történt, a magyarországi tinédzsereket szállító busz felborult, és ugye nagyon sok gyermek meghalt. Az ő unokája is abban a balesetben elveszítette az életét, és elmondta azt, hogy miként él a család azóta. Egyáltalán nem könnyű nekik, és ezt meg lehet érteni. A szülőket pontosan az Istenbe vetett hitük segíti, de nyilván, hogy nem igazán tudnak felszabadultan és örömteljesen élni azóta. Egy ilyen hirtelen haláleset, különösen ha gyermekről van szó, így pecsételi meg a családok életét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen a fennvalóval, mert csak ő segíthet, csak ő tud erőt adni ezekben a helyzetekben, és csak így lehet kibírni ezeket a történéseket, baleseteket. Nagyon fontos a református egyházunkban a heidelbergi KT-ból az első kérdésre adott felelet, hogy tudjuk, hogy Isten akaratán kívül még egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. A földi élet ilyen, hogy elég gyakran vannak balesetek is, és jó, ha a balesetet szenvedők, ha életben maradnak, illetve hozzátartozók tudják, hogy az sincs Isten tudtán kívül. Ott is jelen van Isten a balesetek idején is, és a balesetet követő órákban, napokban, hetekben, években is. Ő az, aki igazán megerősíthet minket. Egy nyugat-európai lelkész tartott felkészítőt nekünk, ő maga sürgősségi esetekben nyújt lelki gondozást. Nagyon sok nehéz esetet mesélt el, és ő is arra törekszik, hogy a balesetet átélt személyek minél hamarabb kikerüljenek a sok hatás alól. Az ő nyugodt szavaival és a jelenlétével, sokszor csak a csendes jelenlétével próbál segíteni a bajba jutott embereknek, hogy tudják átvészelni ezeket az órákat. Reméljük, hogy tájainkon is akadnak majd olyan vállalkozó szellemű emberek, akik próbálnak segíteni így módon a bajba jutott embereknek.
1: Buzogány Emese kolozsvári kórházlelkész mesélt az elmúlt percekben egy súlyos balesetet átélt személy élet és Isten kereséséről, valamint megtalálásáról. Szó volt még megerősítésről, reménységről és bizalomról is. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei református rádiók együttműködésével. Mai témánk a balesetek voltak. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a halottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnuszkukac 968-as telefonszámon, vagy az agnuszkukac agnuszrádió.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat is, illetve a múlt szombati Fülbejó könnyűzenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. A következőkben a napáhítata csendül.

A mai áítat címe: Csináld jól. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyvének első fejezetének 8. verse.

A mai áhítat szerzője Erasmo Figaro, dominikai köztársaságbeli testvérünk. 15 évesen elhatároztam, hogy elmegyek otthonról, munkát keresek valahol máshol, és függetlenül fogok élni. Apámtól ellenállásra számítottam, amikor közöltem vele a döntésemet. Ehelyett ő csupán csak annyit mondott. Fiam, bárhova mész, bármilyen karriert választasz, csináld jól. Egész életemben magammal vittem ezt a tanácsot. Megosztom ezt az útmutatást a lelkészi szolgálatomban rám bízott emberekkel is. Rájöttem, hogy Isten munkája a világban nem korlátozódik bizonyos istentiszteleti helyekre vagy életutakra. Isten csodálatos kegyelme lehetőséget ad arra, hogy különbözőbb formában és módokon osszuk meg a Jézus Krisztusról szóló örömhírt minden emberrel. Amikor valakinek először beszélek Krisztusról, nem arra koncentrálok, hogy hogyan kövesse őt, és nem kívánom, hogy az én gyülekezetembe jöjjön. Ehelyett az apámtól kapott tanács valamilyen variációját osztom meg vele. Isten bárhol is hívott el, azt akarja, hogy ott szolgálj az ő dicsőségére. Ahová hív Isten, kövesd a tanítását, és csináld jól.

Isten nevét dicsőítem minden dologban. Hangsúlyozza az áhítat szerzője Erasm Figaro, dominikai köztársaságbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a független fiatalokért. A nap áhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel.

Július 31-e az év 212. szökőévben, 213. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 153 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek július 31-én.

768-ban Fülöp ellenpápa megválasztása és lemondatása. 1498-ban Kolumbusz Kristóf felfedezi Trinidad szigetét. 1527. július 31-én a Magyarországra bevonuló első Ferdinánd a köpcsényi esküben ígéretet tesz a magyar törvények és az aranybulla megtartására. Az aranybulla szűkebb értelmében a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a magyar nemesség jogait először rögzítette. 1944 Antoine de Saint-Exupéry repülőgépével nyomtalanul eltűnik. 1954. július 31-én sikerült megmászni a K2-t, amely egy 8611 méter magas hegycsúcs, a Föld második legmagasabb hegycsúcsa. A Himalája egyik hegységében, a Karakorumban található az Indiához tartozó Kasmír, valamint a Kínához tartozó Tibet határán. 1987-ben Mekkában a szaúdi bizottsági erők tüzet nyitanak a lázangó iráni zarándokokra, megölnek 400 személyt, köztük 275 iránit.

Ezek voltak azok a fontosabb események, amelyek július 31-én történtek. Következzenek most azok a híres személyek, akik ezen a napon születtek,

1803-ban született John Ericsson, svéd feltaláló és mérnök, Angliában született és az Egyesült Államokban tevékenykedett. Közreműködött a Novelty vasúti gőzmozdony megtervezésében, Észak-Amerikában megtervezte az Egyesült Államok haditengerészetének első csavarhajtású hadihajóját. 1841-ben született Kunc Ignác, jogtudós, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1905. július 31-én született Kocsis András, Kossuth és Munkácsi Díjas, magyar szobrászművész. 1912-ben látta meg a napvilágot Milton Friedman, magyar származású amerikai Nobel-díjas közgazdás. 1913-ban Kosári Domokos Széchenyi nagydíjas, magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és 1999-től 2007-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1914. július 31-én látta meg a napvilágot Louis de Funé, francia komikus, színész. 1936-ban született Sigmond István, író. 1944-ben jött a napvilágra Gerald Chaplin, amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. Gerald az 1960-as évek közepétől folyamatosan filmez, életművében kiemelt helyet foglalnak el egykori élettársával, Carlos Suara, spanyol filmrendezővel közös alkotásai, de a filmtörténet számos más kiváltságával is dolgozott egy. 1965. július 31-én látta meg a napvilágot J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője. 1986-ban született Kelemen Zoltán, romániai-magyar műkorcsolyázó. Ők voltak azok a híres személyek, akik július 31-én születtek.

0: Nézzük most át, hogy kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója erre a napra esik. 1556-ban ezen a napon hunyt el Loyolai Szent Ignác katolikus hittudós és misszionárius, a jezsuita rend alapítója. 1849. július 31-én hunyt el feltételezhetően Petőfi Sándor, magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. 1875-ben hunyt el Andrew Johnson, az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke. 1886-ban ezen a napon hunyt el Liszt Ferenc, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár, a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője. 1907-ben, július 31-én hunyt el Károlyi István politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1926-ban hunyt el Huszman Alajos, magyar műépítész. Ezen a napon, 1944-ben hunyt el Antoine de Saint-Exupéry francia pilóta, író. 2015-ben hunyt el Sinkó László Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, a nemzetművésze. Ők voltak azok az ismert személyek, akik július 31-én hunytak el. Nézzük meg, milyen ünnepnapok, emléknapok és világnapok vannak július 31-én. A Loyolai Szent Ignác, baszk lovak, pap, a jezsuita rend alapítójának emléknapja. Ma van Szent Justin olasz származású, a abesszinai hittérítő püspök emléknapja is.
1: A napkalendáriumát lapoztuk fel, most pedig névnaposainkat köszöntjük.
0: Július 31-én Oszkár, Ilona és Helén névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. Az Oszkár a régi germán Asgard névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség és dárda. Az Ilona női név a Helén a régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. Azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amelyhez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn iló, vagyis örömszóra hasonlít. A Helén női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó, valószínűleg a görög Héliosz napszó származéka. Köszöntjük ma minden Oszkár, Ilona és Helena nevű hallgatónkat, és természetesen azokat is, akik születésnapjukat vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

0: Névnaposainkat köszöntöttük Ákostól az Ilyenek voltunk című dalával, Isten éltesse őket. A Fülbe jó mai adásában a Bonbon együttes énekesére, Szolnoki Péterre emlékezünk. Az előadó 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el. Szolnoki Péter és Török Tamás 1995-ben alapították a Bonbont, amelynek számos popslágert köszönhetünk. Szerkesztő Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár, mi vár, mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó. Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora Bíró Hunorral. Köszöntöm Önöket! Vannak hangok, amelyeket egy életre megjegyzünk, és nem tudunk elfelejteni. Szolnoki Péter hangja is ilyen. A magyar popzene meghatározó alakja több mint 3 évtizeden át énekelt a nagy közönségnek. Hosszú betegség után 2026. július 12-én 56 éves korában távozott. A Fülbe jó mai adásában ráemlékezünk.

0: Szolnoki Péter 8 évesen 1978-ban kezdett zenével foglalkozni fuvolistaként. 1984 és 89 között a Zalka Máté zenész tiszt helyettes képző szakközépiskola diákja volt, ahol klasszikus tanulmányai mellett belekóstolhatott a könnyű műfajba is. Sziluett nevű pop együttesével a Rock gyermekei című zenei műsor slágerlistáján több hétig a harmadik helyen szerepelt. 1989-ben az iskola elvégzése után a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fúvós szimfonikus zenekarának tagja lett. 1990 első felében a Tatai Katona zenekarban dolgozott, 1990 és 2009 között a Police Big Band tagjaként muzsikált. Itt lehetősége nyílt a fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is. Egy kis ideig Végvári Ádám zenekarában basszusgitározott. Ezzel párhuzamosan pedig a Lehár Ferenc Operett zenekarban fuvolázott 1993-ig. Az 1993-as Ki mit tud elődöntőjében jazz kategóriában szerepelt. Szintén 1993-ban találkozott Török Tamással, akivel 95-ben megalakították a Bon-Bon formációt. Ezt követően végigjárta a magyar könnyűzene szamár létráját, itt szinte minden híres előadó együttessel dolgozott. 1998 óta több mint 30 alkalommal énekelt Walt Disney, illetve más rajzfilmdalokat olyan előadók után, mint Bryan Adams, Tom Jones, Phil Collins, Rob Thomas, Patrick Swayze vagy Randy Newman. 2006 óta szinkronizált, 2018 óta pedig musical színészként is szerepelt.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

Szolnoki Péter és Török Tamás a Big Bang formációban találkoztak először, majd megalapították a Bonbon együttest, amelyet a kezdetektől Szent Mihály Gábor dobos hangmérnök és zenei producer, később pedig Závodi Gábor zongorista, zeneszerző, szövegíró, hangmérnök és zenei producer is segített. Első albumuk megalakulásuk évében, 1995-ben jelent meg Kapaszkodj meg címmel, angol nyelvű változata, a Just a Fool 96-ban korlátozott példányszámban került a lemezvásárlók kezébe. Egy évvel később, 1997-ben jelent meg második albumuk, a Csak a holnapnak élek, amelynek elkészítése közben csatlakozott a csapathoz Duba Gábor, szövegíró. Ezt követően szinte évente jelentettek meg lemezeket. 1997. június 30-án az Earth, Wind and Fire előzenekaraként mutatkoztak be a Petőfi csarnok színpadán. 1998-ban Szolnoki duettet énekelt Aut Csillával, a Kolor együttes Féltelek című dalának feldolgozását adták elő. 99. november 12-én az Irigy Hónaim Irigy vendégeként 14 000 ember előtt léptek fel a Budapest sportcsarnokban. Horváth Csaba rendező felkérte őket az Európa Express című mozifilm főcímdala, a Gangster dal megírására. 2002. januárjában Herendi Gábor rendező felkérte a zenekart, hogy írjanak főcímdalt a Valami Amerika című filmjéhez. Az azonos című albumért megkapták a harmadik aranylemezüket. 2007-ben pedig elkészítették a Valami Amerika angol nyelvi változatát Some Kind America címmel.

0: ami Amerika!
1: Egy előadót nem csak a slágerei tesznek nagyjá, hanem az is, hogyan bánik az emberekkel. Akik együtt dolgoztak Szolnoki Péterrel, egyöntetően ugyanazt mondják róla, szerény volt, segítőkész és végtelenül udvarias. Nem kereste a botrányokat, nem akart mindenáron a címlapokra kerülni, inkább hagyta, hogy a dalai beszéljenek helyette. Talán éppen ezért szerette őt annyi ember. Nem csak énekesként, hanem emberként is hiteles volt. A színpadon ugyanaz az ember maradt, mint a hétköznapokon. A Bon Bon koncertjein gyakran lehetett látni, hogy több generáció együtt énekelte a dalokat. Szülők, gyerekek, nagyszülők, a zenéje hidat épített az emberek és generációk között.

Szolnoki Péter munkásságát 2004-ben Artisjus díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. A Bonbon még június közepén jelentette be, hogy betegség miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert. Akkor leszögezték, hogy a legjobb kezekben van, ám nem árultak el további részleteket. Az énekes Török Tamással együtt még 2025. októberében adott interjút, amelyben a kezdeti évek mellett arról is beszéltek, hogy hogyan látják a magyarországi zeneipar alakulását. Fennállásuk 30. évét pedig egy jubileumi nagy koncerttel ünnepelték meg 2026. májusában.

Szolnoki ki az utóbbi években már kevesebbet szerepelt a nyilvánosság előtt. Akik ismerték, tudták, hogy a család, a barátok és a zene maradtak számára a legfontosabbak. Amikor megérkezett a hír a haláláról, sokan úgy érezték, mintha egy régi ismerőst vesztettek volna el. Hangja évtizedeken át ott volt az autók rádiójában, a nyári fesztiválokon, családi összejöveteleken, vagy éppen egy csendes, otthon töltött estén. Zenészek, közéleti szereplők rengetegen írtak róla, ezekben a búcsúüzenetekben pedig az volt a közös, hogy mindenki nagybetűs emberként hivatkozott Szolnoki Péterre.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Az 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekesre emlékeztünk, aki nem csupán egy előadó volt, hanem egy olyan ember, aki mindig mosollyal állt színpadra, aki számára a zene szolgálat volt, és aki soha nem feledte, a dalok a közönségért születnek. Legyen neki könnyű a föld.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár, mi vár, mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallották Bíró Hunor szerkesztésében. A következőkben a Bonbon együttestől hallgatunk meg pár slágert.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában a múlt csütörtöki Kárpát-medencei református rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják, majd ezután jazzzene szól.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiter választása Jánosi Református gyülekezetben.
4: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások.
3: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban.
5: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek.
3: A legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötet.
6: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az egyházi közösségek életében kiemelt jelentőségű esemény a presbiter választás, hiszen ilyenkor a gyülekezet tagjai olyan személyeknek szavaznak bizalmat, akik a következő években lelki és gyakorlati szolgálatukkal segítik a közösség életét. A Jánosi Református gyülekezetben nemrég zajlott le a presbiter választás. A gyülekezet ismét bizalmat szavazott Fodó Anett hitoktatónak, akit második alkalommal választottak presbiterré. Hogy mit jelent számára ez a szolgálat, milyen feladatokkal jár a presbiteri tisztség, és hogyan éli meg a gyülekezet mindennapjait, arról vele beszélgetünk. Ismét presbiter választásra került sorra a Jánosi Református gyülekezetben. Téged már második alkalommal kértek fel arra, hogy presbiter legyél. Hogyan fogadtad ismét ezt a felkérést?
4: Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
3: Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában

0: Mában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasszanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
1: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások. Azt tapasztaltam, hogy a gyülekezet abszolút részt vett benne, maga a megválasztáskor is megvolt a létszám, tehát nem kellett újra előhívni egy közgyűlést, úgyhogy ez nagyon pozitív, hogy a gyülekezetnek is fontos az, hogy a presbiterek újra a tisztségükbe legyenek, hogy szépen rendben zajladjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
0: Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? Mert ugye már neked is a második ciklusod is, már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a jánosi gyülekezetben is.
1: Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai alapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
0: Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
1: Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren a férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntés és hozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek, vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van. És ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
0: Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérést? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra.
1: A tiszteletes úr mindenkivel elbeszélgetett, mielőtt, tehát a felkérés után, vagy a jelölések után minden presbiter jelölttel elbeszélgetett, úgyhogy igazából a saját szempontomat tudom elmondani, de az ő véleményét, az ő elmondása szerint mindenki, aki elvállalta, az Istennek való engedelmességben vállalta el. Tehát aki elvállalta, jó magam is, az mindannyian éreztük azt, hogy az Isten vezet ebben, és ott akar látni bennünket.
0: Te ugye 3 gyermekes édesanya vagy, az már egy hatalmas szolgálat a mindennapokban. Mi motivált mégis arra, hogy ismét elvállalj egy ciklust? Hiszen ez azért sok plusz feladattal jár, sok időt kell odaszánni a szolgálatra.
1: Számomra a gyülekezet, aminek a közösségében vagyok, vagy amelynek tagja vagyok, mindig is nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család, vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni. Néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra. Hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos. És ez életszemlélet is nekik, meg nekünk is.
0: Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
1: Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása. De közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakónia szolgálat, a misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerekmisszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Van, aki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kiskörzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is minden közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket,
2: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval, frissen megválasztott presbiterrel beszélgettünk.

0: az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvényel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. A következő percekben velük beszélget Tóth Temese.
1: Zimányi Noémi református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest-Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katehézis, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katehetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katehézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
2: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelkiéletre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelkiéletre való nevelés, én azt gondolom, az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
1: Kedveze ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon, vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak ránézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
2: Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig minden kornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy a gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
1: De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem is meri mondani az osztálytársainak, ugye?
2: Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
1: A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
2: Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
1: Ugye az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani. Hogyan?
2: Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom, a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
1: Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
2: Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha egy visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
1: Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
2: Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrás jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
1: Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
2: Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek a gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
1: De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
2: A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mit, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
1: Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, később beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
2: Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársa, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
1: Szabóné dr. László Lilla, lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docense, a Gyermekek lelki kísérése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Ebben a témában egyébként az ő nevéhez fűződik az első hazánkban megjelent kiadvány.
3: Hogy látja, hogy mikor van nehezebb dolga egy hitoktatónak, hogyha mondjuk egy hitben élő családból érkezik a kisgyermek, a hitoktatásra, vagy pedig, hogyha saját érdeklődésből és semmilyen ilyen háttérrel nem rendelkezik?
4: Azt gondolom, hogy mind két út másra hívja meg a gyermeket is, meg a hittanoktatót is. Az, aki egy keresztény családból érkezik, neki megvan az a szókészlete, az a tapasztalati horizontja, amin keresztül fogadja mindazt, amit hittanórán kap. Az, aki teljesen, úgymond vallásos hontalanságban nő föl. Neki viszont az új életnek olyan belső kérdései, ami sehol nem kap teret, és akkor a hitoktatónak van lehetősége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatba kerülni.
1: Ez csak a saját véleményem. Talán értékesebb számomra az, amikor a saját érdeklődésből érkezik egy kisgyerek, mert valamiért érdekli őt a téma, a hitvilága, mint amikor amúgy családi indítatásból sokszor valamilyen presszúra hatására. Egyetért velem?
4: Én nem gondolom, hogy amúgy a mai családokban annyira presszúra lenne. Talán egy előző generációban még sokat jelentett az, hogy mi a megszokás, és akkor édes gyerekem, menjél már. Én azt gondolom, hogy azért a mai családok nagyon komolyan veszik a gyermekek visszajelzéseit, hogy milyen pedagógusok veszik őket körül, jó-e ott hittanórán, szeret-e ott lenni. Persze, hogyha egy református iskolában van, ott mindenképp hittanra kell járni, tehát ott maga az intézmény adja a presszúrát, mert ott kötelezően ott van a két hittanórán, tanóra, többi iskolában, állami iskolában azért választhat, hogy most az etika tanárnéni a kedvesebb, vagy pedig a hittan tanárnéni a kedvesebb, de én mégiscsak azt mondanám, hogy iskolai közegben mindenképp ott van az, hogy ez egy tanóra, tehát mindenképp ott van a kihívás a hitoktató számára, hogy izgalmassá tegye, hogy a gyermekeknek fölkeltse az érdeklődését, motiváltá tegye őket. Vasárnaponként, tehát a vasárnapi istentiszteti munkában talán ott jobban előjön az, hogy családok esetlegesen küzdenek azzal, hogy a gyereküket is vigyék istentiszteletre, aki szívesebben aludna vagy játszana, de azt is gondolom, hogy oda meg nem nagyon járnak olyan gyerekek, akik csak így maguktól elindulnak. Tehát való a családnak a támogatása mindenképp szükséges, és a pedagógusé is, hogy a gyermekeket meghívja erre az útra, mert azt azért látnunk kell, hogy a gyermekek nagyon sok ingerrel vannak körülvéve, tehát az, hogy saját kíváncsiságból induljanak el, akár csak hittalra, vagy bármilyen más irányba, szerintem egyre ritkább, mert annyira túlterheltek az ingerekkel, meg azzal, hogy a telefon, a számítógépes játékok mindig ott vannak körülöttük, hogy valójában szerintem a hittantanár mindig bizonyos szempontból versenyhelyzetben van, és kérdés, hogy tud-e valami igazit megtapasztaltatni.
3: Most akkor ehhez kapcsolódóan az utóbbi években mennyit változott a hittanoktatás eszköztára?
4: Igen, amúgy a képzésben is, de a katetikai pedagógiai szakszolgálat is nagyon komolyan veszi, de az alapképzésben is, hogy elkezdjünk foglalkozni az IKT, vagyis az informatikai eszközöknek a bevonásával a hitoktatásba. Azt gondolom, hogy ennek van haszna olyan szempontból, hogy a gyermekek otthonosan mozognak ezen a területen, nagyon sok izgalmas megközelítést, motivációt serkentő eszközt tudunk behozni, de másrészt azért a hitnek a dolgai az lélektől lélekig történnek, és azt azért digitális eszközökkel bizonyos szempontból időnként talán meg is terheljük azt a közösséget, amiben lélektől lélekig vagyunk.
3: Ez a fajta lelki kísérés mennyire feladata vagy missziója a hitoktatóknak, és mennyire tudja megtenni ezt a folyamatos, intenzív lelki kísérést?
4: Ugye a lelki kísérésnek megkülönböztetjük a személyes, meg a csoportos megközelítését, és azért hittanórán, meg a közösségi együttlétekben inkább a csoportos kísérés van, hiszen nehéz egyszerre 15-20 gyermek mögé, de akár még csak 5 gyermek mellett is úgy állni, hogy az ő személyes lelki útját kísérjük. Mégis azt gondolom, hogy nyitottak lehetünk arra, hogy milyen reflexiók, milyen megosztások történnek a gyermek oldaláról egy-egy témához kapcsolódva, és hogy úgy megérezzük, hogy ő mibe van, akár a hit útján, vagy bármilyen kérdéskör kapcsán, és hogy ebben társult szegődjünk, kísérővé szegődjünk. Sokat segít, hogyha ezen a területen jártasak vagyunk, tudjuk, hogy egy-egy életkornak mik az alapkérdései, mik azok, amik eleve foglalkoztatják a gyermekeket, és ilyenkor közösségi szinten próbálhatunk meg ezekhez a kérdésekhez kísérő módon kapcsolódni, hogy magát ezt a kis hittanos közösséget kísérjük ezekben a témákban.
3: Jellemző-e, hogy a különböző korosztályokat mi foglalkoztat ebben a témakörben? Mik a legalapvetőbb, a leggyakoribb kérdéseik, mondjuk az egész kisgyerektől a gimnazistákig?
4: Hát ugye a kisgyerekeknek a hit területén alapvetően a biztonságkeresés a kérdésük, miközben próbálnak összerakni egy olyan világképet és világnézetet, amiben Istennek is helye van náluk nagyon természetes módon. Tehát egy óvodás gyerek ilyen legókockaként építkezik mindabból, amit hall Istenről, vagy akár a világról, és ebből épít föl magának egy kis belső lelki birodalmat, és neki nagyon sok kérdése van erre nézve, hogy kik az angyalok, mi az, hogy mennyország, hova megy valaki, ha meghal, de honnan jön, amikor ő megszületik, miért nincs rajta azon a fotón, amikor nem voltam, hol voltam, tehát egy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdéseket tesznek föl a kis maguk gyermeki módján, és ezek az egzisztenciális kérdések azt gondolom, hogy egy alapot adhatnak abban, ahogyan ők Istent megismerik, és a saját létüket belehelyezik, hogy Istentől van az ő életük, Isten biztonságban tartja az életüket, és hogyha bárkit elveszítünk, tudhatjuk, hogy Istennél van. Már a kisiskolás gyermek sokkal tudatosabban figyel a bibliai történetekre, össze is tudja őket már fűzni, egy-egy kis sorozatban megtanulni, akár a József történetének a ciklusán keresztül, nagyon sok minden mindent megismer Istenről. Így a történetek kapcsán vonja le azt a következtetés, hogy milyen az Isten. Ő nem tud még elvont fogalmakban gondolkodni, és hát természetesen szóval szeretné megtudni, hogy kicsoda az Isten, hiszen az ő ima életük már a kérések irányába is kinyílik, tehát egyre több kérésük is van, kérdésük is van, és ők ilyen gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát ők azért szeretnek bibliai történeteket gyűjteni, bibliai szereplőket, aranymondásokat, tehát hogy nekik még eleve ilyen szivacsagyuk van, és a kis lelkük is ilyen szivacs, hogy minél több mindent megtudni a világból, hogy abban úgy jól eligazodjanak, és hogy valahol bennük van ez a szabálykövetés, szeretnek olyan jó hittanosok lenni, szépen imádkozni, szépen énekelni, és azt gondolom, hogy ezekhez kapcsolódhatunk, hogy van vágyuk arra, hogy egy közösségben ezt megéljék. És ugye a kamaszkor az viszont egy bonyolultabb és ambivalensebb időszak, hiszen akkor már megjelenik a kételj, de pont azért, mert megjelenik ez személyesség is a hitben. Tehát neki nagyon sokat jelent, hogy számomra kicsoda az Isten ebbe a négy szem közti kapcsolatban, nem a mi közösségünknek, hanem én és az Isten. Van-e köztünk kapcsolat? Lehet-e ez annyira bensőséges, hogy személyes hitnek mondhatom? És persze közben előjön az, hogy mi van, ha nincs is Isten, ha ez az egész csak mese, amit kaptam, és csak a falnak beszélek, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon nagy jelentősége van, hogy a kételyek között megtartjuk-e őket, megtartjuk-e azt a biztonságos teret, hogy a mi közösségünk elhordozza ezt ebben az időszakban is őket.
0: Az elmúlt percekben a tiszántúli Református Egyházkerület katekéták számára rendezett találkozóról készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai hét 12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliza helyszínen beszélgetett a kötet szerzőjével, Varsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőben ezt hallhatjuk.
1: Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történeteit dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
2: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
3: Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
1: És akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben, a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
2: Hát talán nem igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
1: Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be, és mi ne kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat, és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.

0: Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrában vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült Abigailnek ebből csinálnia, a bűnbeesés története, a világteremtése, ezt is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült Abigailnek megvalósítani a Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek: Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács-féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté-féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
1: Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
0: Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint ha két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van ugyanitt egy másikféle Dávidról, aki hadvezér, és gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100 filiszteust, de Dávid 1000-et. Családtörténetileg is abból a családból származik Dávid, onnan az utódját kiválasztják Saulnak.
1: És akkor most Abigail hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csoda gyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket. Ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, hát a digitális világban, és hozzám is közel áll, nyilván én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképpen nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is az a komolyság.
1: És ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés? Kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
2: Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam. Ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat. E-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
1: Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
2: Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam, mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
1: Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
0: Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
1: Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
2: Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
1: Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
3: A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatták. A következőkben Harcsa Veronika zenél nekünk.

Petra Veronika jazzzeneműveit hallották. Ezzel adásunk a végéhez érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a reggeli ébresztő magazin műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro honlapunkon. Liszt Ferenc zenész zongora művész gondolatával búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem a reggeli műsorban. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány, és kritika sem. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 31-én péntek reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában az Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitel megállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A vitában a Béke Románia az első szenátusi frakció vezetője, Nagyja Cservá alkotmányellenesnek nevezte a tervezet elfogadását, arra hivatkozva, hogy az parlamenti képviselők kezdeményezték, miközben szerint egy ilyen megállapodást csak a kormány kezdeményezhet. Emlékeztetett arra is, hogy az országos szakszervezeti tömb az OLAF-nál és az Európai Ügyészségnél is megtámadta a törvénytervezetet a feltételezett szabálytalanságok miatt. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekyú, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Christine L. Rozsán módosító javaslata. A szenátus jogi bizottsága elnökének indítványa szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentéteket állapítanak meg. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az ötödik új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDS közleményében. A bölcsődében játszó és pihenőhelyiségek, valamint saját konyha biztosít korszerű körülményeket a legkisebbek számára. Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc erekéit. A Serafi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor erekétartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az erekék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található Ferences Kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közben járását kérni. Holnap 18 órakor Böcskei László, a nagyváradi megyés püspök szent misét tart a helyszínen, a ferences szerzetesekkel közösen, közölte a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangélium a 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a Lukács evangélium a 22. részének 39-től 41-ig terjedő verseiből. Ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére. Követték pedig őt, az ő tanítványai is. És amikor ott, a helyen volt, mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És ő eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esvén imádkozott. Míg Jézus elindul, hogy magára vállalja büntetésünket, imádkozva készül arra, hogy teste ne tántorítsa el őt Isten útjáról. Tanítványait imahátvétként hagyja kissé távolabb hátra. De elnyomja őket az álom. Erősebb a fáradt test, mint a lélek. Nem állják ki a próbát. Miben segít az ima, különösen, ha életünknek egy nehéz szakasza következik? Éberségünk elvesztése ellen. Ugyanis, amikor az álmosságot és az alvást a Szentírás mint jelképet használja, annak egyik jelentése a lelki tompaság, és az az állapot, amikor a test diktál. Ilyenkor az ember könnyen enged, kísérthető. Ezen túl az alvás közben védtelenek vagyunk. Ez az az állapot, amikor belső figyelmünk, lelki éles látásunk, Istenre figyelésünk alig fékez. Miközben álomba mélyedünk, a hallás az utolsó, ami kikapcsol. Ezért, amikor éjjel utazunk, beszélgetünk azzal, aki vezet, hogy ébren tartsuk. Ilyen szerű az ima is. Beszélgetés Istennel még úton vagyunk, mert mind úton vagyunk, hogy hozzá megérkezzünk. Ha közben beszélgetünk atyánkkal, a kísértő háttérbe szorul. Kivel beszélek hát többet? Magammal, amibe könnyen beleszól a kísértő, mint ahogy azt a bűneset előtt is tette? Így könnyen átsiklik figyelmünk a kísértésre, mert kísért, azaz megpróbál elvonni Isten útjáról a fáradtságomat kihasználva. Ha elfáradunk, könnyebben megadjuk magunkat. Erre találták ki lelki gyakorlatként a böjtöt. Ilyenkor úgy vonunk meg valamit magunktól, hogy közben folyamatosan Istenre figyelünk és belé kapaszkodunk, hogy begyakoroljuk önmagunk megzabolázását. Jézus is nem csupán a 40 napos böjttel készült a legnagyobb megpróbáltatására, hanem azzal is, hogy ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére, arra a hegyre, ahol majd elkezdődik keresztre feszítésének az útja. Majd pedig élete legnehezebb szakaszában ugyanott Jézus kitartó imában gyűjtötte a lelki erőt, és erre az útra készítette fel tanítványait, minket. Míg ő külön fohászkodott úgy, hogy vért verítékezett, mert a megváltás egyedül csak az ő harca lehetett, addig a tanítványok kissé távolabb ugyan, vele együtt kellett könyörögjenek. Ez az együtt a fontos. Együtt Jézussal mindent az életemben, és együtt hívő testvéreimmel. Mindannyian tudjuk, hogy sok olyan helyzete van életútunknak, amikor egyedül túl kevesek vagyunk. Egyedül a kísértővel szemben nincs esélyünk. Ezért adja nekünk szavait Isten, hogy általa benne velünk legyen, mert szavában hatalom, élet, azaz ő maga is benne van. Ezért ismétli Pál apostol Joel prófétát, minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Róma 10.13. Őseinkről van feljegyezve az, hogy amikor csatába futottak a pogány ellen,
mert ez a hitharca is volt, így kiáltottak: Jézus, segíts! Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, bátorít Jézus. Szüntelen imádkozva járjuk hát tovább útunkat Jézussal ébren. Folyamatos kísértéseimben köszönöm, Jézus, hogy állandóan beszélgethetek veled. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Lukács evangéliuma 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szomjúság. Antoni de Mello nyomán. A szenvedés néha élvezetes. A hálókocsi kupéjában ketten voltak. Már éppen elalvóban volt, amikor hangos sóhajtozást hallott a felső ágyról. Jaj, de rettenetesen szomjas vagyok. Ó, de rettenetesen szomjas vagyok. A sopánkodásnak nem akart vége szakadni. A legegyszerűbb megoldást választotta. Felkelt, megkereste a hálókocsi kalauzát, és vett két sört. A kupéba visszaérve, az egyiket felnyújtotta ágyszomszédjának. Az egyhajtásra kiitta. Alig nyújtózott el jótevője, végre nyugalmat remélve ágyában, amikor ezt hallotta. Jaj, de rettenetesen szomjas voltam. Ó, de rettenetesen szomjas voltam. A sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

Tűrjétek el, ha én is beszélek, és miután beszéltem, majd gúnyolódhattok. Jób könyve, 21. részének 3. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvasta rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete a Lukács evangéliuma 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa a Szomjúság című részt olvasta fel. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit péntek reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Liszt Ferenc zenész zongora művész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1886-ban ugyanezen a napon hunyt el, azaz július 31-én. És így szól. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány, és kritika sem. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően természetesen köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután ismét Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30, a rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitel megállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekiu, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az 5. új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDS közleményében. Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc erekéit. A Szerefi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmában lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görög katolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor erekétartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az erekék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található Ferences Kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közbenjárását kérni. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Kecskés Csabával.

Július 31-e az év 212. szökőévben 213. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 153 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek július 31-én.

768-ban Fülöp ellenpápa megválasztása és lemondatása. 1498-ban Kolumbusz Kristóf felfedezi Trinidad szigetét. 1527. július 31-én a Magyarországra bevonuló első Ferdinánd a köpcsényi esküben ígéretet tesz a magyar törvények és az aranybulla megtartására. Az aranybulla szűkebb értelmében a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a magyar nemesség jogait először rögzítette. 1944 Antoine de Saint-Exupéry repülőgépével nyomtalanul eltűnik. 1954. július 31-én sikerült megmászni a K2-t, amely egy 8611 méter magas hegycsúcs, a Föld második legmagasabb hegycsúcsa. A Himalája egyik hegységében, a Karakorumban található az Indiához tartozó Kasmír, valamint a Kínához tartozó Tibet határán. 1987-ben Mekkában a szaúdi bizottsági erők tüzet nyitanak a lázangó iráni zarándokokra, megölnek 400 személy, köztük 275 iránit.

Ezek voltak azok a fontosabb események, amelyek július 31-én történtek. Következzenek most azok a híres személyek, akik ezen a napon születtek,

1803-ban született John Ericsson, svéd feltaláló és mérnök, Angliában született és az Egyesült Államokban tevékenykedett. Közreműködött a Novelty vasúti gőzmozdony megtervezésében, Észak-Amerikában megtervezte az Egyesült Államok haditengerészetének első csavarhajtású hadihajóját. 1841-ben született Kunc Ignác, jogtudós, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1905. július 31-én született Kocsis András, Kossuth és Munkácsi díjas magyar szobrászművész. 1912-ben látta meg a napvilágot Milton Friedman, magyar származású amerikai Nobel-díjas közgazdás. 1913-ban Kosári Domokos Széchenyi nagydíjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és 1999-től 2007-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1914. július 31-én látta meg a napvilágot Louis de Funès, francia komikus, színész. 1936-ban született Sigmond István író. 1944-ben jött a napvilágra Gerald Chaplin, amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. Gerald az 1960-as évek közepétől folyamatosan filmez, életművében kiemelt helyet foglalnak el egykori élettársával, Carlos Suárez, spanyol filmrendezővel közös alkotásai, de a filmtörténet számos más kiváltságával is dolgozott egy. 1965. július 31-én látta meg a napvilágot J.K. Rowling, angol írónő, Harry Potter regények szerzője. 1986-ban született Kelemen Zoltán, romániai-magyar műkorcsolyázó. Ők voltak azok a híres személyek, akik július 31-én születtek.

Nézzük most át, hogy kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója erre a napra esik. 1556-ban ezen a napon hunyt el Loyolai Szent Ignác katolikus hittudós és misszionárius, a jezsuita rend alapítója. 1849. július 31-én hunyt el feltételezhetően Petőfi Sándor, magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. 1875-ben hunyt el Andrew Johnson, az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke. 1886-ban ezen a napon hunyt el Liszt Ferenc, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár, a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője. 1907-ben, július 31-én hunyt el Károlyi István politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1926-ban hunyt el Huszman Alajos, magyar műépítész. Ezen a napon, 1944-ben hunyt el Antoine de Saint-Exupéry francia pilóta, író. 2015-ben hunyt el Sinkó László Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, a nemzetművésze. Ők voltak azok az ismert személyek, akik július 31-én hunytak el. Nézzük meg, milyen ünnepnapok, emléknapok és világnapok vannak július 31-én. A Loyolai Szent Ignác, baszk lovak, pap, a jezsuita rend alapítójának emléknapja. Ma van Szent Justin olasz származású, a Bessinai hittérítő püspök emléknapja is.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Kecskés Csabával. Utána a Bonbon együttestől hallgattuk meg Ez legyen a mi napunk című dalt. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai kukta rovatunkban az erdélyi csorba receptjét osztom meg Önökkel.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 6 főre szeretnénk elkészíteni. 2 evőkanál étolaj, 1 fej vörös hagyma, 2 szál sárga répa, 1 szál fehér répa, 1 darab zellergumó, 1 darab piros kaliforniai paprika, 2 liter víz, 2 darab babérlevél, só, bors. A sűrítéshez és a savanyításhoz 250 ml tejföl, 2 darab tojássárgája, 1 darab citromleve, 1 csokor petrezselyem és 1 csokor lesján. A húsgombózhoz pedig 500 g darált sertéshús, 80 g rizs, 1 darab tojás, 2 gerez fokhagyma, só, bors és 1 teáskanál őrölt piros paprika.

Lássuk, hogyan kell elkészíteni. Az étolajon megdinszteljük a finomra vágott vörös hagymát. Hozzáadjuk az apró kockákra vágott sárgarépát, fehérrépát, zellert és paprikát, majd néhány percig együtt pirítjuk. Felöntjük a vízzel, hozzáadjuk a babérlevelet, sózzuk, borsózzuk és főzni kezdjük. Közben a darált húst összegyúrjuk a megmosott rizssel, a tojással, a reszelt fokhagymával, sóval, borssal és piros paprikával. Diónyi gombócokat formázunk belőle. Amikor a zöldségek félig megpuhultak, a levesbe tesszük a húsgombócokat, és 25-30 perc alatt készre főzzük őket. A tejfölt simára keverjük a tojás sárgájával és a citromlevével. Több merőkanálnyi forró levessel hőkiegyenlítjük, majd visszacsorgatjuk a fazékba. Már csak gyöngyözve melegítjük, nem forraljuk. A végén hozzáadjuk az aprított petrezselymet és lestyánt. A lestyántól lesz igazán olyan az íze, mint az erdélyi csorbának. Forrón tálaljuk.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 6 főre szeretnénk elkészíteni az erdélyi csorbát. 2 evőkanál étolaj, 1 vörös fejhagyma, 2 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 darab zellergumó, 1 darab piros kaliforniai paprika, 2 liter víz, 2 darab babérlevél, só, bors. A sűrítéshez és a savanyításhoz pedig 200

az 50 ml tejföl, 2 darab tojássárgája, 1 darab citromleve, 1 csokor petrezselyem, 1 csokor lestján. A húsgombóchoz 500 g darált sertéshús, 80 g rizs, 1 darab tojás, 2 gerez fokhagyma és 1 teáskanál őrölt piros paprika. Ha délután folyamán ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó étvágyat és jó főzést kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Július 31-én Oszkár, Ilona és Helén névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. Az Oszkár a régi germán Asgard névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség és dárda. Az Ilona női név a Helén a régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. Azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amelyhez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn iló, vagyis örömszóra hasonlít. A Helén női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó, valószínűleg a görög Héliosz napszó származéka. Köszöntjük ma minden Oszkár, Ilona és Helena nevű hallgatónkat, és természetesen azokat is, akik születésnapjukat vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Bagashi Brothers Company Boldog Idők című dallal. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat péntek ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Liszt Ferenc zenész zongora művész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1886-ban ugyanezen a napon hunyt el, azaz július 31-én. És így szól. A fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány és kritika sem. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő egy órában. Hamarosan híreket sugárzunk, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Ha személyesen szeretnének velünk találkozni, akkor felkereshetnek Kolozsváron a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában az Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitelmegállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A vitában a Béke Románia az első szenátusi frakció vezetője, Nagyja Cservá alkotmányellenesnek nevezte a tervezet elfogadását, arra hivatkozva, hogy az parlamenti képviselők kezdeményezték, miközben szerint egy ilyen megállapodást csak a kormány kezdeményezhet. Emlékeztetett arra is, hogy az országos szakszervezeti tömb az OLAF-nál és az Európai Ügyészségnél is megtámadta a törvénytervezetet a feltételezett szabálytalanságok miatt. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekiu, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Krisztine Rozsán módosító javaslata. A szenátus jogi bizottsága elnökének indítványa szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentéteket állapítanak meg. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az 5. új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDSZ közleményében. A bölcsődében játszó és pihenőhelyiségek, valamint saját konyha biztosít korszerű körülményeket a legkisebbek számára. Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc erekéit. A Szerefi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmában lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor erekétartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az erekék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a várad olasz parkban található Ferences Kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közbenjárását kérni. Holnap 18 órakor Böcskei László, a nagyváradi megyés püspök szent misét tart a helyszínen, a ferences szerzetesekkel közösen, közölte a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben!
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Krédó hitépítő műsorunkkal következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangélium a 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a Lukács evangélium a 22. részének 39-től 41-ig terjedő verseiből. Ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére. Követték pedig őt, az ő tanítványai is. És amikor ott, a helyen volt, mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És ő eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esvén imádkozott. Míg Jézus elindul, hogy magára vállalja büntetésünket, imádkozva készül arra, hogy teste ne tántorítsa el őt Isten útjáról. Tanítványait ima hátvétként hagyja kissé távolabb hátra. De elnyomja őket az álom. Erősebb a fáradt test, mint a lélek. Nem állják ki a próbát. Miben segít az ima, különösen, ha életünknek egy nehéz szakasza következik? Éberségünk elvesztése ellen. Ugyanis, amikor az álmosságot és az alvást a Szentírás mint jelképet használja, annak egyik jelentése a lelki tompaság, és az az állapot, amikor a test diktál. Ilyenkor az ember könnyen enged, kísérthető. Ezen túl az alvás közben védtelenek vagyunk. Ez az az állapot, amikor belső figyelmünk, lelki éles látásunk, Istenre figyelésünk alig fékez. Miközben álomba mélyedünk, a hallás az utolsó, ami kikapcsol. Ezért, amikor éjjel utazunk, beszélgetünk azzal, aki vezet, hogy ébren tartsuk. Ilyen szerű az ima is. Beszélgetés Istennel még úton vagyunk, mert mind úton vagyunk, hogy hozzá megérkezzünk. Ha közben beszélgetünk atyánkkal, a kísértő háttérbe szorul. Kivel beszélek hát többet? Magammal, amibe könnyen beleszól a kísértő, mint ahogy azt a bűneset előtt is tette. Így könnyen átsiklik figyelmünk a kísértésre, mert kísért, azaz megpróbál elvonni Isten útjáról a fáradtságomat kihasználva. Ha elfáradunk, könnyebben megadjuk magunkat. Erre találták ki lelki gyakorlatként a böjtöt. Ilyenkor úgy vonunk meg valamit magunktól, hogy közben folyamatosan Istenre figyelünk és belé kapaszkodunk, hogy begyakoroljuk önmagunk megzabolázását. Jézus is nem csupán a 40 napos böjttel készült a legnagyobb megpróbáltatására, hanem azzal is, hogy ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére, arra hegyre, ahol majd elkezdődik keresztre feszítésének az útja. Majd pedig élete legnehezebb szakaszában ugyanott Jézus kitartó imában gyűjtötte a lelki erőt, és erre az útra készítette fel tanítványait, minket. Míg ő külön fohászkodott úgy, hogy vért verítékezett, mert a megváltás egyedül csak az ő harca lehetett, addig a tanítványok kissé távolabb ugyan, vele együtt kellett könyörögjenek. Ez az együtt a fontos. Együtt Jézussal mindent az életemben, és együtt hívő testvéreimmel. Mindannyian tudjuk, hogy sok olyan helyzete van életútunknak, amikor egyedül túl kevesek vagyunk. Egyedül a kísértővel szemben nincs esélyünk. Ezért adja nekünk szavait Isten, hogy általa benne velünk legyen, mert szavában hatalom, élet, azaz ő maga is benne van. Ezért ismétli Pál apostol Joel prófétát, minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Róma 10.13. Őseinkről van feljegyezve az, hogy amikor csatába futottak a pogány ellen,
mert ez a hitharca is volt, így kiáltottak: Jézus, segíts! Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, bátorít Jézus. Szüntelen imádkozva járjuk hát tovább útunkat Jézussal ébren. Folyamatos kísértéseimben köszönöm, Jézus, hogy állandóan beszélgethetek veled. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Lukács evangéliuma 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szomjúság. Antoni de Mello nyomán. A szenvedés néha élvezetes. A hálókocsi kupéjában ketten voltak. Már éppen elalvóban volt, amikor hangos sóhajtozást hallott a felső ágyról. Jaj, de rettenetesen szomjas vagyok. Ó, de rettenetesen szomjas vagyok. A sopánkodásnak nem akart vége szakadni. A legegyszerűbb megoldást választotta. Felkelt, megkereste a hálókocsi kalauzát, és vett két sört. A kupéba visszaérve, az egyiket felnyújtotta ágyszomszédjának. Az egyhajtásra kiitta. Alig nyújtózott el jótevője, végre nyugalmat remélve ágyában, amikor ezt hallotta. Jaj, de rettenetesen szomjas voltam. Ó, de rettenetesen szomjas voltam. A sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

Tűrjétek el, ha én is beszélek, és miután beszéltem, majd gúnyolódhattok. Jób könyve, 21. részének 3. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvasta rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete a Lukács evangéliuma 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa a Szomjúság című részt olvasta fel. Ennyi fért Credo hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat péntek reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő fél órában hamarosan hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnos@agnosradio.ro e-mail címünkre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában az Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitel megállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekiu, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az ötödik új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDS által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDS közleményében. Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc erekélyét. A Szerefi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a Ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor erekétartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az erekék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található Ferences Kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni, és a szent közben járását kérni. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztensképző posztliceális szak a 2026-2027-es tanévre is meghirdette felvételijét. Egy 30 férőhelyes, államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-éig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Palkos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettem. Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már kétszer vagy háromszor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
2: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
3: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehér köpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehér köpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
4: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
3: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
4: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat?
3: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorló termünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorló terem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelemben. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
4: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
3: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember. Tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
4: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
3: Akkor kezdjük.

0: Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
0: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény. Ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolába kikérni, falja matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
0: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombatina. De ha valaki, mert még volt ilyen. Éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
0: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain, egészségükben vagy betegségükben felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
2: Most a napáhítata csendül fel.

A mai állítat címe: Csináld jól. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyvének első fejezetének 8. verse.

Mai áhítat szerzője Erasmo Figaro, dominikai köztársaságbeli testvérünk. 15 évesen elhatároztam, hogy elmegyek otthonról, munkát keresek valahol máshol, és függetlenül fogok élni.

Apámtól ellenállásra számítottam, amikor közöltem vele a döntésemet. Ehelyett ő csupán csak annyit mondott. Fiam, bárhova mész, bármilyen karriert választasz, csináld jól. Egész életemben magammal vittem ezt a tanácsot. Megosztom ezt az útmutatást a lelkészi szolgálatomban rám bízott emberekkel is. Rájöttem, hogy Isten munkája a világban nem korlátozódik bizonyos Isten tiszteleti helyekre vagy életutakra. Isten csodálatos kegyelme lehetőséget ad arra, hogy különbözőbb formában és módokon osszuk meg a Jézus Krisztusról szóló örömhírt minden emberrel. Amikor valakinek először beszélek Krisztusról, nem arra koncentrálok, hogy hogyan kövesse őt, és nem kívánom, hogy az én gyülekezetembe jöjjön. Ehelyett az apámtól kapott tanács valamilyen variációját osztom meg vele. Isten bárhol is hívott el, azt akarja, hogy ott szolgálj az ő dicsőségére. Ahová hív Isten, kövesd a tanítását, és csináld jól.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, segíts, hogy mindig először a Te dicsőségedet keressünk mindenben, amit teszünk. Ámen.

Isten nevét dicsőítem minden dologban. Hangsúlyozza az áhítat szerzője Erasm Figaro, dominikai köztársaságbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a független fiatalokért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám a déli magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. Liszt Ferenc zenész zongora művész gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány és kritika sem. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában az Iszi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitelmegállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A vitában a Béke Románia az első szenátusi frakció vezetője, Nagyja Cservá alkotmányellenesnek nevezte a tervezet elfogadását, arra hivatkozva, hogy az parlamenti képviselők kezdeményezték, miközben szerint egy ilyen megállapodást csak a kormány kezdeményezhet. Emlékeztetett arra is, hogy az országos szakszervezeti tömb az OLAF-nál és az Európai Ügyészségnél is megtámadta a törvénytervezetet a feltételezett szabálytalanságok miatt. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekiu, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Christine L. Rozsán módosító javaslata. A szenátus jogi bizottsága elnökének indítványa szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentéteket állapítanak meg. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az ötödik új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDSZ közleményében. A bölcsödében játszó és pihenőhelyiségek, valamint saját konyha biztosít korszerű körülményeket a legkisebbek számára. Először állítják ki Romániában az Iszi Szent Ferenc erekéit. A Szerefi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék az Iszi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görög katolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor ereklye tartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az ereklyék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található Ferences Kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közbenjárását kérni. Holnap 18 órakor Böcskei László, a nagyváradi megyés püspök szent misét tart a helyszínen, a ferences szerzetesekkel közösen, közölte a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kórház misszió.
1: A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
0: Lezárta 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
2: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusról bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül.
0: Vakációs Biblia hét a Kakasos templomban.
3: Mi magát a programot ezt a Cohen-től kaptuk, úgyhogy a Rám talál, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórház lelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
1: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórházmissziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Csernyiga Gyula, aki eddig végezte a kórházmissziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szól ő ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórházmisszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
0: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
1: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Balogh Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János, egy nagyon jó teológus is volt, Luthert idézte, mert kérdezni. amikor börtönben volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések. Hogy lesz velem? Miért van ez? Esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórház missziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy ő azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
0: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
1: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem léphetek be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktak fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk. Van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék, vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezet tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, az éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY, na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön lefe a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott négyen, öten egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma, ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
0: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
1: Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy ami tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért, azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak. Tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem ezeket a gyógyszereket, meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni. Ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházba, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók, még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
0: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
1: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek, ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni. Tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért amikor lelkileg ezt hordozni kell, Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valakit választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörgöm, 40 beteg van egy pár nővére, és én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek kifel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hogy a szobába a bácsit látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet, a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
0: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk.

0: Az anyaország lezárta 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az elmúlt 10 hónap történéseit összegezzük a következő percekben dr. Engi Sándor rektorral, a riporter Bódis Attila.
1: Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, és lehet, hogy ez a 251 hallgató mellette van még egyébként, aki passzív, de ha hozzáveszünk, hogy milyen küldetést tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül, Erdélyben, tehát az a 557 hallgató, akivel mi kapcsolatban vagyunk, mert egy parciumi egyházmegye 224 presbiterét, hogy mondhatnánk az, hogy nem szabad hozzávenni, persze nem akreditált képzés a népfőiskola, voltak erre ígéreteink egyébként, hogy ebből lehet valami az állami akreditáció felé is. Most mi meg vagyunk elégedve ezzel a létszámmal, folyamatosan dolgozunk, mindenki azon keveset, többet kellene, hogy a hallgatóink szaporodjanak.
2: Milyen útravalót kapnak azok a hallgatók, akik hát ugye az élet különböző területeire mennek majd el innen az intézményből, de egy dolog azért mégiscsak összeköti őket, ez a Biblia és a hitalapú képzés. Milyen muníciót kaptak az intézménytől ahhoz, hogy megfelelően helytálljanak majd azokon a területeken, amelyeket kapnak szolgálatként?
1: Az osztatlan képzésen lévő lelkipásztorok és az a 172 alapképzésben résztvevő egyetlen célja, hogy a társadalomban az Isten igéjével összefüggő problémákat oldja meg azzal a töltettel, amit itt kap. A szociális munkás, a közösségszervező, a diakónus, a katekéta, mi tisztában vagyunk azzal, hogy Budapesttől távol nem tudom elég gyakran elmondani, más problémáink vannak itt ebben a csücsökben, Felvidék és Kárpátalja és Erdély vonatkozásában, Délvidékről nem is beszélve. Mindenhonnan vannak hallgatóink. Nem véletlen, hogy ide jönnek, itt valami olyasmit találnak, ami olyan energiát adhat számukra, amiből igenis lehet töltekezni az Isten igéjének az erőivel, egy másfajta látással, máshol is szabad szociális munkát tanulni, mérjön ide a hallgató azért, mert kap valami pluszt, máshol is szabad teológiát végezni, közösségszervezést tanulni, sorolhatnám az összes szakunkat, pásztorál pszichológiát, miért olyan fontos az, hogy azok, akik idejönnek lelkeket gondozni, azok tőlünk kapjanak iránymutatást, azért, mert itt valami olyas mit találnak, amit máshol nem. A mi feladatunk ez a specialitás, ami máshol nincs, azt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezek a létszámadatok arról árulkodnak, hogy nem rossz ez a fajta látásmód és gondolkodás.
2: Mindazonáltal az intézmény méretéhez mérve igen komoly rendezvény mennyiségnek ad helyet. Rektor úr felsorolta az oklevél átadó ünnepségen, hogy milyen színes élet volt itt az elmúlt 10 hónapban, konferenciáktól kezdve kulturális eseményekig, hogy ezeknek milyen szerepük van egy felsőoktatási intézmény életében.
1: Jó hosszú volt ez a lista. Azért olvastam hónapra lebontva, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy nem unatkozunk. Hálás vagyok a szervezőknek, hálás vagyok azoknak, akik felvállalták ezeket a nyitást jelentő akcióinkat. Miért kell nekünk nemzetközi tárogató versenyt rendezni? Miért kell nekünk a Debreceni Egyetemmel, a zenei részével kapcsolatot tartani? Azért, mert nem szeretnénk burokban élni, nem szeretnénk azt, hogy a Teleki Akadémia ne legyen ott valahol a feladataink között, és miért ne tudnánk a művelődés házával, a várossal együtt dolgozni? Mi nem csupán a Bibliát forgatjuk, hallgatjuk, hanem a Bibliából fakadó, világért megszólított küldetésünket próbáljuk teljesíteni. Igen, a kultúra minden területén. Konferenciákban, nemzetközileg is, és a millióféle kiállítással és koncerttel együtt.
2: Ezt kiegészíti, vagy talán egy másik vonulata ugyanennek a tudományos tevékenységnek az, hogy az intézmény oktatói az elmúlt időszakban nagyon sok tudományos munkát jelentettek meg itt ott, sőt, hát ugye tankönyvek is születtek abból a műhelyből, amit a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudhat magáénak. Ezek hogyan járulnak hozzá? Egyrészt a presztízshez, másrészt pedig az, hogy itt az ide járó hallgatók, diákok valami különlegeset többet kapjanak.
1: Az, hogy mi tudományban mit teszünk le az asztalra, ez az MTMT-ben látható. A két kiadónk most már, nem mondom, hogy ontja a könyveket, a túlterheltség az mindig is probléma volt, rengeteg feladatot látnak el az oktatók, ha jól számoltam és jól mondtam, 44, és ebből 18 a főállású, teljes munkaidőben oktató kolléga. Mindenki tisztában van azzal, hogy egyik legfontosabb, hogy az órák azok olyanok legyenek, amelyek garantálják a színvonalat, de sajnos az akkreditáció megkívánja tőlünk azt, hogy a publikációink is meglegyenek. Ezeket ott lehet találni a kiadványaink között, és ahogy az előbb mondtam, a publikációs listáinkon, ami egyrészt fontos magának az oktatónak, hiszen az előrehaladásának a feltétele, másrészt az intézmény számára, hiszen a nagyító alatt vagyunk, ilyen szempontból megköveteli az akkreditáció. Már másodszor mondom ezt a fogalmat, hálás vagyok azoknak, akik az akkreditációban letették ugyancsak a maguk munkáját, nélkülük az intézmény fennmaradása lenne veszélyben. Hálás is vagyok mindenkinek ezért a munkáért, de a tudományi terület az valamennyünk számára mindegyike feladat, és másképp ez a paletta ilyen komplex módon nem tudna összeállni, csak úgy, hogy mindenki kiveszi a maga részét a tudományos munkából, publikálásból, konferencia látogatásból, konferencia szervezésből.
2: Rektor úr többször is említette az akkreditáció szót, ugye most van túl az egyetem egy nagyon komoly akkreditációs időszakon, és hát az akkreditációs bizottság dicsérő szavakkal illette azt a munkát, amely itt zajlik. Ez mit igazol vissza az itt oktatók, hallgatók számára?
1: Azt igazolja, hogy az akkreditáció munkájában résztvevő kollégák, mindegyiket nevesíthetném az oktatási rektorhelyettestől kezdve a munkatársakig, a Minőségbiztosítási Bizottság elnökéig, senkit nem szeretnék kihagyni. Az oroszlán részét nyilván ők végezték. Mit jelent? Azt jelenti, hogy erre külön szántunk is egy szenátust, kihelyezett oktatási, oktatói érdekelőt, a tanulságait levonni. Egész napunk a panel beszélgetésekkel telt, hogy milyen folyamatoknak tanúi az intézmény minden egyes disziplinája, akár a minőségbiztosításban, visszajelzésekben, a tudományos teljesítmények mindegyikén. Az akkreditációs bizottság az mindig egy, hát ilyen értelemben stressz, nem minden felsőoktatási intézménynek szokott automatikusan sikerülni, pontosan ezért a magas állam által előírt követelmények miatt. Hát hála a kollégáknak, a szenátus jegyzőkönyvek is megerősítik, de a főjegyző úr is külön megköszönte oktatási rektor helyettes asszonynak a munkáját. Igen, hálásak vagyunk.
2: Beszéltünk ugye a tudományos munkáról, és úgy tűnik, hogy van utánpótlás is, hiszen a tudományos diákköri versenyen, amit helyben rendeztek, igen komoly mezőny vett részt a hallgatók részéről. Tehát itt is növekszik az érdeklődés, van inspiráció, vannak olyan oktatók, akik foglalkoznak ezekkel a diákokkal. Ilyenkor minek dolgozik az intézmény, hogy ilyen csúnya szóval kérdezzem, hiszen ugye elsősorban az alapfeladat az, hogy megfelelő lelkipásztorokat, vagy a szociális munkában, vagy az élet más területén helytálló embereket adjon az intézmény a társadalomnak, de hát itt egy picit ők többet szeretnének tudni arról az világról, vagy arról a feladatról, amire készülnek. Miért jelentős ez az intézmény számára?
1: Az intézmény számára azért jelentős, mert azzal, hogy alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, az egyik kritérium az, hogy legyen nekünk ilyen. Túl a duális képzésen, az idegen nyelvű oktatáson és a megfelelő szakokon, alapképzési és mesterképzési szakokon, ez kötelező darab a tánciskolába. Gyakorlatilag, hogy a megmaradásunkat jelenti a TDK, azok a hallgatók, akik ebben részt vesznek, nem hiszem, hogy azért csinálják, hogy mi az alkalmazott tudományegyetem kategóriában megmaradjunk, és ne dobjanak ki onnan, mert ilyen nekünk nincsen. Hanem azért, egyrészt van a hallgatónak valamilyen személyes érdeklődése, valamilyen tudományterületen valamit érez, hogy őt nem csak az óra látogatás meg az a jegy vonza, amit vizsgán kap, hanem lehet, hogy a tanár varázsának köszönhetően kinyílt számára a tudomány nagy épületében egy ablak, egy kapu, és ő szeretne ezen az úton tovább menni az ismeretek tárházába, ahol még olyan dolgokat kibányászni, amit ő érdekli. Természetesen, amikor itt a házi versenyek megvannak, akkor küldjük őket országos versenyekre. És ezeken az országos versenyeken mindig van hallgatónk, nem is egy, nem is kettő, három, akik ezeken az országos versenyeken első díjat, második díjat, külön díjat hoznak. Én említettem ezeket a neveket, meg hát az évközi beszámolókból ez nyilvánvaló, és ha valaki megnézi az asztalomat, a kapott okleveleket, majdnem minden tanárnak van ilyen szép elismerő oklevele, hogy a tudományos diákköri konferenciákra elkísérgette ezeket a hallgatókat a vezetésével.
2: Még fontos arról beszélnünk, hogy ugye eltávozott az intézményből több mint 500 diák, de hát folyamatos az élet, jönnek újak. Hogy alakul a felvételi, ha jól tudom, még pótfelvételi eljárásra is van lehetőség.
1: Hogyne, augusztus 24-én van a pótfelvételi, ez azért fontos számomra, mert már Szegeden kellene lennem nemzetközi biblikus konferencián, és hát direkt azért maradok itt, mert nagy reménységgel vagyunk, megdöbbentő számot hallottam a szociális munkás szakos oktatóktól, és akik figyelik ezeket a létszámokat, 139 szociális munkás hallgat jelentkezett, nem is tudom, hogy a törvényes keretek között kapacitás bővítéssel, hogy tudunk majd velük foglalkozni. Hát a legnagyobb reménységgel vagyunk, hogy ez az 58 hallgató, aki most diplomát kapott, ez magvetéssé válik, és hát 100 fölé emelkedik majd a most hozzánk jelentkező hallgatók száma. Bízunk benne.
0: Az elmúlt percekben Bódi Szatil összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A vakáció beköszöntével megteltek a gyermekekkel a gyülekezeti termek és templomok, kezdetét vették a nyári Biblia hetek. A Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben július 13-a és 17-e között a Koen által összeállított, rám talált mottójú program várta a résztvevőket a Kakasos templomban. A hét eseményeiről Makkai Antónia vallástanárnő, valamint két önkéntes Nagy Gergő és Fosztó Petra mesélt, de a gyermekeket is megszólítottuk, akik örömmel osztották meg, milyen élményekkel gazdagodtak. A riporter Pilbá Kincső.
1: A nyári szünet kezdetével a vakációs Biblia hetek is elindultak, hogy a gyerekek számára tartalmas, hitmélyítő programokat kínáljanak. Július 13 és 17-e között Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközség Kakasos templomában gyűltek össze a gyermekek, ahol a Koen által összeállított, rám talált mottójú Biblia hét foglalkozásain vettek részt. A programról Makkai Antónia vallástanárnővel, valamint két önkéntessel, Nagy Gergővel és Fosztó Petrával beszélgettünk. Hogyan állt össze a program, illetve hogyan kapcsolódott a rám talált mottóhoz?
2: Hát mi magát a programot, ezt a Koentől kaptuk, úgyhogy a rám talált, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
1: És a programokon keresztül hogy érvényesül ez a motto?
2: Leginkább a vallásórákon, 5 csoportban dolgozunk különböző korosztályban, leginkább ott van minden korosztályra kibontva maga a téma, és ezen felül a különböző játékok. A szabadidős programok viszont nem feltétlenül a témához vagy a mottóhoz kapcsolódnak.
1: Milyen korosztályú csoportok vettek részt a foglalkozásokon?
2: Egy évestől egészen 8-os osztályig mindenki is. 5 csoportban vagyunk, ovisok, dedó, 0-2, 5-8-as mindenféle korosztályban.
1: Hány gyerek vett részt ezen az egész hetes foglalkozáson?
2: Hát a mai napon ilyen 95 gyerek volt, ez hétfőtől péntekig egy kicsit változik, néha vannak napok, amikor nő, vannak, amikor csökkent, de egy nagy átlagban ilyen 90 és 100 között.
1: És hogyan állt össze a szervezőcsapat, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel?
2: A szervező csapat az a gyülekezet fiataljaiból áll, ők azok, akik besegítenek nekem. Minden évben idén is majdnem 20 fiatal segít be, igazából mindenki if is nálunk a templomnál.
1: Péntek este a gyerekek után a szülők is összegyűlnek, erről az estről mit kell tudni?
2: Igen, ez az este az, amikor a szülők visszajönnek délután a gyerekekkel, és bemutatjuk nekik, hogy mivel foglalkoztunk egész héten, hogy milyen történetek voltak, mivel foglalkoztunk, és utána a szülőkkel együtt is a gyerekek részt vehetnek egy ilyen programon, ahol egy kicsit ők is a gyerekekkel együtt átérezhetik azt, hogy mi is volt ezen a héten.
1: Mi az, amivel szerinted hazamehetnek a gyerekek, azon kívül, hogy esetleg ilyen kézzelfogható dolgokkal, de mi az, amit hazavihetnek a hétvégén?
2: Ha eltekintünk a kézimunkáktól, amit minden nap készítenek, szabadidőben is rengeteg ilyen program van, akár fonás, akár arcfestés, meg egy csomó program, de magával azzal az érzéssel, hogy Isten az, aki ott van mindig nekik, és bármilyen nehézség is legyen, ő az, aki mindig újra és újra rájuk talál.
1: És hogy néznek ki a hétköznapokban itt a gyülekezetben a gyerekfoglalkozások?
2: A hétköznapokban minden vasárnap a

0: A délelőtti istentisztelet alatt van vallásóra, valamint délutánonként a nagyobb csoportnak. Különböző táborok vannak, gyerekhetek, és minden hónapban van egy extra programunk a nagyobbakkal, mikor egy szombati napon egy teljes napot együtt töltünk.
1: Nehéz megszólítani a gyerekeket, nehéz átadni mondjuk az igét úgy, hogy mondjuk a legkisebbeket is megszólítsa ez.
0: Így, hogy különböző csoportokban dolgozunk, nem. Mert mindegyik csoportban az adott korosztályhoz szólunk, viszont a mai világban már nehezebb megfogni persze őket, mert hogy annyi minden van, ami elvonja a figyelmüket, meg ami program van, hogy igazából sokszor el se jutnak, viszont amikor már itt vannak, akkor már nincsen gond, mert azt is látjuk, hogy mennyire szükségük van erre az egészre.
1: Ti önkéntesként vesztek részt ezen a Biblia héten. Mi az, amiben be tudtatok segíteni?
2: Először is tanítottuk őket, Biblia történeteket meséltünk el nekik, bemutattuk őket bábukkal, imádkoztunk is velük, és aztán voltak a kültéri programok, itt van arcfestés, fonás, és a fiúknak, vagy akik szeretnek sportolni, van a pályán focizás, kosárlabda, volélabdával is játszhatnak, és nagyon sok érdekes program.
3: Azon kívül még nagyon sokat szoktunk velük játszani, úgy vezetjük be a programokban, hogy először játszunk velük, és utána meg leülünk, és előadjuk neki a mai témát, és akkor így sokkal jobban értik a gyerekek, hogy miről van szó.
1: Mi lenne szerintetek az a dolog, amivel hazatérnek, azon kívül, hogy mondjuk egy kézműves dolgot hazavisznek, mi az, amivel hazatérhetnek?
2: Hát szerintem a sok élménnyel, új barátokkal, amit itt kapnak.
3: Azon kívül vannak zenék, amiket énekelünk a templomban reggel és délután. Evel nyitjuk, evel zárjuk a programokat. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy jönnek utánuk a szülők, és a gyerekek éneklik itt az utcán a dalokat, melyen fülbemászó, ilyen kis cuki énekek vannak, szóval ezt is nagyon élvezik, ezeket az énekeket.
1: A Biblia hét résztvevői is megosztották velünk élményeiket, elmesélték, milyen foglalkozásokon vettek részt, és mi tetszett nekik a legjobban?
4: Énekeltünk a templomban, azután játszottunk egy játékot, azután kézműveskedtünk, és azután pedig már jött az ebéd, az nagyon finom volt. Utána megint játszás volt ott az udvaron, mindenki játszott, amit szeretett volna, volt függőágy is. Utána megint énekeltünk egyet a templomban, és vége is volt.
1: És még volt a kedvenc éneked?
4: Hát a Sunshine Holiday.
1: Elmondod, hogy mi tetszett a legjobban ma neked?
5: A kézimunka.
1: És mit készítettél a kézimunkás tevékenységen?
5: Hagyott és nekem a piros tetszett és a...
1: Az énekek tetszettek a templomban?
5: Igen.
1: Van kedvenc éneked?
5: Igen.
1: Mi tetszett neked ma a legjobban?
5: Kézimunkáztunk, és valaki mondott egy versikét.
1: És énekeltetek is?
5: Igen. Nekem a éneklés és a játszás.
1: És mi volt a kedvenc éneked? Volt kedvenc éneked?
5: Mindegyik.
1: És mit készítettél a kézimunkás foglalkozáson?
5: Hajót, egy tengervizet. Voltunk az udvaron, énekeltünk, és még kézimunkáztunk ilyen hajókát.
1: És van kedvenc dalod a maiak közül?
5: Igen, ez az utolsó.
3: És emlékszel a címére?
5: Sunshine Holiday.
6: Nekem legjobban az volt egy játék, és volt színezés.
1: És mi volt a kedvenc éneked itt a templomos énekek közül?
6: A menyetekbe kapuink hálaadásnál.
1: Szoktál járni vallásórákra így a táboron kívül?
6: Igen, szoktam járni.
1: És mi az, amit így szeretsz ezeken a vallásórákon? Miért jössz mindig vissza, mit szeretsz?
6: Hát azért, mert nagyon sok barátnőim vannak itt. Boldog vagyok ebben a közösségben.
7: Vakációs Biblia hetet szerveztek a Kakasos templomban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában az Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitel megállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A vitában a Béke Románia az első szenátusi frakció vezetője, Nagyja Cservá alkotmányellenesnek nevezte a tervezet elfogadását, arra hivatkozva, hogy az parlamenti képviselők kezdeményezték, miközben szerint egy ilyen megállapodást csak a kormány kezdeményezhet. Emlékeztetett arra is, hogy az országos szakszervezeti tömb az OLAF-nál és az Európai Ügyészségnél is megtámadta a törvénytervezetet a feltételezett szabálytalanságok miatt. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekiu, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Christine L. Rougen módosító javaslata. A szenátus jogi bizottsága elnökének indítványa szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentéteket állapítanak meg. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az ötödik új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDSZ közleményében. A bölcsödében játszó és pihenőhelyiségek, valamint saját konyha biztosít korszerű körülményeket a legkisebbek számára. Először állítják ki Romániában az Assisi Szent Ferenc erekéit. A Serafi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görög katolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor ereklye tartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az ereklyék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található Ferences kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közbenjárását kérni. Holnap 18 órakor Böcskei László, a nagyváradi megyés püspök szent misét tart a helyszínen, a ferences szerzetesekkel közösen, közölte a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban Arany Lászlóról, magyar költőről és népmesegyűjtőről, Arany János fiáról lesz szó. Ma inkább népmeséket, meséket fogunk hallgatni, úgyhogy mai műsorunk leginkább legkisebb hallgatóinknak szól.

Arany László 1844. március 24-én született Nagyszalontán, és Budapesten hunyt el 1898. augusztus 1-én. A legjelentősebb műve a Déli bábok hőse. Arany János és Ercsei Julianna második gyermekeként született, nővére Arany Julianna volt. A polgári realizmus főművei világszerte általában prózai regények. A mi kritikai realizmusunk első kétségtelen remek műve egy verses regény, Arany László műve a Déli bábok hőse. Költője igen kevés verset írt életében, elsősorban esszéíró volt, mellékesen kitűnő műfordító, de olyan ember, akinek az egész irodalom csupán magángyönyörűség volt, aki a költészettel kiábrándultan tudatos gesztussal felhagyott, napjai javarészét aféle komoly polgári tevékenységekre fordította, jogász volt, közgazdasági szakember, idővel bankigazgató, és 54 éves korában gazdag budapesti polgárként halt meg. Nyilván félt hivatásos költő lenni, hiszen az apja volt Arany János, a kor legünnepeltebb költője. Nem mert volna vele versenyre kelni. Ráadásul apja volt a tanítója is, elfogadta minden elvét, noha alkatban merőben különbözött tőle. Az örökölt Arany név súlyosan nyomasztotta, ezért maradt tulajdonképpen az irodalom határszélén élő dilettáns, de olyan műkedvelő, aki értékben a hivatásosok közt is elsősorban áll. A rendkívül éleseszű fiatalember csupa olyan emlék veszi körül, amely szárnyaltatja is, nyomasztja is. 4 éves, amikor Petőfi verset ír hozzá, az Arany Lacinak a kisfiút beemeli az irodalomba. 5 éves, amikor a forradalom bukásával minden gyászba borul. Kisgyermek, amikor híres apja költeményben szólítja meg, mondván benne, hogy mindig tűrni és remélni kell, de hozzásóhajtja, ó, ha bennem is, mint egykor éppen, élne a hit, vigaszul nekem. Arany László hitek, remények és kételyek közt nő fel, miközben apja a legmagasabb igényekkel néz rá, és ez kötelez. Művelt lesz, elfogadja apja eszményeit és normáit, de semmi sincs, ami lelkesítse. Az elnyomatás idején még hinni lehet egy jobb világ eljövetelében, de a kiegyezésért nem lehet lelkesedni. A Bach korszak

Sokban még irodalomban, kultúrában, népmesekutatásban olyan célokat lehet találni, amelyek egy más korszakot készítenek elő. A jogásznak induló Arany László 18 éves fővel, nénjével, Juliskával együtt népmesekutató útra indul. Összeállítják a mindmáig legjobb magyar népmesegyűjtemények egyikét. Később elméletileg tanulmányozza a népmesék világát, s erről 23 éves korában írt tanulmánya mindmáig folklór irodalmunk klasszikus műve. Ekkor már tagja a Kisfaludi Társaságnak, tehát tudomásul vett író. Ugyanebben az évben az Elfrida című humoros elbeszélő költeménye sikeres költővé emelkedik. Nyitva előtte az út, hogy akár tudós, akár költő legyen. De itt a kiegyezés, nincs miért lelkesedni, viszont van lehetőség pénzt keresni. Arany László egy kitűnő tanulmányban, amelyet a magyar politikai költészetről ír, kifejti, hogy ha a költőnek nincs miért lelkesednie, jobb, ha elhallgat. Ezt 1873-ban írja le. Előző ívben írta meg a főművét, a Déli bábok hősét, amelyet sajátos szemérmetességgel vagy gátlásossággal névtelenül jelentett meg. De azonnal sikere van, és nem sokára kiderül, hogy ki a költője, mégsem folytatódik a költői út. Arany László fordít Shakespeare-t, Molière-t, Puskint, Lermontovot, irodalmi és politikai tanulmányokat ír. Talán egy-két verset is, de ha ír, meg is semmisíti. Így a Déli bábok hősén kívül fél tucat költeménye sem maradt fenn. Ezek a kor színvonalas átlag terméséhez tartoznak, hű kifejezői a kiegyezést követő általános kiábrándultságnak. Két kötetnyi eszéje is kritikája a műfaj maradandó hagyatéka. A Déli bábok hőse azonban remek mű. Sok minden hatott rá az irodalomból, elsősorban Byron Don Juanja, Puskin anyeginje és Arany János bolondistókja, de valójában egyikhez sem hasonlít. A világirodalomban talán legközelebb álló egy prózai remekmű áll, Goncsarov Oblomovja, amelyet a költő valószínűleg nem is ismert. De a társadalmi helyzet hasonló volt. Az elmaradt társadalomban a jó szándékú, fölöslegesnek bizonyuló ember belefulladása a semmibe. Arany László hőse Hűbele Balázs lelkesedő ember, nagy eszméket szeretne szolgálni, érdeklődve fordul a nagyvilág felé. Idővel világot látott emberré fejlődik, aki nagy tervekkel jön haza. Csak hogy itthon semmiféle lehetőség sincs a nagy tervekre. És Balázsnak csődbe jut egész élete, szerelme, tervei, vágyai. Belesüpped a céltalanságba. Ezt a sivár történetet Arany László művészien csiszol stanzákban, ironikus és önironikus mosolyjal adja elő, mintha felülállna a Hűbele Balázs sorsán. Az egész verses regény a részlet szépségekkel teljes, derűt keltő olvasmány, amely keserű szájízt ad, szinte magában álló egész irodalmunkban. A kor, amelyet ez a mű kelt, még a reménykedések korszaka volt, hiszen a kiegyezés utáni években, úgy egészen 1875-ig, Tisza Kálmán korának kezdetéig még azt a látszatot keltette, mintha 1848-at lehetne folytatni. Még élesztő táptalaja volt a nemzeti romantikának. Jókai legszebb, legjobb regényei nemrég keltek, a színpadon Szigligeti és a népszínmű volt a divatos. Arany János minden kiábrándultsága ellenére most fog végső nagy korszakának műveihez, csak ezután következnek az utolsó évek balladái és a Toldi szerelmének befejezése. De Arany Lászlónál megszólal a teljes reménytelenség. Lehet, hogy ezért akart névtelen maradni. És egy évvel később el is hallgat a költő. De nagyon sok dolga van még az életben. Fontos jelenségekről kell számot adni a tanulmányaiban. Egyebek közt ő fedezi fel a magyar olvasóközönség számára Lermontovot. Ő hívja fel a figyelmet Kossuth emigrációs iratainak fontosságára. Ezekben az elmélkedő, ismeretterjesztő művekben megtalál egy maradandóan friss, szabatos, világos értekező stílust, amely eszéirodalmunk klasszikusai közt is biztosítja helyét. Nem kevésbé fontos, amit Arany János irodalmi hagyadéka körül végez. Amikor a nagy költő 1882-ben meghal, töménytelen hátrahagyott műve és igen nagy levelezése marad. Ezeket rendszerezni és sajtó alá rendezni igen nagy munka. És a fiú, aki akkor már főleg jogi és pénzügyekkel foglalkozik, vállalkozik a számára kegyeletes, a nemzet számára nagy kulturális jelentőségű feladatra.
Közben megírja lírai szépségű visszaemlékezését halott apjára és halott nénjére, és gondos munkával állítja össze a hagyatékban talált kiadatlan és töredékes műveket. Ő teszi közzé a végső évek gyűjteményét, az őszikéket is. Két kötetben állítja össze a hátrahagyott műveket, részletes előszót ír hozzájuk. Majd újabb két kötetben adja ki Arany János levelezését, ez a gyűjtemény azóta is fontos forrása irodalomtörténetírásunknak. Késői éveiben alig-alig foglalkozik irodalommal. Azaz mindig érdekli, izgatja az irodalom, csak ő maga nem ír. Élete végén mégis visszatér a költészethez, mint elmélethez. A Tudományos Magyar Verstan Arany János néhány tanulmányával kezdődik, de rendszeres, tudományosan megalapozott magyar verstan még nem volt. Ezt akarta pótolni Arany László a Hangsúly és Ritmus című nagy terjedelműre tervezett tanulmányával. A magyar verselés elveit akarta összefoglalni. Műve töredék maradt, de így is verstani irodalmunk egyik nélkülözhetetlen klasszikus műve. 1898-ban 54 éves korában halt meg. Életműve nem nagy, összesen 5 kötet, ebből egy mesegyűjtemény, egy műfordítások, 2 tanulmányok. Amit szép irodalomból alkotott, belefér egyetlen nem nagy kötetbe. Ebben a kötetben azonban ott olvasható a Déli bábok hőse, a legjobb magyar versesregény, kritikai realista irodalmunk első hibátlan remeke. Csíki, Mikszád és a többiek mind csak ő utána indultak el a realizmus útján, de kevesen érték el a szépségnek azokat a magaslatait, amelyeket ő csak mellékesen, mint egy kirándulásként megjárt.

0: A következő percekben Arany László Panci-Manci művét hallgatjuk meg, az előadó ismeretlen.
1: Arany László, Panci-Manci. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. Volt egy szegény asszony, annak volt egy igen rest leánya, aki soha semmit se lendített a ház körül, hanem csak ült a padon a ház előtt, vagy pedig a faluba sétafikált előre-hátra. Váltig ütötte-verte az anyja, de nem használt semmit. Egyszer éppen olyankor püfölte, mikor a királyfi többed magával arra sétált. Megszólítja a királyfi. Ugyan, szegény asszony, miért üti kend azt a leányt olyan nagyon? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, mikor mindenfélét megfon aranyfonalnak, amit elől utól talál a ház körül. Most is, míg a városban voltam kenyeret keresni, minden ágyamat megfonta aranyfonalnak. Most már az sincs, amire lehajtsuk a fejünket. Nagy szeget ütött ez a király fejébe. Ennyi, dederék leány, jó volna ez nekem. Máskor megint arra sétált a királyfi. Megint csak ütötte, verte a szegény asszony a lányát. Azt kérdi a királyfi. Miért ütiverikent szegény asszony azt a leányt megint? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, verném, mikor még a sövényt is mind felfonta aranyfonalnak? Még nagyobb szeget ütött a dolog a királyfi fejébe. Harmadszor már szánt szándékkal vette arra az útját. Hát megint csak ott kínoszta a lányát a szegény asszony. Akkor már éppen nem állhatta meg a királyfi szó nélkül. Ennyi kutya teremtette! Minek ütiveri kend azt a szegény leányt? Hogy ne ütném, felséges királyfi? Mikor még a ház tetejéből is mind aranyfonalat von, pedig az nekem nem kell. Azért bizony sose üsse verje, hogy olyan jó fonó. Elveszem én. Majd lesz én nálam miből fonni aranyfonalat. Nagyon megörült a szegény asszony, hogy megszabadulhat attól a rossz leánytól. A királyfi is megörült, mert szép is volt a leány, de azt is meggondolta, hogy ha még a sövényből is aranyfonalat csinál, hát ő nála a drága szép lemből miért fonhat. Nem is húzták, halasztották a dolgot. Megesküdtek, s olyan lakodalmat csaptak, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Egy héttel a lakodalom után mondja a királyfi a feleségének. No, édes feleségem, te talán meg is unod magad, hogy nem fonhatsz, hanem ne félj, majd hozok én már lent. Holnap vásár lesz itt a szomszéd városban, majd veszek ott vagy egy szekérrel. Vett is a királyfi annyit, hogy 8 ökör alig bírta haza. No, feleségem, most már fonhatsz. A szegény királyné nem merte megmondani, hogy nem tud fonni. Bezárkozott egy szobába, ott sírt rít 3 nap 3 éjjel. 3. éjszaka, amint ott sír, rí, éjféltájban megzörgeti valaki az ablakot. Nyisd ki, királyné, az ablakodat! A királyné kinyitotta, beugrott rajta egy kis ember. 3 arasz volt a hossza, 2 rőfa bajusza, 1 singa szakálla. Megszólította a királynét. Tudom, mi a bajod, felséges királyné, de tudok ám én azon segíteni. Én 3 nap alatt azt a sok lent mind meg tudom fonni aranyfonalnak. Addig te találd ki a nevem. Ha kitalálod, itthon maradhatsz. Ha ki nem találod, elviszlek magammal. Gondolkozott a királyné, mit évő legyen. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja a lent. Mindegy, akár így, akár úgy hal meg. A kis ember elvitte a sok lent. Most a királyné még szomorúbb lett, mert sehogy se tudta a kis ember nevét kitalálni. Másnap kiküldte a királyfi az ő vadászait az erdőre. Este, amint hazajönnek, azt találja tőlük kérdezni.
2: Mi újság, fiúk?
3: Jaj, felséges királyfi!
1: Kezdi az egyik.
3: Tudnék én valamit, de tán el se hiszi, felséged.
2: Már miért ne hinném? Elhiszem bízén, csak mondd el.
3: Hát, felséges király, amint az este ránk esteledett az idő, a többiek tüzet raktak, elkezdtek danolni. Én, hogy nagyon álmos voltam, ott hagytam őket. Elindultam az erdőbe, hogy majd valami jó mohos helyet keresek magamnak, ahova lefeküdjem. Amint barangolok, előre, hátra, egy pislogó tűz ötlik a szemembe. Én is mindjárt arra fordítottam a szekerem rúdját, hogy megnézzem, mi az ott. Hát látom, hogy egy pici kis tüzet ugrál keresztül kasul egy pici kis ember. Három arasz volt a hossza, két rőfa bajusza, egy singa szakálla. Mindig azt kiabálta: én vagyok Pancimanci, az én nevem senki se tudja. Sütök, főzök, holnap után szép mennyasszonyt hozok. Én azzal eljöttem onnan, hogy majd a pajtásaimnak is megmutatom a csodabogarat. De mire visszamentünk, hűlt helyét találtuk.
1: Mindenki elcsodálkozott ezen a furcsaságon, csak a királyné örült meg neki, mert tudta, hogy az az ő embere. Este nagy vígan ült a szobájában, még az ablakát is nyitva hagyta. Egyszer csak ugrik be rajta egy kis ember.
3: No, királyné, kitelt a három nap. Hazahoztam a sok drága aranyfonalat. Hát, te kitaláltad-e az én nevemet?
2: Hallgass, Pancimanci, hogy ne találtam volna.
1: Leesett az áll a szegény Pancimancinak. Szó nélkül hordta be a sok aranyfonalat a kamrába. Másnap reggel bevezeti a királyné az urát, karon fogva a kamarába. Mutatja neki a sok aranyfonalat.
2: Nézd csak, kedves uram, felséges király, de sok szép aranyfonalat fontam.
1: A királynak majd elvette a szeme világát a nagy fényesség, ugyannyira, hogy félre kellett neki fordulni. Össze-vissza csókolta a feleségét. Harmadnap abban a városban volt vásár, ahol a királyfi lakott. Kiment a királyfi, összevásárolt minden lent, ami csak a vásárban volt. A királyné az alatt otthon sírt, rít, nem tudta, mit csináljon megint a sok lennel. Egyszer eszébe jutott, hogy lakik ott közelében három koldusasszony, akik közül az egyiknek háta volt kipúposodva, a másiknak az ajaka ért le a melléig, a harmadiknak a nyelve verte a hasát. Ezeket magához hívatta a királyné, s megparancsolta nekik, hogy ha majd a király otthon lesz, menjenek oda koldulni, s ha kérdi a király, mitől lettek olyan nyomorékok, mondják, a sok fonástól. Úgy is lett. Hazament a király, megebédelt, délután kiment az udvarra sétálni. Amint ott sétálgat, egyszer csikorog a kis ajtó, oda néz a király, látja, hogy alig tud rajta bejönni egy szegény asszony, olyan púpos a háta. Oda megy a királyhoz, kéri, hogy az Isten nevében ne sajnáljon neki adni valamit. A király adott neki egy aranyat, de megkérdezte tőle:
3: ugyan, szegény asszony, mi dolog az, hogy a kent háta úgy kipúposodott? Vagy ilyen volt mindig?
2: Jaj, felséges király, nem volt olyan szép leány, mint én ebben a városban se, de nagyon dolgos voltam, mindig fontam, éjjel-nappal, s a sok üléstől így kipúposodott a hátam.
1: A király gondolkozóba esett, hogy hát, ha az ő felesége is így megpúposodnék, de csak járkált tovább. Egy kis idő múlva megint csak nyílott a kis ajtó. Megint jött rajta be egy koldus asszony, akinek az ajaka a mellét verte. Ennek is adott a király egy aranyat, s ettől is megkérdezte, mitől nőtt úgy meg az ajaka.
2: Jaj, felséges király,
1: felelt a koldus asszony.
2: Nem volt olyan szép leány, mint én, nagy darab földön. De sokat fontam, sokat rágtam a kendert. Utoljára így megnőtt az ajakam.
1: Már itt a király arra gondolt, hogy megmondja a feleségének, hogy kevesebbet fonjon. Neki is indult, hogy bemegy a házba. De a kutyák elkezdtek ugatni. Hát csak megnézte, hogy ki jön. Nem más ment befelé, mint a harmadik koldusasszony, akinek nyelve a hasáig lógott.
3: Hát a Ken nyelve mitől nőtt ilyen nagyra?
1: Kérdi tőle a király.
2: Jaj, felséges király, bíz ez a sok fonástól. Sokat kell nyálazni a fonalat, mikor fon az ember. Attól nőtt így meg.
1: A király beszaladt a feleségéhez. Elmondta neki, hogy mit látott, hallott. Milyen volt a három koldusasszony.
3: De nem is engedem ám, hogy többet fonj. Még csak egy arasznyi fonalat se.
1: A királyné tettette magát, mintha ő bánná legjobban a dolgot. Elkezdett sírni, ríni, de nem használt semmit. A király a sok lent mind megégettette, még a hamuját is kihordatta az udvarából. Aznaptól fogva semmi gondja sem maradt a királynénak. Még ma is boldogul élnek, ha meg nem haltak.
4: Örömteli olvasás. Varázsbetű. www.varázsbetű.hu

0: Arany László Panci-Manci című meséjét hallgattuk meg, az előadó ismeretlen volt. A következő percekben Arany László a Kisködmön című meséjét hallgatjuk meg, a mesemondó Gáspár Sándor.
1: Akkor most mesélek nektek egy szép mesét, aminek az a címe, hogy a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény másodmagával háztűz nézni. Tudjátok mi az, hogy háztűz nézni? Az azt jelenti, amikor a leányt egy fiatal legény szeretné feleségül venni, akkor elmegy hozzájuk a házba, és megkéri a kezét a szüleitől. Tehát ez a legény is elment másodmagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja. Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férjhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonöti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, és ott sírt. Már odafönn nem győzték várni. Leküldte hát az ember a feleségét is, ugyanannyjuk. Eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folytatta el, azért nem mer feljönni. Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leány az ászokon. Hát téged mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg úgy elgondoltam jövendőbeli állapotomat? Azzal elbeszélt, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott odafönn a gazda, hogy miért nem jönnek még föl? Nem állhatta meg káromkodás nélkül. Ennyi, szedte-vette. Már bizonyosan a bort folytatták el. Elmegyek, megnézem, hová vesztek. Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajok akadt. Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen? Itt elbeszélték neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibökült. Segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánok a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok meg elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, azt mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek leányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja. Láttatok már vasvillát? Panni? Milyen a vasvilla? Tudod, azt a kertbe szokták használni a papáék, amikor lekaszálják a füvet, vagy gyűjtik össze a gallyakat, és azzal szépen egy kis bogját raknak. Na most a vasvilla, így egymás mellett lévő hosszú-hosszú, nagyon hegyes, ilyen tüskékből áll, tudod, és közötte luk van. Tehát, hogyha valaki diót akar azzal szedni, azt nem lehet felszedni. Na most egy ilyen bolond embert látott meg ez a legény. Megszólítja. Hát, Kent, mit csinál azzal a dióval? Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. Na hát, majd felszállítom én, mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, a véka egy olyan edényféle, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magában, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója, oda megy hozzá, hát megszólítja. Jó napot, adjon Isten földi! Hát, miben fáradozik Kend? Fogadj Isten, atyafi! Hát, bizén, a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos. Pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kend? Most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni. No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot. Az ajtót is nagyobbra vette. Mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot. Azzal ezt is otthagyta. No, gondolta magában, akadtam már második bolondra is. Megint mendegélt, mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Tudjátok, mi a kotló? Hát az a mama csirke, a tyúk. Tudjátok, aki a kis csirkéket kikölti a tojásból, és utána vigyáz rájuk. Na most itt ebben a mesében épp ott tartunk, hogy a legény meglátta azt az asszonyt, aki megpróbálta a kotló alá a kis csirkéket bedugdosni. De sehogy se sikerült neki. Bizén, öcsém, mondja az asszony, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja. De sehogy se tudom alá dugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük. Azt mondta a legény, én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket. Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult, no hála Istennek, gondolta magában, megtalálta mind a 3 bolondot. Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy nekik is lett egy kisfiúk, vettek is nekik ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon, még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Arany Lászlótól a Kisködmön című mesét hallgattuk meg Gáspár Sándor előadásában. A következőkben Farkas Barkas című meséjét hallgatjuk meg, ezt előadja Pogány Judit.
1: És Arany László gyűjtése. Volt a világon egy kis tyúk, csak ott kapargált a szeméten. Egyszer a szomszéd fia áthajított egy kis követ, egyenesen a kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis tyúk, szaladt, mindig ezt kiabálta, fussunk, égszakadás, fölindulás! Amint szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt kérdezi a kis kakas. Hova szaladsz, kis tyúkomba? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Fejemen történt. Ja, hát fussunk, én is futok! Futottak, előtaláltak egy nyulat. Tudjátok, mi az a szó, hogy előtaláltak? Hát, hogy találkoztak egy nyullal. Csak a népmesékben előfordul olyan szó, amit...
2: Én tudom, hogy beszél a nyuszi.
1: Na, hogy beszél a nyuszi?
2: Nyusz,
1: így jó lesz? Jó, na akkor nézzük, mert ugye előtaláltak egy nyulat. Kérdezi a nyúl. Nyusz, hova szaladtok, kakaskoma?
2: Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás!
1: Honnan tudod? Tyúkkomától! Hát, tyúkkoma, fején történt!
2: Nyusz, hát fussunk, én is futok!
1: Megint futottak, előtaláltak egy őzet. Kérdezi az őz. Hova szaladtok, nyúlkoma?
2: Nyusz, fussunk, égszakadás, földindulás!
1: Honnan tudod?
2: Kakaskomától!
1: Hát, kakaskoma,
2: tyúkkomától,
1: hát, tyúkkoma,
2: fején történt.
1: No, hát fussunk, én is futok. Megint futottak, előtaláltak egy rókát. Kérdezi a róka.
2: Hopp!
1: Kérdezi a róka.

0: földindulás. Honnan tudod? Őszkomától. Hát őszkoma. Nyúlkomától. Hát nyúlkoma. Kakaskomától. Hát kakaskoma. Tyúkkomától. Hát tyúkkoma.
1: Fején történt.
0: No, hát fussunk, én is futok.
1: Futottak, futottak. Mindig csak ezt kiabáltak. Jól, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás. Már rájuk is esteledett, de azért ők csak futottak, futottak. Hát egyszer egy verembe estek. Mit csináljanak, hogy menjenek ki? Már nagyon éhesek voltak. Egyszer azt mondja a farkas.
0: No, barátaim, komáim, már most mit csináljunk? Nagyon is ehetnénk. Ha ez sokáig így tart, mindnyájan eldöglünk. Ha nem gondoltam én egyet. Számláljuk el mindnyájunk nevét, akié a legcsúnyább lesz, azt együk meg. Hú, ráálltak mindnyájan, mert ugye nagyon éhesek voltak. Elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, de szép. Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulom, bulom, az is szép. Kakas, bakas, az is szép. Tyúkom, búkom, jaj, de rút. Szétszaggatták a kis tyúkot, meg is ették hamarjában. De bizony még a fél fogukra se volt elég. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, be szép. Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulom, bulom, ó, az is szép. Kakas, bakas, jaj, be rút. Szétszaggatták a kakast is, meg is érték vele akkor aznap. Ha nem bizony, másnap megint megéheztek. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, be szép! Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulom, bulom, jaj, be rút. Megették a kis nyulat is. Az is elég volt egy napra, de másnapra megéheztek. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, be szép! Róka, bóka, az is szép! Őzöm, bőzöm, jaj, be rút! Széttépték az őzet is. Az már elég volt vagy két napra. De bíz utoljára az is elfogyott. Megint nagyon megéheztek. Egyszer azt mondja a farkas a rókának. Nos, róka pajtás, már most nincs mit enni. Hanem vagy én eszlek meg téged, vagy te engem. Azért hát birkózzunk meg. Nézzük, melyik lesz a győztes, a ravassága, vagy az erősség.
1: Megbirkóztak. A farkas lett a győztes. Megölte a rókát. Már ezzel megérte egy hétig is, hanem akkor ez is elfogyott. Megint megéhezett a farkas. Mit csináljon? Nagy kínjában elkezdett ordítani, amint a torkán kifért. Éppen vadászok jártak arra. Észrevették, agyonlőtték, a bőréből bundát csináltak. Még most is viselik, ha el nem nyűjték. Ez a mese vége. Most menjetek játszani.
2: Az elmúlt percekben Pogány Judit előadásában hallgattuk a Farkas Barkas című mesét Arany Lászlótól.

0: Előtt, hogy az egyén saját életéről döntéseket hozhatna, rávetülhet a híres szülő dicsfénye és árnyéka. Arany János korának ünnepelt alkotója volt, az Arany név önmagában is súllyal bírt. Arany László ezzel az örökséggel nőtt fel és próbált navigálni az életben, amelyet nem könnyített meg, hogy már 3 évesen bekerült az irodalomtörténetbe Petőfi Sándor Arany Lacinak című költeménye által. A következőkben ezt a verset hallgatjuk meg Turek Miklós előadásában.
1: Laci, te! Hallod-e? Gyer ide! Gyer, ha mondom, rontom-bontom, ülj meg itten az ölemben. De nem ott szanj, mert különben megtalálok csípni. Ígyni! Ugye fáj? Hát ne kiabálj! Szájadat betedd, s nyisd ki füledet. Nyisd ki ezt a kis kaput. Majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarka lepke. Tarka lepke kis mese, szállj be Laci fejbe. Volt egy ember. Nagy bajúszos. Mi csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vederbe, kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia. Vagy ihatnék? Nem, Miza. Telt vederrel a kezében, a mezőre ballak szépen, ott megállt, és körülnézett. Ejnye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott, vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát, vagy tán azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát, már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget, a vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, hű, mi fürge, mint szalad, pillanat, s odabenn van, benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, és beleönté a veder vizet. Torkig tele lett. A szegény kis űrge egy darabig tűrte. Hanem aztán csak kimászott. Még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték. S mostan itt van. Karjaimban. Mert te fürge, pajkos űrge. Te vagy Laci. Te bizony.
0: Azok, akik nem mélyednének el a magyar irodalom mélységeiben, ha más formában nem is, de ezen a versen keresztül biztosan találkoznak Arany Laci alakjával, és elképzelhető, hogy sokaknál eddig terjednek az Arany János fiáról szóló ismeretek. Pedig Arany László jelentősége és életműve jóval szerteágazóbb és színesebb, mint a hozzáírt költemény, és sokkal többen kapcsolódnak hozzá tudtukon kívül, mint gondolnák. Az elmúlt percekben Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét hallgattuk meg Turek Miklós előadásában. Arany László ezáltal a vers által került be először a magyar irodalomba.

Arany László 1844. március 24-én született, és 126 éve 1898. augusztus 1-én hunyt el. Életrajzi ismertetőiben első helyen általában a költő megnevezés szerepel, holott irodalmi életművének és általános életpályájának csak egy szelete volt a költészet. Az elmúlt közel háromnegyed órában vele ismerkedtünk meg irodalmi kincsek rovatunkban. Ezzel műsorunk a végéhez közeledik, megköszönve figyelmüket. Remélem, hogy ma is hallottak valami újat irodalmi hőseinkről. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában az Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitel megállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőketörlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A vitában a Béke Románia az első szenátusi frakció vezetője, Nagyja Cservá alkotmányellenesnek nevezte a tervezet elfogadását, arra hivatkozva, hogy az parlamenti képviselők kezdeményezték, miközben szerint egy ilyen megállapodást csak a kormány kezdeményezhet. Emlékeztetett arra is, hogy az országos szakszervezeti tömb az OLAF-nál és az Európai Ügyészségnél is megtámadta a törvénytervezetet a feltételezett szabálytalanságok miatt. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekyú, a Nemzeti Liberális

0: A liberális párt szenátusi frakció vezetője a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Krisztinel Ruzsán módosító javaslata. A szenátus jogi bizottsága elnökének indítványa szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentéteket állapítanak meg. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az ötödik új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDSZ közleményében. A bölcsödében játszó és pihenőhelyiségek, valamint saját konyha biztosít korszerű körülményeket a legkisebbek számára. Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc erekélyét. A Szerefi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor erekétartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az erekék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található Ferences Kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közbenjárását kérni. Holnap 18 órakor Böcskei László, a nagyváradi megyés püspök szent misét tart a helyszínen, a ferences szerzetesekkel közösen, közölte a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm.

ma rádió hallgatóit keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítata hangzik el, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Menekülők című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág Mezőkovácsház és Nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Világ, a Magyarországi Mezőkovács Háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című kötetéből hallgathatják meg a Menekülők című írást. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Menekülők. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. És Kain a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád, Irád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül. Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ős atya. Testvérének Jubál volt a neve. Ő lett minden citerás és puvolás ős atya. Cillá is szült, Túbalkaint, mindenféle réz és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Túbalkain húgát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek. Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. A hétszeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. Ádám újból a feleségével hált. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Sétnek is született fia, akit Enosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 4. részének 16-tól 26-ig terjedő verseiből. Ez a fejezet nem kezdődhet mással, csak azzal az ígével az őstörténetből, amivel előző fejezetünk véget ért. Miszerint ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén Édentől keletre. Azért, mert minél többször elolvastam ezt a részt, annál inkább úgy éreztem, hogy ennek a résznek ez a sor a kulcsa. Kain az Úr színe elől ment, menekült el, magában cipelve nyugtalanságát, hiszen Nód nem hely, hanem állapot. Azt jelenti nyugtalanság, ahogy megállapítottuk az előző fejezetben. Ami vele és családjával, illetve törzsével történik, arra szüntelen ez nyomja rá a bélyegét, elment Kain az Úr színe elől. Jó, ha mi is szüntelen így halljuk mindazt, amit ezután mond az ige, hogyan alakul azoknak az élete, akik elmennek az Úr színe elől, mert ezt kívánja bemutatni az ősi írás. Mi történik? Sok mindent várnánk, csak azt nem, amit ezután olvasunk. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Nyilván nem valami nagy város lehetett, csak afféle megerősített hely, ahova ő és leszármazottai, a keniták behúzottak. De mégis valamiféle város. Nem is járt olyan nagyon rosszul Kain és törzse, így még valahogy ki lehet bírni Nód földjét, a nyugtalanság átkát. Aztán hirtelen eszembe jutott, közelebb kerültek-e az emberek azzal, hogy közelebb laknak egymáshoz. És egy mostani újsághír.
Egy óriási bérházban meghalt egy magányos, öreg ember. Vagy egy hét is eltelt, mire megtudták, hogy halott. A szaga árulta el, és a konyhaablak nyitott felső tábláján kébe áramló, feltűnően sok döglégy. Aztán egy világhíres könyvre gondoltam, Dávid Reisman, A magányos tömeg című szociológiai művére, amely a nagyvárosok kollektív magányáról ad döbbenetes képet. A beton, üveg, acéldzsungelről, ahol eltévedten és magányosan bolyong sok ezer, sok tízezer ember. De hadd olvassak két idézetet, két tipikusan nagyváros lakó író munkájából, a nagyvárosról. Az első idézet Salinger Zaphegyezőjéből így szól. Bár szombat éjjel volt, embert sem lehetett látni a New York-i utcán. Olykor egy-egy szerelmes pár imbolygott elő, s egymást átölelve átmentek a másik oldalra, lépéseik hamarosan elhaltak. Vagy egy-egy csoport bitnek tűnt fel, lányokkal hancúrozva, röhögve valamin. Valamin, amin még nevetni sem lehetett volna. Hiénák. Van abban valami kínosan nyugtalanító, ha valaki New Yorkban késő éjjel nevet az utcán, hiszen messzire visszhangzik. S az, aki ezt hallja, még levertebbé és magányosabbá válik, s hirtelen szeretne hazamenni. Haza, és nem egy lakásba. De mit tegyen, ha csak lakása van? A következő idézet pedig John Osborne Dühöngő ifjúság című híres regényéből való, amelyből nagy sikerű film is készült. Éjjelekre emlékszem, amelyeken nem volt bennem semmi kábítószer. Vacogtatóan hideg utcák, nyomasztó kis sarki étkezők. Írtozatos távolságok és félelem. Még 9 óra, amíg megvirrad. Tulajdonképpen semmi okom, jogcímem, hogy éppen ott legyek, ahol vagyok, illetve egészen mindegy, hol is vagyok. Ez az őrület jegeces határa, vagy egy törnek a hegye, amely magam felé irányul. Ilyenkor nem kapok levegőt, csak kapkodom, de sosem elég. Gyötör a légszomj, és arra kell gondolnom, senki sincs ebben az írdatlan városban, akihez oda mehetnék, és akinek a vállán kisírhatnám magam. Legalább egyszer. Csak egyetlen egyszer. Talán ez a két hevenyészetten fordított idézet is elég, hogy évezredekkel Kain város alapítása után illusztráljam. Kain helyzete lényegesen nem változott akkor sem, ha várossal vette körül magát. Mert Nót földje, mint mondtuk, nem kívül van, hanem belül. Magunkkal visszük. Pusztán vagy városon egyaránt, ha menekülők vagyunk, s amíg menekülők vagyunk, az Úr színe elől. Elgondolkoztató az is, amit Kain egyik leszármazottjáról, Lámekről mond az íge. Magyarul ledöfő. Már a neve is árulkodik, hozzáfűződik a több nejűség. Egyik feleségének neve Ádá, ragyogó szépség. A másiké Cillá,
sötét színű. Kissé szabadon akár így is fordíthatnám, egyik szőke, másik barna. Mert ugyebár kell egy kis változatosság, míg menekülők vagyunk az Úr színe elől, legalább legyen valahol egy hely, ahol megpihenhetünk, írta egyik neves egzisztencialista író, egy hely, amely röpke önfeledést ad és örömöt, és ez a nő. Természetesen mindig egy másik. Íme Lamek, a Kenita ivadék, így él már városon. Egyik szőke, a másik barna. Milyen ismerős ez az életforma, mintha nem is sok ezer éves ősokmányt olvasnánk, mintha nem is visszafelé mondott profécia volna ez a pár sor, hanem profécia előre, évezredekkel előre. De haladjunk tovább az ígében. Az ősokmány bemutatja három ősfoglalkozás, a pásztorkodás, a művészet, az iparosság ős atyát. Hirtelen egy különös ének vág mellbe bennünket, és nem véletlen, hogy ezzel ér véget a Bibliában a Kaini, a Kenita vonal. Ez Lámek éneke. Talán fia, Túbal-Kain kovácsolta a kardot meg a dárdát, s azt lóbálja és úgy énekli feleségének. Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Kainért, 77-szeres ez Lámekért. Íme Lámek, a ledőfő véres éneke, az emberi, aki már maga is elment az Úr színe elől, és csak saját öklére, az öklében szorongatott fegyverre támaszkodik, és egyetlen érdeket ismer, a maga magáét. Milyen sokféle nyelven és hangszerelésben üvölt ez az ének azóta is. Ott üvöltött, szirénák hangjától kísérten, még néhány évtizede Coventry fölött, majd Coventryért Dresda fölött, aztán Hiroshima és Nagasaki fölött, és azóta is egyfolytában hol itt, hol ott üvölt fel. Coventry közép-angliai város. A második világháborúban, 1940. novemberében a németek szinte teljesen lebombázták. Erre válaszként 1945. februárjában az angol-amerikai légierő a németországi Dresda városát tette a földdel egyenlővé. És egyszerre csak döbbenten halljuk a saját hangunkat üvölteni, mert lábunkra léptek a villamoson, vagy valaki ügyeskedve letört egy darabot a kenyerünkből a munkahelyünkön, vagy önérzetünkbe gázolt házastársunk, mert talán krumpli főzeléket főzött, amikor mi töltött káposztát beszéltünk meg vele. Vagy hármast hozott a fiunk, pedig a mi gyerekünk csak ötöst hozhat, és így tovább. A lázadó Beat generáció világhíres költőjének, Allen Ginsberg legismertebb versének ez a címe: Üvöltés. Ezzel az ősi Lámeki üvöltéssel véget ér a Kaini, a Kenita vonal, és hirtelen valami új kezdődik. Éppen ez az új a mai ígében, az evangélium, az örömhír. Isten szüntelenül és bárhol tud újat kezdeni.
még az emberrel is. Ezért szabad nekünk is szüntelenül, és bárhol újra kezdenünk, ha valamit elrontottunk, vagy valamiben csődöt mondtunk, legyen az akár kereszténységünk, akár az emberségünk. Ádám újból a feleségével hált. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Íme az ős asszony is tanult. Már nem nyereségnek nevezi új magzatát, hanem pótléknak. Már csöndesebb és szerényebb. Ezzel a Séttel, pótlékkal, akit Kain helyett adott az Isten, kezd az Úr egy új, egy pótvonalat az emberiség történetében. Ez az ősi képes beszéd újabb üzenete. Ez az új vonal Enossal, Sét fiával folytatódik. Neve ugyanazt jelenti, mint Ádám, azaz ember. Mintha arról beszélne az ősi szöveg, hogy Isten újra kezdte, új emberrel kezdte az új vonalat, és olyan emberrel kezdte, akinek életében, korában, családjában, törzsében hirdetni, imádkozni kezdték ismét az Úr, Jahve nevét. Talán nem erőltetett magyarázat, ha azt mondom, ez az új vonal az a vonal, amelynek csúcsán valaki így is nevezte magát, az emberfia. Egyszer ez az emberfia, a lámeki üvöltéssel szemben, ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az lámekért, azt mondta csöndesen és szelíden egy galileai halásznak, Simon Péternek, amikor ez azt kérdezte tőle, Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Máté evangéliuma 18. részének 21. és 22. versei. Ezt a mai tanítást tulajdonképpen egy csöndes, nagyon csöndes kérdésért kellett elmondanom. Lámek vagy Krisztus?

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Menekülök című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban elsőként Molnár világlelki pásztor áhítatát hallhatták, Pál apostol Timóteushoz írt első levele alapján, majd Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Menekülők című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A szenátus is elfogadta a szép hitel megállapodás jóváhagyó törvénytervezetet. Elutasította a szenátus a vagyonnyilatkozatokat is érintő törvénytervezetet. Új bölcsöde épül Parajdon. Először tekinthető meg Romániában Assisi Szent Ferenc erekéi. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elfogadta tegnapi ülésén a szenátus az Európai Unió és Románia között létrejött 16,68 milliárd euró értékű szép hitel megállapodást jóváhagyó törvénytervezetet, írja az Agile Press. A jogszabályjavaslat 83 támogató és 35 elutasító szavazatot kapott. Két szenátor tartózkodott. A hitel megállapodás 2026. május 12-én Bukarestben, majd május 20-án és 21-én Brüsszelben is aláírták. A képviselők módosítások nélkül fogadták el a tervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a hitel tőke törlesztését, a finanszírozási és likvidálás kezelési költségeket, valamint az egyéb kapcsolódó kiadásokat a pénzügyminisztérium fedezi az államadóság kezelésére vonatkozó hatályos szabályok szerint. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy a pénzügyminisztérium közvetítésével olyan módosításokról állapodjon meg, amelyek nem növelik Románia Európai Unióval szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A vitában a Béke Románia az első szenátusi frakció vezetője, Nagyja Cservá alkotmányellenesnek nevezte a tervezet elfogadását, arra hivatkozva, hogy az parlamenti képviselők kezdeményezték, miközben szerint egy ilyen megállapodást csak a kormány kezdeményezhet. Emlékeztetett arra is, hogy az országos szakszervezeti tömb az OLAF-nál és az Európai Ügyészségnél is megtámadta a törvénytervezetet a feltételezett szabálytalanságok miatt. A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott. Daniel Fenekiu, a Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője, a vita előtt kérte a tervezet visszaküldését a jogi bizottsághoz, hogy összhangban hozzák a képviselőház jogi szakértőkből álló törvényhozási főosztályának észrevételeivel. A plénum 45 támogató és 47 ellenszavazattal elutasította a kérést. A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Christine L. Rougen módosító javaslata. A szenátus jogi bizottsága elnökének indítványa szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentéteket állapítanak meg. Új bölcsöde épült a Hargita megyei Parajdon. Ez az ötödik új bölcsöde Hargita megyében, amely az RMDSZ által elindított országos bölcsödeépítési program keretében készült el, országosan pedig a 93. átadott intézmény. Az új bölcsöde biztonságos környezetet teremt a gyermekeknek, segítséget nyújt a szülőknek és fejlődési lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A modern, energiahatékony, európai szabványoknak megfelelő épület új férőhelyeket biztosít, és megkönnyíti a szülők számára a családi élet és a munka összehangolását, áll az RMDSZ közleményében. A bölcsődében játszó és pihenőhelyiségek, valamint saját konyha biztosít korszerű körülményeket a legkisebbek számára. Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc erekéit. A Serafi szentföldi maradványait ma délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences kolostorban lehet megtekinteni, írja az MTI. Az erekék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Partiumi városban. A szervező nagyváradi görög katolikus püspökség és a ferences rend szerint az erekék első ízben láthatóak Romániában. Szent Ferenc testéből származnak, és egy mellszobor ereké tartóba vannak foglalva. A zarándoklás során ezt állítják ki. Az erekék ma 17 óra 30 perckor érkeznek meg a Várad olasz parkban található ferences kolostorba. A szervezők pedig vasárnap 20 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a szent közbenjárását kérni. Holnap 18 órakor Böcskei László, a nagyváradi megyés püspök szent misét tart a helyszínen, a ferences szerzetesekkel közösen, közölte a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit július 31-én péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely Liszt Ferenc zenész zongoraművésztől származik. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány és kritika sem. Hamarosan felcsendül a nap áitata, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hanguló rovata következik. Legyél áldás címmel. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban Mihail Pliakovszky a Sün, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvének első fejezetét közvetítjük. Majd a mai nap ünnepeltjét köszöntjük egy dallal és szempontok című rovatunkban, a magány lesz a mai téma Lukács Orsolya szerkesztésében. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Füzesi Magda Emelj magasba című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet magazinunk keretében Groundwork angol nyelvű rovatunkat sugározzuk, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Tartsanak velünk, ha tehetik! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441968-as telefonszámon. A mai nap áítata következik Ungvári Szende tolmácsolásában.

mai Áita címe, csináld jól. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyvének első fejezetének 8. verse.

A mai áhítat szerzője Erasmo Figaro, dominikai köztársaságbeli testvérünk. 15 évesen elhatároztam, hogy elmegyek otthonról, munkát keresek valahol máshol, és függetlenül fogok élni. Apámtól ellenállásra számítottam, amikor közöltem vele a döntésemet. Ehelyett ő csupán csak annyit mondott. Fiam, bárhova mész, bármilyen karriert választasz, csináld jól. Egész életemben magammal vittem ezt a tanácsot. Megosztom ezt az útmutatást a lelkészi szolgálatomban rám bízott emberekkel is. Rájöttem, hogy Isten munkája a világban nem korlátozódik bizonyos Isten tiszteleti helyekre vagy életutakra. Isten csodálatos kegyelme lehetőséget ad arra, hogy különbözőbb formában és módokon osszuk meg a Jézus Krisztusról szóló örömhírt minden emberrel. Amikor valakinek először beszélek Krisztusról, nem arra koncentrálok, hogy hogyan kövesse őt, és nem kívánom, hogy az én gyülekezetembe jöjjön. Ehelyett az apámtól kapott tanács valamilyen variációját osztom meg vele. Isten bárhol is hívott el, azt akarja, hogy ott szolgálj az ő dicsőségére. Ahová hív Isten, kövesd a tanítását, és csináld jól.

Imádkozzunk, kegyelmes Istenünk, segíts, hogy mindig először a Te dicsőségedet keressünk mindenben, amit teszünk. Ámen.

Isten nevét dicsőítem minden dologban. Hangsúlyozza az áhítat szerzője Erasm Figaro, dominikai köztársaságbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a független fiatalokért.

Július 31-e az év 212. szökőévben, 213. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 153 nap van hátra. Nézzük meg, milyen fontosabb események történtek július 31-én.

768-ban Fülöp ellenpápa megválasztása és lemondatása. 1498-ban Kolumbusz Kristóf felfedezi Trinidad szigetét. 1527. július 31-én a Magyarországra bevonuló első Ferdinánd a köpcsényi esküben ígéretet tesz a magyar törvények és az aranybulla meg.

gyártására. Az aranybulla szűkebb értelmében a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a magyar nemesség jogait először rögzítette. 1944 Antoine de Saint-Exupéry repülőgépével nyomtalanul eltűnik. 1954. július 31-én sikerült megmászni a K2-t, amely egy 8611 méter magas hegycsúcs, a Föld második legmagasabb hegycsúcsa. A Himalája egyik hegységében, a Karakorumban található az Indiához tartozó Kasmír, valamint a Kínához tartozó Tibet határán. 1987-ben Mekkában a szaúdi bizottsági erők tüzet nyitanak a lázangó iráni zarándokokra, megölnek 400 személyt, köztük 275 iránit.

Ezek voltak azok a fontosabb események, amelyek július 31-én történtek. Következzenek most azok a híres személyek, akik ezen a napon születtek.

1803-ban született John Ericsson, svéd feltaláló és mérnök, Angliában született és az Egyesült Államokban tevékenykedett. Közreműködött a Novelty vasúti gőzmozdony megtervezésében, Észak-Amerikában megtervezte az Egyesült Államok haditengerészetének első csavarhajtású hadihajóját. 1841-ben született Kunc Ignác, jogtudós, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1905. július 31-én született Kocsis András, Kossuth és Munkácsi díjas magyar szobrászművész. 1912-ben látta meg a napvilágot Milton Friedman, magyar származású amerikai Nobel-díjas közgazdász. 1913-ban Kosári Domokos Széchenyi nagydíjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és 1999-től 2007-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1914. július 31-én látta meg a napvilágot Louis de Funès, francia komikus, színész. 1936-ban született Sigmond István író. 1944-ben jött a napvilágra Gerald Chaplin, amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. Gerald az 1960-as évek közepétől folyamatosan filmez, életművében kiemelt helyet foglalnak el egykori élettársával, Carlos Suárez, spanyol filmrendezővel közös alkotásai, de a filmtörténet számos más kiváltságával is dolgozott egy. 1965. július 31-én látta meg a napvilágot J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője. 1986-ban született Kelemen Zoltán, romániai magyar műkorcsolyázó. Ők voltak azok a híres személyek, akik július 31-én születtek.

Nézzük most át, hogy kik azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója erre a napra esik. 1556-ban ezen a napon hunyt el Loyolai Szent Ignác katolikus hittudós és misszionárius, a jezsuita rend alapítója. 1849. július 31-én hunyt el feltételezhetően Petőfi Sándor, magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. 1875-ben hunyt el Andrew Johnson, az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke. 1886-ban ezen a napon hunyt el Liszt Ferenc, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár, a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője. 1907-ben, július 31-én hunyt el Károlyi István politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1926-ban hunyt el Huszman Alajos, magyar műépítész. Ezen a napon, 1944-ben hunyt el Antoine de Saint-Exupéry francia pilóta, író. 2015-ben hunyt el Sinkó László Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, a nemzetművésze. Ők voltak azok az ismert személyek, akik július 31-én hunytak el. Nézzük meg, milyen ünnepnapok, emléknapok és világnapok vannak július 31-én. A Loyolai Szent Ignác, baszk lovak, pap, a jezsuita rend alapítójának emléknapja. Ma van Szent Justin olasz származású, a Bessinai hittérítő püspök emléknapja is.

a Kim Novák együttes Gyémánt című dala szólt. Most következzen az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata. Legyél áldás címmel készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a Fasori Evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban. Én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött az csúnya szavak a számból, káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szélbulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Búcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt, és az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és jeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, aki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál. Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kételj még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata,

0: Akkor hazaértünk, a nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól, és ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
1: Csatlakoztál később egy ifibe is?
0: Igen.
1: Lőrincen? És ez milyen volt? Milyen
0: élmény? Korányi András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk, hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, uh-huh. mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántorszakára, B a alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is. Nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk

0: Lélekhangolónk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
1: A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a kommunikációs főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidban otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben, nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
0: Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
1: Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata. És ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete. És ez árad ki a dicsőítés szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
0: Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni, tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb
1: Istenhez? Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők megfogják tudni, nem. Az életviteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
0: Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Sztéló Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
1: Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, amit említettem, jártam, és ott egy szolfézs órán ültem éppen benne, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Sztéló gimnáziumnak az iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba, egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó, de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam, végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen, és ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Endre professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jó lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Endre arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonban, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámban annak idején, János 15-16-ban, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjenjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem. Nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között. A megvévők is tudásomat átadni, vagy irányítani őket zeneileg is, és lelkileg is.

0: nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transzplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek-e olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele. Gyakorlatilag ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet. Az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt. November 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom, ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet, nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt, nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek, imában gondoljatok ránk a jövő héten. Páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak, holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg. Én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhova elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda. És elkezdett valamit mondani az asszisztensének latinul, kiderült, hogy hát azt mondta neki, hogy egy ismeretlen eredetű daganat van a vesémen. Bármi is lesz, felhívnám újra a figyelmet, az az ő akarata. Előző este a zenekarnak ezt írtam, és kiderült, hogy bennem van egy daganat, méghozzá a vesén. A vesedaganatokról azt kell tudni, hogy ezek 95%-ban rossz indulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
0: Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
1: Rengetegen imádkoztak, értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is, már maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott, illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok. De akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok. Tehát a műtétem másnapján például fölhívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le az ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel. És akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni? Milyen érzés az Isten angyalának lenni? Pár perccel később fel...

0: majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva, nem vetel örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg. És ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom, most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során ez a történet.
1: Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
0: Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, a szó szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk a téren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.

Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a Pestszentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.luteran.hu webcímen, illetve Spotify-on a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@luteran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

Az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát sugároztuk Legyél áldás címmel. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

Békesség Istentől jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 31-én péntek déli magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.robablapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnosz@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Körösfő 750 éves örökségét ünnepli, miközben a jövőt is építi. Felfüggesztik a sztrájkot az egészségügyben. Bíró Barna Botond szerint Parajt számára Európai Uniós forrásokat kell biztosítani. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű

0: teljes leállítása. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kalotaszegi falvak gyöngyszemének is nevezett körösfő idén ünnepli első írásos említésének 750. évfordulóját. A Kolozsvártól mintegy 43 kilométerre nyugatra, Bánffyhunyadtól 7 kilométerre keletre, a Sebeskörös forrásvidékén fekvő település neve először egy 1276-os oklevélben bukkant fel. Az évforduló alkalmából pedig több programmal is felidézik gazdag múltját, Bódis László a Kolozs megyei község polgármestere. A krónika megkeresésére elmondta, a jubileum kiemelkedő esemény településük számára. Ez az évforduló nem csak a múltunk felidézésére ad alkalmat, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy nagyapáink, őseink kemény, kitartó munkával, összefogással és Istenbe vetett hittel építették fel azt a közösséget, amelyben ma élünk. Ez a megemlékezés a tiszteletadásról, a közösség erejéről és nem utolsó sorban az összetartozásról szól, hangsúlyozta az RMDSS elöljáró. A Sanitas szakszervezeti szövetség pénteken bejelentette a július 28-án kirobbantott általános sztrájk felfüggesztését. Nem lezárjuk a munkabeszüntetést, hanem esélyt adunk a politikai szférának az újratervezésre és a tárgyalások újrakezdésére az új bértörvényről. Idézi a szakszervezeti vezetők bejelentését a news.ro. Hozzátették, a következő időszak célja egy igazságosabb, koherensebb és méltányosabb bértörvénytervezet kiküzdése, mégpedig egy törvényes döntéshozói hatalommal rendelkező politikai szereplővel, a parlamenttel vagy egy legitim kinevezett kormánnyal, mondták. Olyan feltételek kialakítását sürgette Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök csütörtökön, amelyek előnybe hozzák Parajdot és térségét az Európai Uniós költségvetési források elnyerését szolgáló pályázati kiírásokon. A politikus a székelyföldi községben tartott bölcsődeavatón beszélt erről, írja az MTI. Elmondta, ennek érdekében nem szabad hagyni, hogy Parajd témája lekerüljön napirendről a bukaresti minisztériumokban. Közölte, hogy abból a pénzből, amelyet Románia az Európai Szolidaritási Alapból kapott, messze menően csekély összeg a keletkezett károk értékének 2,5%-a jutott Parajdnak. Múlt héten 10,8 millió lejt, mintegy 2 millió eurót igényeltek a bukaresti kormányfőtitkárságtól. Ez a legnagyobb összeg, amelyet le tudtak hívni kárpótlás címén a tavalyi árvízkárok nyomán, mondta. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtökön kora délután. A tájékoztatásban felidézték a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. Írja az MTI, a vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség, a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig hűl a levegő hőmérséklete. híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének, 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727-74-49-10 vagy a 0265-21-69-97-es telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Kedves kis hallgatóink, most elsősorban titeket várunk a rádió készülékek mellé. A következő percekben Mesekosár című rovatunkban Mihail Pliakovszky a Sün, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvének első fejezetét hallhatjátok. Tartsatok velünk!
6: Mesekosár!

0: reggeli történet. A kiskacsa mindig sietett valahova, és amint szaporán bukdácsolt a füvön, távolról úgy festett, mint egy kis sárga labda. De mivel ez a labda állandóan hápogott-sápogott, elnevezték Hápi-sápinak. A kiskacsa nem szerette a reggeli tisztálkodást, nem járt le a patakra mosdani, sőt, még a pocsolyákat is messze elkerülte. Mondd, meddig akarsz még ilyen rendetlenül járni? Korholta a kacsamama. Csőrig maszatos vagy mindig.
1: Na háp, én így is jól érzem magam,
0: felelte Hápi-sápi. Egyszer azonban Pi, a csibe, és Csahos, a kiskutya úgy döntöttek, hogy megleckésztetik cimborájukat. Reggel Hápi-sápi megjelent az udvaron. Szokás szerint, mosdatlanul és álmosképpel. Oda köszönt Pi-nek, és megkérdezte.
1: Háp, mi újság, mi újság?
0: Más ezt úgy kérdezte volna, hát mi újság, mi újság? A csibe ránézett. Ki vagy te? Nem ismerlek. Hápi-sápi ekkor oda billegett Csahoshoz, és tőle is megkérdezte.
1: Háp, mi újság, mi újság?
0: Idegenekkel nem ismerkedem, felelte a kiskutya. A kiskacsa bizony megsértődött. Mi történhetett velük? Gondolta. Miért nem ismernek meg? És ekkor elerett az eső. Olyan jó, finom, meleg, kiadós eső. Hápi-sápinak már nem volt ideje, hogy az eresz alá meneküljön, és a zápor alaposan megmosdatta. Oda szaladt hozzá a csibe és a kiskutya.
1: Szia, hogy te milyen tiszta és rendes vagy!
0: Hápi-sápi csodálkozva kérdezte.
1: És az előbb miért nem álltatok szóba velem?
0: Ugyan már, nem is te voltál itt, csak egy maszat Jancsit láttunk, felelte Pi.
2: Engem meg, valami fülik, piszok, zaklatott,
0: mondta Csahos.
1: De hiszen az én voltam,
0: nevette el magát a kiskacsa.
1: Csak megmosdatott a zápor.
0: Na, ha azt akarod, hogy ezután mindig megismerjünk,
2: ne várj az esőre,
0: morogta Csahos. Mert tudod, nem esik minden nap az eső, fenyegette meg a szárnyával Pi.

az, ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó, szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

0: Mesekosár rovatunkban Mihály Plekovszky a Sünakit meg lehetett simogatni című mesekönyvének első fejezetét hallhatták, valamint a Borsz című gyerekdal szólt. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Július 31-én Oszkár, Ilona és Helén névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. Az Oszkár a régi germán Ázgár névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség és dárda. Az Ilona női név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. Azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amelyhez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn iló, vagyis örömszóra hasonlít. A Helén női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó, valószínűleg a görög Héliosz napszó származéka. Köszöntjük ma minden Oszkár, Ilona és Helena nevű hallgatónkat, és természetesen azokat is, akik születés

Dés László Legyen úgy című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen Szempontok című rovatunk Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben a magányról lesz szó.

szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szempontok műsorunkban. Műsorunkban fiatal és idősebb generációk véleményeit, meglátásait hallhatják különböző témákról. Mai műsorunk két vendége Márli András, rádiónk önkéntes munkatársa, aki az idősebb generációt képviseli, illetve Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok hallgatója, aki a fiatalabb generációt fogja képviselni. Mai témánk a magány lesz. Tartsanak velünk! A Google szerint a magány jelentése a következő. A magány egy átmeneti vagy állandósult érzelmi állapot az ember életében, a magányos ember elvágva, elidegenítve érzi magát a többi embertől, számára nehézséget okozhat, vagy lehetetlen is lehet értelmes emberi kapcsolatok kialakítására. Szerintetek mit jelent a magány a ti felfogásotokban?
1: Mostan merjünk Google-nak ellent mondani? Ha megkülönböztetném az egyedül létet a magányságtól, számomra ez egy fontos különböztetés, mert lehetek egyedül. Most egy személyes példával is szolgálhatok. Fiatal koromban jártam a hegyekbe egyedül is. Nem ajánlom, tehát nem azt mondom, hogy jó, csak bevallom, hogy csináltam, szerettem.

0: és sose éreztem egyedül magamat. Nem voltam magányos, még hogyha órákat, vagy azt hiszem napok nem voltak, hogy ne találkozzak emberekkel. Nem is az volt, hogy kerültem az embereket, hanem az, hogy én önmagamban, ottan, a természetben jól éreztem magamat, nem voltam elkülönítve a nagyvilágtól, nem esett nehezemre. Én mentem oda, ki én kerestem, és jól esett. A legmagányosabban éreztem magamat, ha jól emlékszek, Németországban, amikor az autópálya szélén potyáztam, ahol többször is előfordult, ez ezelőtt jó 30 évvel volt, hogy pár tucaton voltunk, akik potyáztunk, autók száza ment el mellettünk, és a kutya se törődött, hogy ki vagy, hogy mi kellene neked. Tehát ezt azért dobtam így fel, mert egyedül voltam, de nem éreztem magányosan magamat, vagy egyedül, és volt, amikor körül voltam véve emberekkel, és fú, de magányos tapasztalat volt az.
1: Hát nekem is a magány valami ilyesmit jelent. Most visszaemlékeztem, hogy ahogy mondtad, hogy nem föltétlen, te nem kerülted az embereket, csak hogy jól esett egyedül lenni. Én emlékszem, amikor kisebb voltam, én úgy szerettem egyedül lenni, hogy kerültem is az embert. Én emlékszem, én az iskolában nagyon, nagyon meg akartam felelni mindenkinek, úgyhogy azt akartam, hogy mindenki is szeressen. És mikor hazajöttem az iskolából, akkor azt éreztem, hogy most muszáj én legyek, és akkor mindig emlékszem, kimentem fel a dombok közé, csak leültem, néztem a várost, és akkor nagyon jól éreztem magam. Viszont nagyon sokat gondolkoztam így, és most úgy érzem magam, hogy azok a kérdések, amik bennem voltak, amikre akkor, ha jó is, ha rossz is, választ is adtam, most úgy érzem, hogy ezeket a dolgokat muszáj kibeszéljem másokkal, ezért most úgy érzem, hogy egy napot nem tudok egyedül tölteni, hogy ne legyek másokkal, vagy legalább egy emberrel, hogy beszélgessek vele. Szóval én személy szerint én egy magányos embernek vallom magam, viszont ez nem mindig jelent rosszat, és nem mindig jön ki belőlem. Most az utóbbi időben nagyon kijött.
2: Mitől változhat meg, szerinted ez?
1: Hát nekem például ezt az űrt, amit a magány hoz magával, a legjobban azt tölti be, hogyha másokat boldoggá tehetek, hogyha másoknak segíthetek. Nem tudom, azt hiszem, nem is tudom már ki mondta valami olyasmit, hogy az ember minél jobban öregszik, rájön arra, hogy két keze van, az egyik azért van, hogy magán, a másik meg azért, hogy máson segítsen. És szerintem ez nagyon igaz, és nekem ez jelenti a boldogságot, és ez teszi a magányt egy kicsit háttérbe.
0: A legrosszabb formája a magányságnak nem is az, amikor az útszélén vagy, és elzuhannak melletted százával, vagy melletted vannak a konkurensek, akik ugyanazt akarják, hanem az, amikor társaságban vagy. És ez valakitől idézett, de nem emlékszek, hogy ki volt az, aki úgy mondta, hogy mások megjegyezték, hogy nem tudsz a dolgokról beszélni, amik neked fontosak. Szerintem ez közel van ahhoz, amit Google ad, mint megfejezés, hogy mi a magányság. Tehát az egyedüllét az nem olyan nehéz, mint amikor másokkal vagy, de akikkel nem tudod megosztani a dolgokat, amik fontosak neked.
2: Szerintetek van különbség a magány érzetek közt más-más korban? És ezt most úgy értem, hogy gyerekként érzel egy bizonyos magányt, amit aztán mondjuk úgy, hogy kinősz, és ezt idézőjelbe teszem, és ahogy múlnak az évek, másféle magányt érzel. Van különbség?
1: Szerintem igenis nagy különbség van. Hát a magány el lehet különíteni többféle kategóriában. Tehát van magány úgy, hogy az embereket keresed, hogy nincs meg az a társaság. Van magány, hogy magadban érzed azt, hogy nem tudom, nem ért meg senki, te sem érted meg magad. Szerintem fiatal korban inkább ez van. Még idősebb korban tegyük fel, mikor tényleg egyedül vagy, és akkor vagy magányos, és te úgy érzed, hogy ebbe a korban már nincs is megoldásra. Hát ott vannak a remeték például, akik felmennek a hegyen, és ott élnek, és egyedül vannak, és ők meg vannak magukban. Igen, van különbség.
0: Szerintem szomorú lenne, hogyha ez nem változna, mert nagy változásokon megyünk át az életünkbe, tehát egyféleképpen vesszük fel a világot, és bánunk el a világgal, és saját magunkkal, ahogy Tamás is jelezte, gyerekkorba, akkor másféleképpen, mikor kezdünk felnőni, másféleképpen, amikor mondjuk megértünk, és másféleképpen, amikor vénülünk, mert nem csak az élet, nem csak a körülmények, nem csak a világ más, hanem mások vagyunk mi. Más dolgokat tudunk csinálni, másféleképpen gondolkozunk, és igen, reméljük, hogy megmarad egy bizonyos mag abból, aki voltam, vagy aki lettem, amikor már tudatosak lettek bizonyos dolgok, mondjuk már úgy tínédzser korban, de ugyanakkor egy csomó más minden változott. Én mostan például frissen nagyapa vagyok, és ebből a szempontból mondhatom, hogy igenis a magányság is másképpen néz ki, és szerintem a legjobb, hogyha tudunk tanulni, alkalmazkodni hozzá, elbánni vele, mert nem ugyanaz a magányság, amikor fiatalok vagyunk, és szeretnénk barátokat vagy szeretőt, és még nem sikerül, még két bal kezünk, két bal lábunk van, inkább visszautasítanak, vagy nem is törődnek velünk. És más a magányság, amikor az élettársammal látom, hogy nem tudunk sehogy egy közös nevezőt találni most, régebb sikerült, és hátha sikerül jövőben is, de mostan éppen nem sikerül, és az egyféleképpen visel meg. Más a magányság, amikor kiszállnak a gyerekek a fészekből, és az egy egészséges dolog, tehát az a dolgoknak a rendjén van, de azzal is meg kell tanulni, elbánni, és még mindig az folyamatban vagyok. Nem tudok recepteket adni, csak annyit merek mondani, hogy az a legjobb, hogyha minél hamarabb, minél jobban, józanan találunk megoldást rá, hogy ne keseredjünk esetleg el.
2: Hogyan lehet megbarátkozni a magányossággal? Egy folyamat, oké. Okay.
1: Szerintem
2: hogyan kell elkezdeni?
1: A legegyszerűbb az az elfogadás először is. Fogadjuk el, hogy ezt érezzük, viszont nem azt jelenti, hogy nem akarunk változtatni rajta, csak fogadjuk el, hogy mi ezt érezzük. Ez az első lépés szerintem. És onnan szépen lassan felfele lehet mászni ki a, nem tudom, a magány gödrém. Nagyon fontos az, hogy ismerjük önmagunkat, hogy tudjuk, hogy mit tesz minket boldoggá, mire van szükségünk. És ha ezzel mind tisztában vagyunk, akkor a magány is sokkal könnyebben jön-megy az életünkben majd.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, köszönöm. Szerintem is az egyik kulcs ottan az, hogy tanuljuk meg saját magunkkal barátkozni. Hogyha magunkkal jól vagyunk, hogyha saját magamra vagyok hagyva vagy bízva, akkor egy baráttal vagyok együtt, és azt az időt produktívan, pozitívan tudom, túlmenően pozitívan tudom felhasználni, akkor van esély arra, hogy ez az idő után, vagy ez a szakasz után jó formában, jó lelkületben lépek ki, vagy lépek tovább. Hogyha meg ezt nem tudjuk megcsinálni, hát akkor nem tudom, hogy milyen eredményre vezethet, mert az, hogyha én saját magammal nem tudok barátkozni, akkor a feled barátommal se tudok tulajdonképpen barátkozni, akkor hízelgek, vagy szerepet játszok, vagy a másikra vetítek túl magas elvárásokat, mert ugye, hogyha én nem tudok magamnak barát lenni, akkor más kéne nekem barát legyen. Na de ez mit jelent? Az hogy működik? Hogyha én nem tudom magamnak megadni, akkor hogy ismerem fel, hogyha a másiktól igaz, vagy csak teszi magát, vagy valami más érdeke van. Szerintem nem egyszerű kérdések, de nem teljesen absztrakt dolgok. Még van egy eszköz, amit az internet bölcsességéből kaptam fel nemrég, az, hogy ilyen helyzetekben, amikor magányosan érzem magamat, használ, hogyha hozzateszek még egy szavat most, vagy pillanatnyilag. Az élet nagyon változatos, és tényleg előfordulhat, hogy húzamosabb időszakok vannak, amelyek nem úgy működnek, ahogy mi szeretnénk, vagy ami nekünk jó, vagy amit mi élvezünk, és hogyha nem élvezem, akkor még húzamosabbnak tűnik, de saját tapasztalatból és másoknak a tapasztalataiból is az élet állandóan változik. Na, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy jobbra, de változik. És a változás az főleg, hogyha fel vagyunk készülve rá, hogyha az időt felhasználtunk, hogy tisztában legyünk azzal, ami nekünk kell, ami nekünk jó, ami hogy működünk, hogy tudunk saját magunkkal barátkozni, hát abból esetleg azt is megtanulhassuk, nem csak, hogy várhatom el a másiktól, hogy legyen barát, hanem az, hogy lehetek én a másiknak barát, és hogyha ezzel foglalkoztam, hogy na jó, vannak természetes zsenik, vagy áldott lelkek, akik természetesen csinálják. Isten áldja őket. Örülök én is, amikor ilyeneket találok. De vagyunk a többiek, akiknek ez nem volt egyből egy ajándék, nem volt természetes. Merem azt mondani, hogy azért, ha beleadjuk magunkat, hogyha tanulunk, hogyha nyitottak vagyunk, akkor meg lehet tanulni, talán még oda, hogy természetes legyen valamikor.
2: Nigel Forrest szavait idézem, mert hogy én is találtam idézeteket. A magány rossz utakra vezérelheti az ember gondolatait. Igaz vagy hamis?
1: Igen, hát ez viszont meg az a része a magánynak, mikor ugye nem tesszük oda azt a most kicsi szót, és már tényleg egy kicsit túl belemélyülünk, mikor csak kapálózunk benne, és csak egyre jobban merülünk bele. A magány veszélyes tud lenni, szóval akár depresszióhoz is vezethet idő után, hogyha nem látjuk a kiutat. Azt mondom, hogyha nagyon nem tudunk magunkon segíteni, akkor merjünk segítséget kérni, mert attól nem vagyunk mi kevesebbek. Viszont meg kell találjuk azt a segítséget, ami sokszor olyan helyről jön, ahonnan nem is számítunk rá. Hogy van az a mondás, hogy süket fülekben találtunk megértő szavakat. Nem tudom, szerintem lehet a magánynak ez az egyik legveszélyesebb oldala, hogy annyira bele lehet merülni, hogy már tényleg nem látunk kiutat, és az ember tényleg nagyon rossz utakra tud általa kerülni.
0: Itt merek egy kicsi provokációt bedobni, és pedig len az, hogy a magánságnak következménye vagy oka a depresszió. Hát, nem látok itt egy fekete-fehéret, mert lehet, hogy csak akkor vesszük észre, hogy depresszióban vagyunk, amikor magunkra hagynak, amikor a zaj megszűnik körülöttünk, és ezt problémának lássuk, mert ugye a zaj volt a zsibbasztás, azért a külső zaj elfedte a belső zajt. Na de ugyanakkor úgy is lehet, hogy azért vonultunk vissza, mert valahol éreztük, szerintem az egyik nem zárja ki a másikat, hogy valami mégis baj volt. Tehát kint voltunk, igyekeztünk, de csak nincsen rendjében valami, és akkor visszavonultunk. A rosszabbik esetben, vagy van egy példám, ismertem egy hölgyet, aki többször volt be is utalva a pszichiátriára, kb. 40-40 valahány éves volt, amikor ismertem, akkor talán egy pár évvel nálam idősebb volt. Hát most is az lenne, csak próbálom a viszonyokat egy kicsit lerajzolni. És svájci volt, Romániában missziózott, jól működött, tehát jó működőképes volt, és olyasmit mondott, hogy nem működik, tehát az ő tapasztalata az, hogy bizonyos folyamatok az életben olyanok, mint egy nagy kerék, mint egy ciklus, és hogy a kerékből bizonyos pontokban természetesen könnyebben ki lehet szállni. Na de hogyha kipróbálsz szállni, amikor még nem érted el azt a pontot, az azt jelenteti, hogy még egyszer bekerjárad az egész kört. És az bennem megmaradt, mert rendbe rakta az életét. Egy pár évre rá férhez ment, amennyiből tudok, a házasság jól működött, és komoly problémái voltak fiatalabb években. Tehát nem volt olyan, hogy elment, meg egy kicsit megorvosolták, kikovácsolták belőle a betegséget, hanem valaki olyan volt, aki mélyvizekbe úszott, valahogy bölcsességre jutott, kigyógyult azokból. Nem azt mondom, hogy problémamentes volt, de sikerült egy jó életet felépíteni és vezetni tovább. Tőle ez volt, ami megmaradt, hogy nem mindegy, hogy melyik időpontban szállok ki, hogy vannak bizonyos folyamatok, amelyek meg kell érjenek, lehet, hogy vannak a magányságban is, de ebből nem próbálom teljesen általánosítani, hogy vannak értékes leckék, amiket meg kell tanuljunk ahhoz, hogy ne járjuk még egyszer pont ugyanazt az utat, vagy hasonló utat.
2: Kicsit elvinném a témát a közösségi oldalak felé is. Mai fiatalok körében szerintetek a közösségi oldalak segítenek a magányosság kialakulásában?
1: Hát most attól függ, igen, lehet egy magánynak egy olyan oldala, hogy például a megfelelési vágy ugyanúgy. Mert hogy a közösségi oldalakban most mit látunk, főleg a fiatalok mit látnak, hogy ilyen legyél, olyan legyél, meg merd is felvállalni magad, de azért mégse annyira, hogy másokat megbántsál azzal, hogy felvállalod magad. Szóval meg tudom érteni, hogy egyes emberek miért érzik magukat magányosnak, hogyha a közösségi oldalban részt vesznek, vagy benne tagjuk a közösségi oldalnak. De szerintem sok jólhoz nem vezet az egész ilyen közösségi oldalak. Annak is megvannak a maga jó részei, de én még nem találtam rá.
0: Ez egy nagyon bő kérdés, mert ugye minden egyén más, és minden pár egyén, aki összejön, még másabb. De azért mostan én már egyértelműen nem vagyok fiatal, vagy a fiatalok között, nem ottan élem az életemet. Ellenben vannak korábbi referenciáim, tehát voltak más tapasztalataim, és az a műsorok során talán el is szólt egy párszor, hogy ezelőtt 30-40-50 évvel veszélyes volt nyitott lenni, veszélyes volt dolgokat, nem minden dolgot, de csomó mindent néven nevezni, és akkor megtanultad, megszoktad, hogy egy csomó mindent magadnak tartottál, és az persze, hogy magányossághoz vezetett, mert hogyha nem lehetsz nyitott, akkor nem is tudsz kapcsolódni. Na most úgy, ahogy én látom a szűk szögekből, ahol közel engednek a fiatalok ma, az, hogy ma ez a gát már nincsen meg, és hogy bizonyos csoportokban, bizonyos időpontokban sokkal könnyebb és természetesebb nyitott lenni, és mivel, hogy nem félnek ettől, neki mennek, kimondják, legalább tudják hány óra, és hogy a mai fiataloknak az én szemszögömből ott szerintem több generáció is összefér, tehát fiatalokat értem 15-25, akár 30 évig is, akik nem egy csoport, hanem több csoport, hogyha odamászunk közéjük, mentális problémákról, mély lelki problémákról sokkal-sokkal könnyebb nekik beszélni, természetes, és nem csak, hogy könnyebb, de csinálják, gyakorolják, mint mi vének számunkra volt akkor, és amilyen ma számunkra. Segítséget kérni, ezelőtt egy pár perccel mondtad, hogy jó, és hogy nem kéne kisebbre, kevesebbnek érezzük magunkat, hogyha megtesszük. Az én generációmnak úgy veszem észre, nagyon nehezen esik, tehát pszichoterápiát vagy hasonló segítséget kérni, az valahogy nem fér bele a világképbe, és éppen nemrég egy generáción belülivel beszéltem, akinek a házassága egy katasztrófa, van ilyen is, és el akar várni, mert már nem működik, tehát nem kibírni való a helyzet, és mondtam, oké, két dolgot kéne csinálni, sajnos saját tapasztalatból is lettem ilyen bölcs, hogy egy jó ügyvéd és egy jó terapeuta. Jó ügyvédről gondoskodott, terapeutáról még nem. Az én tapasztalatom az a fiatalabb generációkkal, hogy sokkal könnyebb, itt se ugrik mindenki azonnal pszichoterápiához, de nem is szükséges. Mert hogyha az én barátaimmal, ismerőseimmel, az én körömben megbeszéltem dolgokat, amik foglalkoztatnak, amik nyomasztanak, az már legalább 50%-át a problémának megoldotta, és akkor már nem kell annyira terápiába menni, mert a barátok közt megneveztük, és vagy az, hogy megneveztük már egy óriás segítség, tehát ha valamit megneveztünk, az erejéből rengeteget elvesztett. Valahol azt merném mondani, hogy valahol 50-80% az erejének puty eltűnt, és szerintem ez megvan, ezt szerintem Jézus maga mondta, hogy őtet idézik az igébe, hogy egymásnak valljátok be bűneiteket, vagy problémáitokat. Az nem volt kimondva, de szerintem úgy viseljétek egymás terhét. Tehát a legnagyobb terhek ezek a lelki terhek, és hogyha egymás közt, hogyha a baráti körbe sikerül megosztani, vagy sokkal elviselhetőbb, sokkal jobb az élet, így már nem magányos az élet. Na, ez nem sikerül, akkor a profihoz is, hát nem éppen hiába megyünk, ma ott is történik gyógyulás, de hogyha visszajövök a családba, a barátokhoz, és én meggyógyultam, de ők nem, az is kutya magányos.
2: András, te itt érintetted, hogy mi volt ezelőtt 30-40 évvel, és nehezebb a te generációdnak beszélni a magányról, vagy bármi ilyenféle problémáról. Van különbség az ezelőtt 30-40 évvel ezelőtti magányérzés között, és a mai magányérzés között?
0: Hát biztosan van, mert a világ rengeteget változott. Egyrészt a mai világban fantasztikusan könnyű kapcsolatot fenntartani. Ha csak akarja mind a két oldal, tehát akárhol lenne a világon, Facebook, akármi, WhatsApp, tehát lehet videokonferenciát

0: Bekopogtunk, kezi csokolom, a Laci itthon van, igen. Kijöhetett, már megint? Most viccelkedek, de akkor egyféleképpen a törzsben a kapcsolat valahogy fontos volt, és élő, és fiatalok voltunk. Na mostan azok közül sokak kivándoroltak, egy pár közöttük meghaltak, egy pár közülünk küzdünk azzal, hogy a mai világot megértsük, mert nem ebben születtünk, nem ebben nőttünk fel, és a mai világ komplikált és furcsa. Könnyebb nosztalgiázni, szerintem azok, akik nosztalgiáznak, arra emlékeznek, hogy hogy érezték magukat fiatalon, és könnyű elidegenedni ettől a világtól. Meg vannak azok az, én szerintem nem tudom szépen megnevezni, majdnem öngyilkos helyzetek, ahol a szülő ösztönözte ezelőtt 20 évvel a gyerekét, hogy vándoroljon ki. És a gyerek bölcs szülőre hallgatott, kivándorolt, ottan alapított családot magának, az élet zajlik tovább. Most arról nem beszélünk, hogy milyen boldogak, hogy élték túl az idegenséget, az egy külön téma. De a szülő itt maradt. Most panaszkodik, hogy egyedül van.
1: Most azon gondolkoztam, hogy András is említette, hogy a mai világban mennyire könnyen megnyílik az ember, és milyen könnyű felvállalni az érzéseinket. Ez szerintem is így van. Viszont ez amiért jó, pont azért rossz is, mert veszélyes is lehet. Ezért fontos az, hogy megválogassuk a körülöttünk lévő embereket, hogy kinek mondunk el dolgokat, és kinek nem. Az, hogy én is tapasztalatból mondom, hogy volt már olyan alkalmam, hogy úgy éreztem, hogy világnak elkürtölném, hogy hányféle és mi bajom van. És ez sajnos nem épp a javamra vált, néha nem azt kaptam, amire számítottam.
2: Banális kérdést teszek fel utolsónak, méghozzá azt, hogy szerintetek lehet-e pozitív oldala a magánynak?
1: Hát ez most attól függ ki, hogy éli meg. Hát nem tudom, például vannak vallások, ahol a magány egy része, vagy a szerzetesek, buddhista szerzetesek, hogy ők is gyakorlatilag magányban élnek. Jó, ott vannak egymással, de ők nagyon nem beszélnek, sőt lehet egyáltalán nem beszélnek. Ők is félre vannak horulva a társadalomból. Lehet az egy jó része, hogy a világtól, a világnak azt az oldalától is el lehet szakadni, akkor lehet másképp lehet megélni az egészet. Ahhoz viszont nagyon ki kell egyeznünk, és meg kell barátkoznunk magunkkal, hogy a magánynak egy pozitív oldala legyen. Szerintem.
0: Hogyha a klinikus értelemben, hogyha elfogadjuk a negatív megfejezését a szónak, akkor a magány az egyértelműen nem jó. Hát hogyha már fáj annak, aki benne van, akkor nehéz jót találni benne. Az egyedüllétet hoznám itten színpadra, és pedig az egyedüllétnek, hogyha jól tudjuk gazdálni, hogyha azt az időt kihasználjuk, úgy, ahogy Tamás már a műsor elején jelezte, hogy visszavonulok azért, hogy dolgokon elgondolkozzak, amikor ott vagyok a többiek közt, nem tudok elgondolkozni. Csomó minden történt, és van, akinek ezt meg kell külön fontolni. Na, ilyen helyzetben szerintem egyedül lenni, hagyni, hogy a dolgok megérjenek, vagy segíteni, hogy a dolgokat megemészszük, ez jó. És mernék egy dolgot mondani, amit az utolsó időben ki is próbáltam, mert van időm. Hát, voltak évek, és volt időm kipróbálni. Hogyha magányosan érzem magamat, és oda próbálok kapaszkodni máshoz, az nem jó, de hogyha magányosan érzem magamat, és találok egy alkalmat egy másiknak egy jó szavat mondani, azt megadni neki, amit én szeretnék, lehet, hogy szomszéd a te két kezeddel, amit mondtál, szinte nem emlékszek egy konkrét kivételre, amikor nemhogy nem fogadták el, hanem örültek is neki.

Az elmúlt percekben Mádli Andrással és Kun Tamással beszélgettem a magányról. Ha önöknek is van véleményük, akkor küldjék el nekünk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy a 0264-44-1968-as telefonszámon is hívhatnak bennünket. A műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallott.

0: szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben a magányról volt szó.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 31-én, péntek déli magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Liszt Ferenc, zenész, zongora, művész gondolatával köszöntöm Önöket. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány és kritika sem. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.robabla.hu interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.hu e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Hamarosan hírek következnek. 14 óra 15 perckor versovatunkban Füzesi Magda Emelj magasba című költeményét hoztuk meg. 14 óra 20 perctől Grand Work angol nyelvű robotunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Tartsanak velünk, ha tehetik, a következőkben is. Most híreinket hallják!

0: Önök Rádión Királyt hallják híreink először címszavakban. Körös fő 750 éves örökségét ünnepli, miközben a jövőt is építi. Felfüggesztik a sztrájkot az egészségügyben. Bíró Barna Botond szerint Parajd számára Európai Uniós forrásokat kell biztosítani. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kalotaszegi falvak gyöngyszemének is nevezett Körösfő idén ünnepli első írásos említésének 750. évfordulóját. A Kolozsvártól mintegy 43 kilométerre nyugatra, Bánffyhunyadtól 7 kilométerre keletre, a Sebeskörös forrásvidékén fekvő település neve először egy 1276-os oklevélben bukkant fel. Az évforduló alkalmából pedig több programmal is felidézik gazdag múltját. Bódis László a Kolozs megyei község polgármestere. A krónika megkeresésére elmondta, a jubileum kiemelkedő esemény településük számára. Ez az évforduló nem csak a múltunk felidézésére ad alkalmat, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy nagyapáink, őseink kemény kitartó munkával, összefogással és Istenbe vetett hittel építették fel azt a közösséget, amelyben ma élünk. Ez a megemlékezés a tiszteletadásról, a közösség erejéről és nem utolsó sorban az összetartozásról szól, hangsúlyozta az RMDSS elöljáró. A Sanitas szakszervezeti szövetség pénteken bejelentette a július 28-án kirobbantott általános sztrájk felfüggesztését. Nem lezárjuk a munkabeszüntetést, hanem esélyt adunk a politikai szférának az újratervezésre és a tárgyalások újrakezdésére az új bértörvényről. Idézi a szakszervezeti vezetők bejelentését a news.ro. Hozzátették, a következő időszak célja egy igazságosabb, koherensebb és méltányosabb bértörvénytervezet kiküzdése, mégpedig egy törvényes döntéshozói hatalommal rendelkező politikai szereplővel, a parlamenttel vagy egy legitim kinevezett kormánnyal, mondták. Olyan feltételek kialakítását sürgette Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök csütörtökön, amelyek előnybe hozzák Parajdot és térségét az Európai Uniós költségvetési források elnyerését szolgáló pályázati kiírásokon. A politikus a székelyföldi községben tartott bölcsődeavatón beszélt erről, írja az MTI. Elmondta, ennek érdekében nem szabad hagyni, hogy Parajd témája lekerüljön napirendről a bukaresti minisztériumokban. Közölte, hogy abból a pénzből, amelyet Románia az Európai Szolidaritási Alapból kapott, messze menően csekély összeg a keletkezett károk értékének 2,5%-a jutott Parajdnak. Múlt héten 10,8 millió lejt, mintegy 2 millió eurót igényeltek a bukaresti kormányfőtitkárságtól. Ez a legnagyobb összeg, amelyet le tudtak hívni kárpótlás címén a tavalyi árvízkárok nyomán, mondta. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtökön kora délután. A tájékoztatásban felidézték a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. Írja az MTI, a vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség, a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul. az éjszaka folyamán pedig 16 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunk következik, amelyben Füzesi Magda Emelj magasba című költeményét osszuk meg.

Vizesi Magda, emelj magasba. Bolyongok árnyéktalanul. Minden imám a földre hull. Nem égek, és nem égek.

Getek. Terítsd rám, uram, felleged. Emelj magasba, fű vagyok. Eltipornak a vándorok. Láng vagyok, óvjad pisla fényem, hogy ne halljak meg még egészen. Víz vagyok, keskeny csermejág, kővel rekeszt el a világ. Ha nem vigyázod utamat, minden szekér belém szalad. Bolyongok árnyéktalanul, minden imám a földre hull. Nem égek és nem égetek, terítsd reám szerelmedet.

0: Versovatunkban Füzesi Magda, Emelj magasba című költeményét hallgattuk. Következzen Grandwork angol nyelvű műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: You are listening to Agnus Radio from Cluj, Romania. In a few moments,

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Grandwork angol nyelvű rovat.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Munkatársaim és jómagam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai nap gondolatával búcsúzom, amely Liszt Ferenc zenész zongoraművésztől származik. Fantázia nélkül nincs művészet, nincs tudomány és kritika sem. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. A péntek déli magazinműsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott, tartalmas, kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

tudomány elvonása.

Önök Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Körös fő 750 éves örökségét ünnepli, miközben a jövőt is építi. Felfüggesztik a sztrájkot az egészségügyben. Bíró Barna Botond szerint Parajd számára Európai Uniós forrásokat kell biztosítani. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kalotaszegi falvak gyöngyszemének is nevezett Körösfő idén ünnepli első írásos említésének 750. évfordulóját. A Kolozsvártól mintegy 43 kilométerre nyugatra, Bánffyhunyadtól 7 kilométerre keletre, a Sebeskörös forrásvidékén fekvő település neve először egy 1276-os oklevélben bukkant fel. Az évforduló alkalmából pedig több programmal is felidézik gazdag múltját. Bódis László a Kolozs megyei község polgármestere. A Krónika megkeresésére elmondta, a jubileum kiemelkedő esemény településük számára. Ez az évforduló nem csak a múltunk felidézésére ad alkalmat, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy nagyapáink, őseink kemény, kitartó munkával, összefogással és Istenbe vetett hittel építették fel azt a közösséget, amelyben ma élünk. Ez a megemlékezés a tiszteletadásról, a közösség erejéről és nem utolsó sorban az összetartozásról szól, hangsúlyozta az RMDSS elöljáró. A Sanitas szakszervezeti szövetség

0: Csík pénteken bejelentette a július 28-án kirobbantott általános sztrájk felfüggesztését. Nem lezárjuk a munkabeszüntetést, hanem esélyt adunk a politikai szférának az újratervezésre és a tárgyalások újrakezdésére az új bértörvényről. Idézi a szakszervezeti vezetők bejelentését a news.ro. Hozzátették, a következő időszak célja egy igazságosabb, koherensebb és méltányosabb bértörvénytervezet kiküzdése, mégpedig egy törvényes döntéshozói hatalommal rendelkező politikai szereplővel, a parlamenttel vagy egy legitim kinevezett kormánnyal, mondták. Olyan feltételek kialakítását sürgette Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök csütörtökön, amelyek előnybe hozzák Parajdot és térségét az Európai Uniós költségvetési források elnyerését szolgáló pályázati kiírásokon. A politikus a székelyföldi községben tartott bölcsődeavatón beszélt erről, írja az MTI. Elmondta, ennek érdekében nem szabad hagyni, hogy Parajd témája lekerüljön napirendről a bukaresti minisztériumokban. Közölte, hogy abból a pénzből, amelyet Románia az Európai Szolidaritási Alapból kapott, messze menően csekély összeg a keletkezett károk értékének 2,5%-a jutott Parajdnak. Múlt héten 10,8 millió lejt, mintegy 2 millió eurót igényeltek a bukaresti kormányfőtitkárságtól. Ez a legnagyobb összeg, amelyet le tudtak hívni kárpótlás címén a tavalyi árvízkárok nyomán, mondta. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtökön kora délután. A tájékoztatásban felidézték a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. Írja az MTI, a vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség, a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes, református lelkipásztor.
4: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
3: Máon református szeretett otthon.
5: A Máon református szeretett otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk

0: helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk.
1: Újra megrendezésre került az angol tábor a Kolozsmonostori Református Egyházközségben.
2: Azt látom, hogy évről évre visszajönnek a gyerekek, úgy, mint mi is önkéntesek, és egy igazi kis családdá formálódtunk, én úgy érzem, mert úgy látom, hogy itt szeretetet kapnak, biztonságot kapnak, nagyon sokat tudunk tanulni együtt Jézusról, mindig lelki töltettel térnek haza, és jönnek vissza hozzánk, és nagyon sokat játszunk velük, érdekes játékok van a tarsajunkban, fociznak, röpiznek, csomó körjátékot játszunk velük, éneklünk, tehát, hogy ami egy gyereknek kell, hogy a nyáron jól érezze magát, az itt nálunk mind megvan.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Kardos Ágnes református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkész igazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
3: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja a megtéréstől kezdve?
4: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy úgy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott tábortűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt egy mindig is egy kísértése az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát, hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Ungváron.
3: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige? Szolgálatán életén keresztül?
4: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjeleit tenni azt, hogy ez most valós vagy nem, és onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igém van, ami egy-egy életszakaszban átsegít, vezet vagy tanácsol.
3: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza, ez önnél hogyan történt?
4: Tehát az elhívásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek, viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy jó-e az út, és az utána mindig forgott bennem. És a Ungvári egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5 éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életemben, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az volt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott igeszakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igazgyönynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válasza. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ottan az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor, mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmasnak, úgyis elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
3: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
4: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan. Addig úgy éreztem, hogy az, amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok mindent, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
3: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
4: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem, meg nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy. Meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akarom, hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, mikor kérdezték, hogy de hát matekesként, hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye előtették a bograt a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet, és amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jól fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és azt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndíj miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
3: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
4: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy, ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy másodévesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál, terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé, megtartottam minden alkalmat itthol, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt én, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie is, hogy Isten a kegyelmében tart minket.
1: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Az anyaország 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci Máon Református Szeretet Otthon. Az egykori civil kezdeményezésből mára olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem családjaik számára is reményt és biztos hátteret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pellé helyszínösszállítását hallják.
1: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
2: A Máon Református Szeretet Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
1: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
2: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
1: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
2: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máó Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban egy a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a Máon Református Szeretet Otthon fenntartója a Tiszáninneni Református Egyház kerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
1: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
2: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekül a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
1: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
2: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
1: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
2: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszáni Néni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszáni Néni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyel körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk csodálatos élményekkel, ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is, és nagyon hálás vagyok ezért.
1: Molnár Ildikóval, a Tiszáni Néni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
3: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életében. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
1: miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül, ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
3: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom, a tiszánineni református egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a tiszánineni református egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élők családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyük, vagy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
1: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
3: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
1: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézmény 30 évével kapcsolatban?
4: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét, egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet megosztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ővelük való együttélés erőhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben, ezt az egészet hogyan látja?
4: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy épp családban.
1: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
4: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni, hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
1: Rácsok Andrással, Tiszán inneni református egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
5: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz nem a frontvonalban, hanem édesanyám által elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkeleti fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
1: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
5: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátásban létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
0: 30 éves lett a Máon Református Szeretet Otthon. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Újra megrendezésre került az angol tábor a kolozsmonostori református egyházközségben, ahol ismét körülbelül 50-60 gyermek vett részt. A tábor részleteiről a gyülekezet két lelki pásztorát, Fehér Attilát és Gede Csongort, valamint Babos Andrea és Tamás Anna önkénteseket kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Kiknek szól ez az angol tábor, és milyen korosztályt várnak?
2: Már az óvisokat várjuk ezekbe az alkalmakra, és hát egészen 6., 7., 8. osztályig szoktak eljönni a gyerekek, és általában csoportokra vannak ők osztva, korosztály szerint szervezzük meg a tevékenységeket, és hát igazából minden gyereket várunk, akik még nem 8-osak, vagy nem 9-esek.
1: Meddig tart a tábor, és hogyan épül fel itt egy átlagos nap?
2: Ha a nagyobbakra tekintünk, akkor a tábor az délután 4 óráig tart. A kisebbek azok, akik ebéd után hazamennek, és akkor a nagyobbak maradnak. Általában 1 óráig tart a tábornak az a része, ahol az írek vezetik le a tábornak a nagy részét, és akkor ebéd után a jelenlévő gyülekezet munkatársai, ifisei azok, akik a délutáni alkalmakat megszervezik. Általában 4 csoportban szoktak ilyenkor a gyerekek felváltva érkezni, amelyet mi a fiatalok szervezünk a nagyobbak számára. Reggel 9 órától délután 4 óráig tartanak ezek az alkalmak, a kisebbek pedig 1 órakor hazamennek.
1: És akkor most fordulok a másik tiszteletes úrhoz. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy mi a tábornak a legfontosabb célja?
3: Angol-magyar gyerektáborként hirdetjük meg, de igazából ez egy keresztény környezetben szervezett tábor, és azon túl, hogy egy kicsit az angol nyelvet is gyakorolják a gyerekek, azon túl keresztény üzenete van a minden napi foglalkozásnak. Tehát a középpontban valahol minden napon egy bibliai történet áll, e köré szerveződik sok-sok program, az énekek, a kézi munka is. Hát végül is azt mondanám, hogy a tábor célja az, ami egy vakációs biblia héten magyar nyelven is mindig történik, hogy az evangélium, a Jézusról szóló örömüzenet eljusson a gyerekekhez korosztályukra lebontva.
1: Milyen foglalkozásokkal és programokkal

0: tanítását megoldani, hogy olyan fiatalok foglalkoznak a gyerekekkel, akiknek az anyanyelve angol. Nagyon hasznosak, látjuk azt, hogy énekeket tanítunk, ugye az ének könnyen bemászik a gyerekeknek a fülébe, és akkor az énekeken keresztül is sok-sok szót tanulhatnak meg. Ezen kívül, amikor kézi munkáznak, akkor is angolul elmagyarázzuk nekik azt, hogy mit kell tenni, hogy ezt fordítják az ifis önkénteseink. A játékoknál, a kinti játékoknál szintén angolul mondják el az önkéntesek, az északírek azt, hogy hogyan kell azt játszani, tehát napközben velük angolul beszélgetünk, és akkor így tudják gyakorolni a nyelvet.
1: Szó volt itt az ír önkéntesekről. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy ők milyen szerepet töltenek be a tábor életében?
0: Hát ők a délelőtti programnak a szervezői, a levezetői, ez 9 órától 1 óráig, és hát ők azok, akik minden napon megtanítanak egy angol nyelvű aranymondást a gyerekeknek, kvízt szerveznek azokból a bibliai történetekből, amelyeket naponta bemutatunk, elmesélünk a gyerekeknek. Hát én úgy mondanám, hogy valamilyen szinten ők azok, akik a keresztény üzenetet kidolgozzák és elmondják a gyerekeknek. Mi délelőtt többnyire a fordításban és a játékok, csoportfoglalkozások szervezésében segítkezünk. Délután pedig a mi önkénteseink azok, akik a program többi részét kidolgozzák.
1: Mit üzenne azoknak a gyerekeknek, akik még gondolkodnak azon, hogy jövőre jelentkezzenek?
0: Igen, jó kérdés, mert tulajdonképpen ennek a tábornak a célja nem csak az, hogy azokat a gyerekeket várjuk, akik vallásórára szoktak rendszeresen járni, hanem szeretnénk, hogyha a fiatalabb családok körében elterjedne az az információ, hogy itt ebben a gyülekezetben szívesen fogadunk gyerekeket, fiatal családokat. Örülünk annak, hogyha egy ilyen vakációs biblia hét után esetleg egy család, aki sehova nem tartozik, esetleg bekapcsolódik a gyülekezet életébe. Tehát valahol van egy ilyen hátsó missziós célja is, hogy nem csak, hogy a gyerekeket szeretnénk tanítani, hanem szeretnénk, hogyha a családjuk bekapcsolódna a közösségbe. A gyerekeket pedig arra biztatjuk, hogy jöjjenek, mert itt biztonságos környezetben sok-sok önkéntes szeretetét megtapasztalva lehetnek együtt, és tanulhatnak Krisztusról.
1: Az elmúlt percekben Gede Csongorral és Fehér Attillával, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztoraival beszélgettünk. A következőkben Babos Andrea és Tamás Anna önkénteseket kérdezzük. Andrea, milyen érzés önkéntesként részt venni neked ebben az angol táborban?
2: Önkéntesként egyszerre lehet izgalmas, fárasztó és egy felemelő érzés. Jó érzés látni azt, hogy a gyerekek ennyire szeretik a programokat, és hogy mennyi szeretetet kapunk tőlük ezáltal. De ugyanúgy fárasztó, mivel egy elég nagy felelősséggel jár avval kapcsolatosan, hogy mi történik, hogy figyeljünk egyszerre mindenkire. De összességben elmondám, hogy szerintem egy nagyon jó érzés az, hogy itt lehetek, és nagyon élménydús, sok tapasztalatot ad számomra.
1: Anna, te pedig hogy látod, hogy a gyerekek hogy érzik magukat ebben a táborban?
3: Hát én már lassan 6 éve részt veszek önkéntesként ezekben a vakációs biblia hetekben is táborokban szervezőként. Én azt látom, hogy évről évre visszajönnek a gyerekek, úgy, mint mi is önkéntesek, és egy igazi kis családdá formálódtunk, én úgy érzem, mert úgy látom, hogy itt szeretetet kapnak, biztonságot kapnak, nagyon sokat tudunk tanulni együtt Jézusról, mindig lelki töltettel térnek haza, és jönnek vissza hozzánk, és nagyon sokat játszunk velük, érdekes játék van a tarsajunkban, fociznak, röpiznek, csomó körjátékot játszunk velük, éneklünk, tehát, hogy ami egy gyereknek kell, hogy a nyáron jól érezze magát, az itt nálunk mind megvan, plusz az a lelki töltet, amit már az előbb is említettem, hogy tanuljunk is azért a nyáron, és tanuljunk meg együtt szeretni, és egymásról gondot viselni. Azt látom, a nagyok nagyon vigyáznak a kicsikre, jó ezt látni, hogy egymás közt is vigyáznak magukra, akár a kisebb testvérekre, akár hogyha most találkoznak először egymással, akkor is nagyon jó közösség alakul ki, és vigyáznak egymásra. Szóval szerintem, hogyha ide eljönnek, akkor nagyon-nagyon jól érzik magukat, és azért is térnek vissza hozzánk.
4: Újra megrendezésre került az angol tábor a kolozsmonostori református egyházközségben. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Végesség Istentől szeretettel köszöntelek ezen a vasárnapon is Isten házába. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, életünket Istenünk előtt, és engedjük, hogy az ő igéje által, szent lelke vezetésével meg tudjon minket szólítani, meg tudjon minket érinteni, és hadd tudjon betelni, megtelni a mi szívünk azzal a drága, élő igével, evangéliummal, örömhírrel, amely által Istent magasztaljuk, és hála lesz a szívünkben. Így legyen áldás a mai együttlétünkön, Isten tiszteletünkön. Amen. Hadd gyújtsa meg a gyertyát, a lángot, amely egyre kapcsol minket szeretteinkkel, szerte a világon.
1: Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 158. számú énekünket énekeljük. 158. számú énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk!

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, az első rész harmadik versétől a 14. versig a következőképpen. Áldott az Isten, a minunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. Bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj keresztény testvéreim, Isten dicsőségére a 150.
számú zsoltárunknak az első két szakaszát, 150. zsoltárunknak első két szakaszát fogjuk énekelni. Dicsérjétek az Urat!

Imádkozzunk! Téged áldunk, előtted hódolunk, felséges Istenünk, ezen a vasárnapon is, hisz egyedül Te vagy méltó arra, hogy minden szív, minden térd előtted hajoljon meg a földön. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy áldással, hálaadással járuljunk a Te fenséges színed elé. Urunk Istenünk, nem akarjuk takargatni azokat a dolgainkat, amelyekre egyáltalán nem vagyunk büszkék, azaz bűneinket, mulasztásainkat, tétlenségünket, közömbösségünket, hanem ide hoztuk ezeket is, és kitárjuk előtted ezeket a mi bűneinket, elmondjuk neked, és kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk, bocsáss meg bűneinket, tisztíts meg teljesen, és tégy készekké arra, hogy mindinkább neked szolgáljunk, ne a bűnnek, ne a gonosznak, mindinkább neked legyen kedves az életünk, ne emberek előtt akarjunk jó színben feltűnni, hanem téged magasztaljunk minden tettünkkel, minden cselekedetünkkel. Urunk Istenünk, ide hoztuk-e drága hajlékba, e világnak, ezen életnek minden terhét, minden nehézségét, ide hoztuk a keresztünket, a fájdalmainkat, a magányosságunkat, az özvegységünket, a gyengeségünket, a csalódottságunkat, de Urunk, ide hoztuk a hálánkat is, az örömeinket is, amelyek tőled adattak számunkra. Ide hoztunk mindent, és úgy akarunk most itt lenni a te színed előtt, mint akik készek vagyunk arra, hogy meghalljuk és befogadjuk a mennyből aláhulló ajándékodat, az evangéliumot, az örömhírt. Urunk, nagy szükségünk van az evangéliumra, az örömhírre, nagy szükségünk van rád, a te megtartatásodra, a te kegyelmességedre, a te szeretetedre, a te gondviselésedre. Annyira ki vagyunk szolgáltatva mindennek a világban, egyedül te benned nyugszik meg a mi hányattatott életünk. Urunk, így hajlunk meg, és így borulunk le fenséges színed elé, hogy te emelhess fel minket, te építhest újjá a mi darabokra hullott életünket. Krisztusért ezt megtetted, és hisszük, hogy ma is megteszed mi érettünk, mert a te szereteted elfedezi bűneinket, mert a te szereteted hidat épít közötted és közénk. Urunk Istenünk, így áld meg, és szenteld meg szent igének hirdetését, hallgatását, befogadását örökkön örökké. Amen. Isten szent ígének a hallgatására és befogadására készülődve keressük ki a 496. számú énekünket, és annak a második szakaszát énekeljük. 496. énekünknek második szakaszát fogjuk énekelni. Te csak az Istennek országát keresd.

0: Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyamint az írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 13. részében, annak 44. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szent igéje a Máté írása szerint való szent evangélium 13. részében, annak 44. versében, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázatossággal. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvéreim, kincset találni, igazi értéket lelni, szántóföldbe elrejtett kincsre találni, mintha olyan távoli lenne tőlünk, mintha nem lenne számunkra. Ez egy olyan mondani való, egy olyan kihívás, egy olyan történet, amelybe bele tudjuk élni magunkat, bele tudjuk képzelni magunkat, hát szántóföldön nem igazán találtunk mi kincset, nem igazán vannak nekünk ilyen élményeink, hogy valami egészen különleges, értékes dologra, tárgyra leltünk volna. És mégis Jézus egy ilyen példát hoz, amelyben a mennyek országának különlegességéről, ajándékáról, kincséről próbál beszélni. Próbálja elmagyarázni az egyszerű embereknek, hogy ő miért is küldetett, miért jött el a földre, és hogy mit jelent, hogy ő benne jött el közénk, Istennek országa. Amikor ezt a rövid egy igeversből álló példázatot elolvastam, vagy újraolvastam, annyira meghatározó volt számomra az az öröm, ami kisugárzik ebből a néhány szóból álló mondatból, a megtalálásnak az öröme. Az az öröm, amit nem tud magában tartani az ember, amit tettekre, cselekedetekre készteti, ami teljesen felforgatja az életét, persze a szónak a legnemesebb értelmében, jó értelemben változtatja meg az életét. És úgy ezeken gondolkodva, testvéreim, két fontos kérdés jött elő bennem. Az első az, hogy én hogyan találhatom meg ezt a kincset, és ezáltal Isten országát. És a második kérdés, hogyan tudok én ebben megmaradni? Isten országában, ebben az örömben növekedni? És hogyan tudok ezáltal én is másokat is oda hívni, Isten országába hívni, hogy ők is átéljék és megtapasztalják ezt a kimondhatatlan örömöt? Hogyan találjuk meg Isten országát? Hogyan találhatom meg én személyesen Isten országát? Akkoriban, testvéreim, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, az emberek életében háborús idők voltak. Ott Palesztina, ugye Egyiptom és Mezopotámia között fekszik. Nagyon sokszor volt csatáknak, háborúknak a színtere. És nagyon sokszor rejtettek el, mondjam így, kincseket, hadászati eszközöket oda a földbe, az ellenség elől. Más világ volt. Azért mondtam bevezetőben, mi már ezeket igazából nem tapasztaljuk a mi életünkben. Az ilyen fajta háborús időket és földbe rejtett dolgokat. Tehát amikor Jézus ezt a példázatot mondja, az emberek jól értették, hogy mit is jelent az, hogy földbe elrejtett kincs vagy tárgy. És Jézus ugye máshelyen is mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Vagy ugye gondoljunk a talentumok példázatára, az egyik szolga kapott egy talentumot, elrejti, elássa a földbe. Valaki valamikor, valamiért, valamilyen oknál fogva elrejtette a kincset. És jött ez a szántóvető, mondjam így, és rátalált, megtalálta. És nagy örömében döntött is, ő megy és eladja mindenét azért, hogy megvehesse azt a földet, és hogy ezáltal övé lehessen a kincs. Ráébred arra, testvéreim, hogy nincs halogatni való idő, megértette és megérezte azt, hogy az a kincs, ami adatott számára, amit talált, az mindennél értékesebb, és amiért érdemes minden földi értékét, vagyonát, pénzét tennie, hogy megvásárolhassa ezt a földet. Hogyan találhatjuk meg Isten országát? És ha ezt a rövidke mondatot vesszük alapul, ezt a példázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez teljesen váratlanul, meglepetésszerűen történt meg ennek az embernek az életében. Végezte a mindennapos dolgát. Semmi más nem tett ahhoz képest, ami a mindennapjainak a rutinszerű feladata volt. Dolgozott a mezőn, a szántóföldön, szántóföldben, és így talált rá. Nem kell, testvéreim, mindig valami egészen elvont és különleges dologra gondolnunk, hogy Isten országa csak úgy és csak olyan formában található meg. A legegyszerűbb, mondjam így, hétköznapi módon is az Úristen meg tud minket ajándékozni azzal a kincsel, azzal az örömmel, amit az országának eljövetele jelent a Jézus Krisztus által. Végzed a mindennapi teendődet, dolgozol, vagy éppen megállsz, elcsendesedsz, igét olvasol, igét hallgatsz, és érzed, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat ez számodra. Isten megszólított, Isten megállított, kincset adott eléd, nem kerülheted el, nem hagyhatod ott, nem áshatod vissza, nem tehetsz úgy, mintha mi sem történt volna. Isten megállított téged, Isten meg akar téged áldani, meg akar ajándékozni. És tudjátok, testvéreim, nem csak úgy váratlanul és meglepetésszerűen rátalált a kincsre. Ennek van egy előtörténete. Valaki oda elhelyezte, valaki oda beásta vagy elásta. Valakit az Úristen használt arra, hogy téged megajándékozhasson. Kincset, a legdrágább kincset, az ő országát adhassa számodra. Nincsenek véletlenek. Nem úgy van, hogy csak úgy megyünk, és hát véletlenül találtuk. Isten munkálkodik, és ezt hisszük és valljuk. És milyen csodálatos, hogy ez az ember meg is értette azt, hogy a számára adatott, hogy neki adta azt az Úristen, valakit használva persze. Vajon érezted-e, keresztény testvérem, ezt a te életed során, hogy az Úristen valakin keresztül akar téged megajándékozni, valakit oda helyezett melléd, oda küldött hozzád, valakivel találkoztál, valakivel beszélgettél, és hát annak a beszélgetésnek, annak a találkozásnak nagy-nagy súlya volt a te életedben. Megváltoztatott dolgokat, újra értelmeztél dolgokat. Nagyon sokszor, sokféle formában az Úristen elhelyezi a kincset, elássa a kincset. És nekünk csak az a dolgunk, testvéreim, hogy végezve azt, ami ránk bizatott, a munkánkat, a szolgálatunkat, rátaláljunk. A kincs megtalálható, nincs úgy elrejtve, testvéreim, hogy kincskereső detektorral se találnánk meg. Itt vagyunk ezen a kincskereső tanfolyamon, ezen az Isten tiszteleten. Az Úristen azt mondja, hogy megtalálható a kincs. Nem kell ehhez semmilyen különleges képesség. Csak te kell lesz, a te áldozatod, a te odafigyelésed, a te fáradtságos munkád, a te szíved végső soron. Hogy ott legyél, hogy jelen legyél, és hogy tegyed azt, amire Isten lelke indít téged, hogy megtedd, és megcselekedd. És tovább gondoltam, hogy hogyan találom én meg Isten országát. Hát csak is Krisztusban, csak is Jézusban, senki másban. Nem lehet kikerülni, hogy nem kell Jézus, nekem csak a kincs kell, az öröm kell, a békesség kell, a jó egészség kell, a gazdagság kell. Jézus Krisztusban jött el Isten országa, és jött közel hozzánk Isten országa, hiszen ő hirdette ezt, hogy térjetek meg, mert elközelített, mert itt van Isten országa. Ebbe kell belépni, ezt kell a szívünkben forgatni, és ezért kell tenni, testvéreim. És örömről beszéltem a bevezetőben, szinte felfoghatatlan, és emberi szavakba ki nem mondható ennek az embernek az öröme. Úgy próbálom én is átérezni és átélni, amit ő megtapasztalt, rátalálván az igaz kincsre, de kevesek az emberi szavak. Olyan öröm van az ő szívében, lelkében, ami teljesen meghatározza a tetteit, a cselekedeteit. Nem fér a bőrébe, mondjam így, majd kiugrik a bőréből, ahogy szoktuk mi mondani. És megy és elad mindent, nem számít, nem kell nekem már az, megvan a legfontosabb. Megveszi azt a telket, azt a területet, és ővé lesz a kincs. Szent Ágoston, vagy Augustinus mondotta egykoron, hogy nyugtalan a lelkünk, amíg benned nyugalmat nem talál. És azt hiszem, hogy ez a belső nyugtalanság és éhség és szomjúság van minden emberben. Van, aki próbálja ezt leplezni, takargatni, hogy hát minden rendben van az életemben, és mindenem megvan, de mégis egy olyan tátongó üresség, és szomjúság, és éhség, és nyugtalanság van sok ember lelkében, amit egyedül ez az Isten országának a megtalálása tölthet be, az az öröm, az a békesség, az a nyugalom, amikor minden a helyére kerül az életemben. Erre van szüksége, erre van szükségünk mindannyiunknak, testvéreim, hogy ezt az örömöt érezzük meg, éljük meg ebben az örömtelen sokszor cudar világban, ahol csak a panasz és a keserűség hagyja el az ajkunkat, vagy nagyon sokszor erről szól az életünk. Hogyan lehet miénk ez az öröm, és hogyan tudunk növekedni az örömben? Ez volt az a második kérdés, ami foglalkoztatott engem. És abból indultam ki, hogy először is keresni kell, vagy pontosabban végezni a mindennapi dolgainkat, szeretettel, odaadással, figyelemmel, és utána megtalálva a kincset, rálelve Isten által számunkra előkészített kincsre, akkor tenni kell, cselekedni kell. Úgy, ahogy ez a szántóvető is tett és cselekedett, eladta mindenét, hogy övé legyen a kincs. Mindent feltett egy lapra. Új fejezet kezdődött az életében, és nem félt meglépni ezt a lépést. Nem gondolkodott azon, hogy vajon megéri-e az ő földi kincseit és mindenét lecserélni, vagy felcserélni egy egészen más lelki kincsre. Nem tudom, testvéreim, hogy a döntéseitek és döntéseink meghozatalában mennyi időt szánunk a mérlegelésre. Felírjuk egy lapra, hogy ez előny, ez hátrány, vagy hogy szoktunk dönteni, vagy úgy a megérzéseinkre hagyatkozunk, vagy megkérdezzük a hozzánk közel állókat, hogy mi a véleményük. Nem egyszerű néha döntéseket hozni. Vannak életünket teljesen más irányba terelő döntések, illetve vannak nagy döntések a mi életünkben. Mindent el tud engedni ez az ember azért, hogy az az egészen különleges ajándék övé lehessen. És hogy megérje vagy nem éri meg, ez számára nem kérdés. Ő már amikor rátalál, rálel a kincsre, tudja, hogy ez a legdrágább kincs, ez a legértékesebb. Sokkal többet ér, mint bármi, amit ő felhalmozott földi élete során verítékes munkával gyűjtögetve, és valaha, amennyit ő gyűjthet, annál is sokkal többet ér. És örömében megy, testvéreim, és örömmel eladja, mindent átenged, elenged, és az öröme az fokozódik, öröme növekedik, és hite erősödik. Mekkora kegyelem ez, testvéreim, amikor valahogy ebben az örömben tudsz te cselekedni, ebben az öröm meghatározottságában tudsz döntéseket hozni, hogy megtaláltad a kincset. Isten országa ott van a lábad előtt, a talpad alatt. Ásd ki, és légy részese ennek. Vajon nehéz-e, testvérem, nehéz-e, testvéreim, ezt a döntést meghozni? Nehéz-e arra ráhangolódni, hogy erre van a legnagyobb szükségünk végső soron? Mert a földiek azok ma vannak, s holnap nincsenek. Vajon rá tudunk erre hangolódni, hogy ez a lelki ajándék, Isten ország, ami betölti az életünket, és már itt a földön elkezdődik, hogy erre figyeljünk, hogy ez legyen a miénk. És ez az ember úgy tudott dönteni, úgy tudott cselekedni, hogy nem kért véleményeket, tanácsokat, gondolkodási időt, ezek egyáltalán fel sem merültek benne. Mert azt mondja Jézus ebben a példázatban, Isten országa olyan, mint ez a kincs, amiért mindent odaadsz. Ilyen az Isten országa, amiért mindent oda tudsz adni. A legértékesebb, a legdrágább, és ott azonnal megteszed. Nem keresed a kifogásokat, hanem egész egyszerűen engeded, hogy Isten lelke formáljon, és ráhangolódj ezáltal erre az új életszakaszra, a legnagyobb örömre és békességre, és mindenre, amit Isten szándékszik néked átadni. Ez az életnek a tétje, testvérem, hogy elfogadod-e ezt az ajándékot. Ott van mindannyiunk életében a kincs. Vajon mi gátol meg abban, hogy rátalálj? Vajon a mi emberi önzőségünk? Vajon a mi emberi gyarlóságaink sokasága? Vajon a mi önteltségünk? Vajon a mi pénzsóvár életünk vagy gondolkodásunk? Mi lehet az akadály, hogy oly sok ember nem találta még meg ezt a kincset? Vagy éppen az, hogy megtalálta már az ember, de nem tudott dönteni? Nem tudta elengedni azt, amilyen van, hogy teljesen átadja a szívét Krisztusnak. Ez a példázat igazából nem ér véget. Mondat végén ott a pont, de nem ér véget, mert hiszem, hogy tovább kell gondolnunk, és mindannyian a magunk otthonában, a maga imacsendjében meg kell fogalmaznunk, hogy kell-e nekünk ez a kincs. Vagy ha már a kincs a tiéd, Istennek hála, akkor hogyan tudsz növekedni abban az örömben? Hogyan tudsz szolgálni mások felé, Isten dicsőségére? Ezeket mind-mind magunkban kell egyen-egyenként letisztáznunk, és válaszokat adnunk Istennek a megszólításaira, Istennek a hozzánk szóló kérdéseire, nekünk kell választ adnunk. Ez a fajta öröm, amiről szól ez a példázat, nem múló öröm, nem olyan fellángolás, ami pillanatnyilag az embert feltüzeli, hanem ez egy olyan belső öröm, ami ott belülről munkálja az emberben a cselekedetet is, a tetteket is, a döntéseket is. Adja az Úristen, hogy ez az öröm, a kincsre való rátalálás öröme minket is mozgasson, indítson, tettekre késztessen, és segítsen növekedni hitben, szeretetben, ismeretben, segítsen elengedni azokat, sokszor minket megkötöző dolgainkat, céljainkat, segítsen elengedni ezeket, hogy a legdrágább, a legnagyobb öröm legyen a miénk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által. Oly csodálatos a Te országod, amelyet Te tökéletességgel és szeretettel formáltál, amelyet Te megalkottál, hogy mi emberek, akik bár méltatlanok vagyunk bármire is, mégis a Te országodnak legyünk a polgárai. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ma emlékeztettél arra, hogy mekkora kincs a te országod, és hogy már itt a földön megtalálható, már itt a földön Krisztusban itt van, elérhető, és bekapcsolódhatunk. Itt a földön a te neved dicsőítésébe a te országod ezáltal növekedni tud. Jó atyánk, köszönjük, hogy te nem rejtegeted, nem dugdosod előlünk mindazt, ami érték, ami fontos, hanem elénk adod. Nem rejted el, hogy mi ne találjunk rá arra, hanem oda helyezed, ahol vagyunk, ahol munkálkodunk, ahol dolgozunk. Urunk, add, hogy felismerjük a te országodnak szentségét, felismerjük a te szeretetedet, felismerjük a te irántunk való jóságodat mindezekből, amiket teszel mi érettünk. Urunk, tudjuk, hogy te eszközöket használsz, arra nézve, hogy megismerjünk téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád, lehet éppen a férjünkön, vagy a feleségünkön, vagy gyermekeinken keresztül, barátainkon keresztül, szomszédainkon keresztül akarod megismertetni magad. Urunk, köszönjük, hogy te így is munkálkodsz közöttünk, így is hirdeted a te meghívásodat, a te ígédet, az örömhírt, hogy használod a mi emberi életünket, hogy mások is meglássák és megérezzék, hogy te itt vagy közöttünk, hogy lehet a te dicsőségedre élni, lehet egymás javát előmozdítani. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy a te országod rátalálása, megtalálása nem emberi ügyeskedés, nem emberi intézkedésnek az eredménye, hanem az alázatos munka, szolgálat eredménye. És nem önzőség az, ha valaki rátalál, és mindenit odaáldozza azért, hogy övé legyen, hanem ez a legjobb döntés, hiszen mindannyian részesülünk belőle. Aki rátalál a kincsre, annak az élete tovább fogja sugározni a te országodat, és mások is bekapcsolódnak, talán éppen a családban, talán éppen egy gyülekezet közösségében. Jó atyánk, így imádkozunk és így könyörgünk a te országod növekedéséért, hogy itt már a földön minél többek bekapcsolódjanak, betagolódjanak, belépjenek a te közelségedbe, a te színed elé, a te országodba. Imádkozunk azokért, akik keresgélnek, kutatnak földi kincsek után, imádkozunk azért, hogy rá leljenek a te országod drága kincsére, és ezért mindent elengedjenek, hogy övék legyen a legnagyobb kincs. És imádkozunk azokért, akiknek a szíve kemény, akiknek a szeme el van homályosodva a családságtól, a világ ezernyi kívánságától, hadd olvadjanak meg azok a jégcsapok, hadd a redőnyök a szemről és a homályos látás szűnjön meg, és legyen a te követésed, a te utadon való járás a mindennapjaik része, megújuljon a szívük és hozzátérjenek. Imádkozunk betegjeinkért, otthoni és kórházi betegágyon levőkért, a szenvedőkért, a kiszolgáltatottakért, a nyomorúságban levőkért. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy semmiük sincs, kisemmizettek, koldusok és mindenféle nyomorúságot hordoznak. Urunk, tudjuk, hogy mindenki része lehet a te országod, és mindenki polgára lehet a te országodnak. Így imádkozunk a betegek számára gyógyulásért, a betegágyak mellett szolgálók életére nézve, szeretetért, alázatért, erőért, kitartásért. Imádkozunk, jó atyánk, gyülekezetünk közösségért, gyerekekért, ifjakért, megvénhettekért. Imádkozunk azért, hogy tudjunk növekedni, egymás hitáltal épülni, tudjunk a te országod megtalálásában növekedni, és másokat is hozzád vezetni. Mert te nálad mindenki számára van hely, van örömforrás, amit te bőséggel kínálsz mindannyiunknak. A Krisztusért kérünk, így tekints le mi ránk, és hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdettem a keresztény gyülekezetnek a felsőhelyes adakozást, tudván az, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Amely vasárnap köszöntjük júliusi ünnepeltjeinket, a hirdetések után fogadjátok szeretettel köszöntésünket Varga István és Fazakas Ádám szolgatársaim előadásában. Egy kis zenés virágcsokor lesz számunkra, mindannyiunk megörvendeztetésére. Isten segedelmével és a polgármester hivataltól elnyert pályázati összeg által folytatni szeretnénk a templomi nyilászárók cserét. Tavaly egy nagy-nagy munkálat valósult meg, Istennek hála. Idén lehetőségeinkhez mérten a toronyajtót és az iroda helyiséghez, parókia feljárathoz tartozó ajtókat, illetve az orvosi szoba ajtaját szeretnénk kicserélni. Ez 7 ajtót jelent számszerűsítve. Sajnos a pályázati összeg nem fedezi ezen munkálatokat. Időközben újabb drágulás történt, mind a munkadíj, mind az anyag, nyersanyag beszerzése terén. A ti áldozatos szeretetetekbe ajánlom ezt a szolgálatot, ezt a munkát, ezt a tervet, adományt, dobozt helyeztünk el a templom kijáratához. Persze nyugtát is tudunk adni a személyesen átadott vagy elküldött adományok során, banki utalás is lehetséges. Isten áldása legyen adakozó testvéreink életén, tudván azt, hogy jobb adni, mint kapni, és a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Úr. Köszönjük adományaitokat! Diakoni Perse is a megszokott helyen van, ezzel a szeretett szolgálat fenntartását és a diakonus szolgálatának az anyagi hátterét szeretnénk továbbra is biztosítani. Többször hirdettük a kirándulást, a gyülekezeti kirándulást is, mely most már nagyon közel van, hiszen szombaton, augusztus 5-én szeretnénk kirándulni a terveink szerint Zsibó, Nagybánya, Koltó és Magyar Lápos főbb megállóhelyek érintésével. Ebéd Koltón lesz, és az irányár 110 lej az ebéddel együtt. Ma estig lehet még jelentkezni, és az indulás szombat kora reggel 7 órakor lesz a templom elől. És még két rövid hirdetés. A Kolozsvár Törökvágási Egyházközség Presbitériuma állást hirdet gondozói, karbantartói munkakörre augusztus 1-i kezdéssel. Lehet jelentkezni a lelkészi hivatalukba, illetve annak telefonszámok is, akit érdekel, nyugodtan szóljon, szívesen továbbítom az elérhetőségeket. Illetve a Fébi Idősek Otthona vezetősége állást hirdet egészségügyi, asszisztensi, idősgondozói és takarítói munkakörre. Itt is vannak elérhetőségek, telefonszámok, akit érdekel, szívesen továbbítom, illetve átadom ezeket az elérhetőségeket. És megérkeztek a gyerekek is, örülünk, hogy ilyen szép számban itt vagytok közöttünk. Én már is rátok kérdek, hogy hát mit is tanultatok, mivel készültetek. És megérkeztek a gyerekek is, örülünk, hogy ilyen szép számban itt vagytok közöttünk. Én már is rátok kérdek, hogy hát mit is tanultatok, mivel készültetek.
1: Mit csinál a lány? Lógatja magát, ugye a hintaágyó, de valami fontos még van ott a hintaágyó, mert ugye így is lehet nyáron pihenni, hogy árnyékban hagyunk, de valamit még csinálunk, valami fontos. A könyv, nagyon ügyesek, hogy a könyv van a kezdetben, ami igazi kint lehet, ugye megbeszéljük, hogy nem csak úgy lehet lapozni, meg üvölni, hogy mindenről elfelkezünk, hanem még néha lehet olvasni is. Jó, olvasod el. Te is sem akarod, amit oda is tudnám? Mit várod a kutat? Kell elmondani? Szeretek nyaralni is? És a jeges mennyi, nem mindenki szeret a jeges mennyi, hogy ilyen olvasott el az igét, amit a jó nagyban kértünk, hogy a fővetszéből lássuk.
2: Hasonló a mennyek ország a fánkor fölben elrejtett kincset, amelyet az ember miután megtalált erre egy körömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a fánkor fölben. Máté 13.40.
1: Köszönöm.
0: Ti is ugyanazt tanulnál. Az ünnepeltek köszöntése szinte a gyerekek bemutatkozása után szinte kimaradt, annyira pörög az életünk. De még időben észleltem, hogy nem szabad annyira sietni, hiszen a köszöntés még nem történt meg. Szeretnénk köszönteni még egyszer, mondom, a júliusi ünnepeltjeinket, születésnaposokat, névnaposokat, házassági évfordulókat, ünneplőket. Gyorsan felolvasom a nevüket, és addig előkészülnek a zenei műsorra a munkatársak. Diószegi Erzsébet, Csiszár Norbert, Víg Andrea, Kozma Éva, Laci Zoltán, Laci Enikő, a júliusokat, bocsánat. Fazakas Erzsébet, Katalin, Bikali András, Henc Elemér, Ozsvád Barbara, Alemoriánu Szorin, Alemoriánu Kriszta, Kalló Eszter, Széke Rozália, Diószegi Rozália, Jakab Attila, Csete Ildika, Tasnádi Erzsébet, Molnár Emese, Szilágyi Ferenc, Koszorús Judit, Varga Sándor, Lőrinc Anna, Velikán Anna, Gál Tibor, ifjabb Szabó József, Barta Borbála, Barta Attila, Ruzsakis István, Kutos Réka, Véliápál Ilona, Varga Róza, Rob Katalin, Miszti Hajnal, Jakab Anna Mária, Szilágyi Judit, Trinfúj Ágnes, Túros Rozália, Nagy Julianna, Erkedi András, György Irma, Bálint Róbert József, Kümpián Magda, Gáspár Rozália, Szőke Zoltán, Balázs Éva, Zágonyi Szabó Sándor, Téglás Adriána, Téglás Noémi, Nagy Attila, Nagy Júlia, Nagy Miklós, Benkő Attila, Brudáska, Renáta, Csegezi Attila, Fazakas Csilla, Fülöp Ilona, Bank Andrada, Runkán Ilona, Török Irma, Kun Zoltán, Király Julianna, Kiorán Ákos, Burgus Bernadett, Vér Ferenc, Fogarasi Brigitta, Gergely Katalin, Vér Tamás Dávid, Oroszkai József, Tokai Csaba, Barnabás Lázár Erzsébet, Szabó Miklós, Kis Enikő, Kelemen Enikő, Nyeste Tímea, Bogyó Mihály, Tóth Andrea, Kozi Erzsébet, Illés Enikő, Szilágyi Emma, Kozma Mária, Rád Bettina, Nagy Noémi, Bugyka József, Török Kinga Melinda, Fülöp Júlia, Balla Rihárd, Szász Noémi, Györfi Krisztián, Redler Adrien, Szabó Dominik, Pálfi Szidónia. 96 ünnepelt van. Isten értessen mindenkit, és akkor jön a zenei kis köszöntő műsor.
3: Tisztelettel köszöntünk mindenkit, és a mai alkalomra Mozart házi bírón korpuszát fogjuk ezzel. Egyedül szóló gyertek, Isten, gyertek, most testem.

0: szépen, és a ünnepeltjeinket is nagy szeretettel hívjuk és várjuk az áldás utáni, Isten tisztelet utáni szeretett vendégségre.
1: Most pedig keresztény testvéreim, énekeljük Isten dicsőségére a 480. számú énekünknek az első, második, illetve negyedik szakaszát. 480. énekünknek az első, a második és negyedik szakaszát énekeljük. Testvérek, menjünk bátran!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Körösfő 750 éves örökségét ünnepli, miközben a jövőt is építi. Felfüggesztik a sztrájkot az egészségügyben. Bíró Barna Botond szerint Parajt számára Európai Uniós forrásokat kell biztosítani. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A kalotaszegi falvak gyöngyszemének is nevezett Körösfő idén ünnepli első írásos említésének 750. évfordulóját. A Kolozsvártól mintegy 43 kilométerre nyugatra, Bánffyhunyadtól 7 kilométerre keletre, a Sebes-Körös forrásvidékén fekvő település neve először egy 1276-os oklevélben bukkant fel. Az évforduló alkalmából pedig több programmal is felidézik gazdag múltját, Bódis László a Kolozs megyei község polgármestere. A krónika megkeresésére elmondta, a jubileum kiemelkedő esemény településük számára. Ez az évforduló nem csak a múltunk felidézésére ad alkalmat, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy nagyapáink, őseink kemény kitartó munkával, összefogással és Istenbe vetett hittel építették fel azt a közösséget, amelyben ma élünk. Ez a megemlékezés a tiszteletadásról, a közösség erejéről, és nem utolsó sorban az összetartozásról szól, hangsúlyozta az RMDSS elöljáró. A Sanitas szakszervezeti szövetség pénteken bejelentette a július 28-án kirobbantott általános sztrájk felfüggesztését. Nem lezárjuk a munkabeszüntetést, hanem esélyt adunk a politikai szférának az újratervezésre és a tárgyalások újrakezdésére az új bértörvényről. Idézi a szakszervezeti vezetők bejelentését a news.ro. Hozzátették, a következő időszak célja egy igazságosabb, koherensebb és méltányosabb bértörvénytervezet kiküzdése, mégpedig egy törvényes döntéshozói hatalommal rendelkező politikai szereplővel, a parlamenttel vagy egy legitim kinevezett kormánnyal, mondták. Olyan feltételek kialakítását sürgette Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök csütörtökön, amelyek előnybe hozzák Parajdot és térségét az Európai Uniós költségvetési források elnyerését szolgáló pályázati kiírásokon. A politikus a székelyföldi községben tartott bölcsődeavatón beszélt erről, írja az MTI. Elmondta, ennek érdekében nem szabad hagyni, hogy Parajd témája lekerüljön napirendről a bukaresti minisztériumokban. Közölte, hogy abból a pénzből, amelyet Románia az Európai Szolidaritási Alapból kapott, messze menően csekély összeg a keletkezett károk értékének 2,5%-a jutott Parajdnak. Múlt héten 10,8 millió lejt, mintegy 2 millió eurót igényeltek a bukaresti kormányfőtitkárságtól. Ez a legnagyobb összeg, amelyet le tudtak hívni kárpótlás címén a tavalyi árvízkárok nyomán, mondta. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtökön kora délután. A tájékoztatásban felidézték a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. Írja az MTI, a vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség, a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

Így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket. Mi mást tehetnék népemmel? Jeremiás próféta könyve, 9. részének, 6. verse.

0: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 40. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez tovább.

0: tisztítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Credo.
2: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangélium a 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a Lukács evangélium a 22. részének 39-től 41-ig terjedő verseiből. Ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére. Követték pedig őt, az ő tanítványai is. És amikor ott, a helyen volt, mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. És ő eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esvén imádkozott. Míg Jézus elindul, hogy magára vállalja büntetésünket, imádkozva készül arra, hogy teste ne tántorítsa el őt Isten útjáról. Tanítványait imahátvétként hagyja kissé távolabb hátra. De elnyomja őket az álom. Erősebb a fáradt test, mint a lélek. Nem állják ki a próbát. Miben segít az ima, különösen, ha életünknek egy nehéz szakasza következik? Éberségünk elvesztése ellen. Ugyanis, amikor az álmosságot és az alvást a Szentírás mint jelképet használja, annak egyik jelentése a lelki tompaság, és az az állapot, amikor a test diktál. Ilyenkor az ember könnyen enged, kísérthető. Ezen túl az alvás közben védtelenek vagyunk. Ez az az állapot, amikor belső figyelmünk, lelki éles látásunk, Istenre figyelésünk alig fékez. Miközben álomba mélyedünk, a hallás az utolsó, ami kikapcsol. Ezért, amikor éjjel utazunk, beszélgetünk azzal, aki vezet, hogy ébren tartsuk. Ilyenszerű az ima is. Beszélgetés Istennel még úton vagyunk, mert mind úton vagyunk, hogy hozzá megérkezzünk. Ha közben beszélgetünk atyánkkal, a kísértő háttérbe szorul. Kivel beszélek hát többet? Magammal, amibe könnyen beleszól a kísértő, mint ahogy azt a bűneset előtt is tette? Így könnyen átsiklik figyelmünk a kísértésre, mert kísért, azaz megpróbál elvonni Isten útjáról a fáradtságomat kihasználva. Ha elfáradunk, könnyebben megadjuk magunkat. Erre találták ki lelki

gyakorlatként a böjtöt. Ilyenkor úgy vonunk meg valamit magunktól, hogy közben folyamatosan Istenre figyelünk és belé kapaszkodunk, hogy begyakoroljuk önmagunk megzabolázását. Jézus is nem csupán a 40 napos böjttel készült a legnagyobb megpróbáltatására, hanem azzal is, hogy ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére, arra a hegyre, ahol majd elkezdődik keresztre feszítésének az útja. Majd pedig élete legnehezebb szakaszában ugyanott Jézus kitartó imában gyűjtötte a lelki erőt, és erre az útra készítette fel tanítványait, minket. Míg ő külön fohászkodott úgy, hogy vért verítékezett, mert a megváltás egyedül csak az ő harca lehetett, addig a tanítványok kissé távolabb ugyan, vele együtt kellett könyörögjenek. Ez az együtt a fontos. Együtt Jézussal mindent az életemben, és együtt hívő testvéreimmel. Mindannyian tudjuk, hogy sok olyan helyzete van életútunknak, amikor egyedül túl kevesek vagyunk. Egyedül a kísértővel szemben nincs esélyünk. Ezért adja nekünk szavait Isten, hogy általa benne velünk legyen, mert szavában hatalom, élet, azaz ő maga is benne van. Ezért ismétli Pál apostol Joel prófétát, minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Róma 10.13. Őseinkről van feljegyezve az, hogy amikor csatába futottak a pogány ellen, mert ez a hitharca is volt, így kiáltottak: Jézus, segíts! Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, bátorít Jézus. Szüntelen imádkozva járjuk hát tovább útunkat Jézussal ébren. Folyamatos kísértéseimben köszönöm, Jézus, hogy állandóan beszélgethetek veled. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Lukács evangéliuma 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szomjúság. Antoni de Mello nyomán. A szenvedés néha élvezetes. A hálókocsi kupéjában ketten voltak. Már éppen elalvóban volt, amikor hangos sóhajtozást hallott a felső ágyról. Jaj, de rettenetesen szomjas vagyok. Ó, de rettenetesen szomjas vagyok. A sopánkodásnak nem akart vége szakadni. A legegyszerűbb megoldást választotta. Felkelt, megkereste a hálókocsi kalauzát, és vett két sört. A kupéba visszaérve, az egyiket felnyújtotta ágyszomszédjának. Az egyhajtásra kiitta. Alig nyújtózott el jótevője, végre nyugalmat remélve ágyában, amikor ezt hallotta. Jaj, de rettenetesen szomjas voltam. Ó, de rettenetesen szomjas voltam. A sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szomjúság című részt felolvasta rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete a Lukács evangéliuma 22. fejezetének 39-től 41-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi Embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa a Szomjúság című részt olvasta fel. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Vizesi Magda, emelj magasba. Bolyongok árnyéktalanul. Minden imám a földre hull. Nem égek, és nem égetek. Terítsd rám, uram, felleged. Emelj magasba, fű vagyok. Eltipornak a vándorok. Láng vagyok, óvjat pisla fényem, hogy ne halljak meg még egészen. Víz vagyok, keskeny csermelyág, kővel rekeszt el a világ. Ha nem vigyázod utamat, minden szekér belém szalad. Bolyongok árnyéktalanul, minden imám a földre hull. Nem égek és nem égetek. Terítsd reám szerelmedet.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Reggeli történet. A kiskacsa mindig sietett valahova, és amint szaporán bukdácsolt a füvön, távolról úgy festett, mint egy kis sárga labda. De mivel ez a labda állandóan hápogott-sápogott, elnevezték Hápi-sápinak. A kiskacsa nem szerette a reggeli tisztálkodást, nem járt le a patakra mosdani, sőt, még a pocsolyákat is messze elkerülte. Mondd, meddig akarsz még ilyen rendetlenül járni? Korholta a kacsamama. Csőrig maszatos vagy mindig.
2: Ne háp-háp, én így is jól érzem magam,
1: felelte Hápi-sápi. Egyszer azonban Pi, a csibe, és Csahos, a kiskutya úgy döntöttek, hogy megleckéztetik cimborájukat. Reggel Hápi-sápi megjelent az udvaron. Szokás szerint, mosdatlanul és álmosképpel. Oda köszönt Pi-nek, és megkérdezte.
2: Háp, mi újság, mi újság?
1: Más ezt úgy kérdezte volna. Hát, mi újság, mi újság? A csibe ránézett. Ki vagy te? Nem ismerlek. Hápi-sápi ekkor oda billegett Csahoshoz, és tőle is megkérdezte.
2: Háp, mi újság, mi újság?
1: Idegenekkel nem ismerkedem, felelte a kiskutya. A kiskacsa bizony megsértődött.
2: Mi történhetett velük?
1: Gondolta. Miért nem ismernek meg? És ekkor elerett az eső. Olyan jó, finom, meleg, kiadós eső. Hápi-sápinak már nem volt ideje, hogy az eresz alá meneküljön, és a zápor alaposan megmosdatta. Oda szaladt hozzá a csibe és a kiskutya.
2: Szia, hogy te milyen tiszta és rendes vagy!
1: Hápi-sápi csodálkozva kérdezte.
2: És az előbb miért nem álltatok szóba velem?
1: Ugyan már, nem is te voltál itt, csak egy maszatjancsit láttunk, felelte Pi.
3: Engem meg, valami fülig piszok zaklatott,
1: mondta Csahos.
2: De hiszen az én voltam,
1: nevette el magát a kiskacsa.
2: Csak megmozdatott a zápor.
1: No, ha azt akarod, hogy ezután mindig megismerjünk,
3: ne várj az esőre,
1: morogta Csahos. Mert tudod, nem esik minden nap az eső, fenyegette meg a szárnyával Pi.

Ha a világ Rigó lenne. Ha a világ Rigó lenne, kötényemben ő fütyülne. Éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ Rigó volna. De ha a világ Rigó lenne, kötényemben nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ Rigó volna.

0: lehet kimondani, hogy ki Lili?
1: Nekem is a végén már nem sikerül, mert nagyon beleülök.
2: Dióbél bácsi. Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhatott bárki. Csak Dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammog

0: Ha előmászik, véd, Dióbél bácsi, csak a szádat tást ki!
1: A tündér. Bóbita, Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek. Békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, Bóbita játszik. Szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, Bóbita épít, hajnali köt falavára, termeiben sok a vendég, törpe király, fialánya. Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen. Két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.
0: Török és a tehenek. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed. Ilyenek a tehenek. Én vagyok a Mehemed. Mi vagyunk a tehenek. Számlálgatja Mehemed, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt Mehemed. S felrúgták a tehenek. A kutyatár. Harapucca három alatt megnyílott a kutyatár. Síppal, dobbal megnyitotta kutyafülű aladár. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár. 20 forintért tarka kutya, 10ért fehér kutya jár, törzsvevőknek 5 forintért kapható a kutya már. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű alabár. Haragosi. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindondiridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindondiridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya dindondiridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya dindondiridongó.
1: Darázs garázs. Volt egyszer egy darázs garázs, élt benne 4 fürkész darázs. Ahogy jött a tavasz varázs, kiszállt a 4 fürkész darázs. Füsti fecskék occikáztak, megcélozták mind a 4-et, megcélozták, hopp! Bekapták. Üres lett a darázsgarázs. Egy 5. fürkész darázs fürkész útján kifürkészte, hol lappang egy üres lakás. Beköltözött családostul, és kiírta nagybetűvel. Én lakom itt. Darázs Balázs. Így hát újra teli lett a darázsgarázs.

0: Mesebolt. Volt egyszer egy mesebolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek, öreganyok szőttek fontak, aprómanok táncba fogtak, kaszáspók vart az ablakban, lidérc ugrált az udvarban, a lámpában ecet égett, az egy lábú kettőt lépett, cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt.
1: Az éjszaka. Alszik a szív. És alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban. Az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály. Kasban a méh, rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng. Hideg érem az égen. Fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
0: Altató. Lehunja kék szemét az ég. Lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét. Aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs. Vele alszik a zümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönket egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább. Aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is aluszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Este jó, este jó. Este jó, este jó, este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fötyül, bogárkarika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán, olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad.

0: a füst, elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Kiemel, kiemel, ringat engemet. Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ, de a közepén anya ül.
1: Indiában, hol éjjel a vadak. Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan át a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszkét, szigorút, fogjon mindenki szerszámot. Oda, hol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás tüzes lakatot. Hiába szörnyedt el a nép, s kérlelték vének és papok, ami égi, ne hozd a földre! A kapu pántja kérte a napot. Feszült létra a felhőszélihez. Megbillent az, a létra leszakadt. Fogtak sasokat könnyű szekérbe, a hámot szétszették dalos madarak. S míg sürgött írtózva, serénykedett a dolgos népek megdöbbent zöme, kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne. Mint a zuhatag hult alá a tűz. Álva száradt el a fejedelem, s a 700 palota helyét elfoglalta az őserdő egy hűves éjjel.
2: Tan színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kis leánynak. Egy kis leánynak, akit szeretek. Krix-krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és tégla barna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat. És akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék, egy vén toronyba, szünes szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog! Kiszínezném vele az életem.
3: Vásár.
4: Olcsó az álma! Itt van halomba! Aki veszi, meg is eszi!
5: Kis trombitát vegyenek! Pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket! Mézes bábot vegyenek!
4: Tükrös szívet, szépet! Szalad igazán, igazán! Köszörűs vagyok én! Kutyaszánon futok én!
6: Van-e csizma eladó? Hóba, sárba, mindig jó!
4: Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán. Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
6: Van-e ködmön eladó? Szélbe, fagyba, mindig jó.
4: Van kis ködmön eladó. Szép hímzés a vállán, hogyha ilyet hordanék.
7: Érkezik a vándorcirkusz.
4: Bizony, sose bánnám.
7: Hoznak elefántot. Tarka bohóc vezeti, Füstipisti követi.
6: Ilyet sose látott.
4: Sátor alól kikiáltó szétnéz.
5: Itt látható a nagy hírű bűvész. A lábával ő karikázik. A kezével egy citerázik, az orrával orrganázik, a fülével figurázik, a szemével gurgulázik, a szájával vacsorázik.
4: Jó márca cseberben, csuprom telemertem. Tele van a csuprom, idd már,
7: kinefusson!

0: Csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökken, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka. Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a csóka. Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
1: Azt hiszem, galamb vagy,
0: csípte meg a róka.
2: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte róka. Így lett fehér galamb, a csókai csóka.
3: Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
4: Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
5: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
4: Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
5: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
4: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyál nyom díszeleg a parketten.
5: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
4: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
5: Kacsa, füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
4: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
5: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!

A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket. S hasonlókat festegetek, csak hogy minden más lesz nálam. Víziló nő a tojásban. Körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy struccal táncol, orszarva van az egérnek, a verevek mendegélnek. Róka él a csigaházban, a kétpopú tevén szárny van. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen,

s egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömbeg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat, a helyéből és helyébe maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf, a béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyors vonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán és sasbika. Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet, vadászpálca.

Bölcsetek vasmacskára, gyerünk, amíg olcsón adom, s ülve el nem macskásodom, 10 000 a 20 000-a, ne költsetek vasmacskára.

már a padláson a jó kolbászétel. Rak szekére két pár ökröt, s fogj be négy zsák lisztet, eredj velük a halomba, s hoztok, amit visztek.

0: Molnár ül a parton, s mint a szesz gyár úgy pipál. Ráköszönök, szép jó estét, fényes dőben senki pál. A minap még itt elláttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, élve vagy halva. Mondja erre, víz a malom meghűlt a sok víztől. Reggel, este, éjjel, nappal, köhécsel meg prüszköl. Láza is van, s Dézsányira földagadt az orra. Elment a korcsomába egy kis forralt borra. Indulék, de jön a malom szembe, hát hótrészek. Azt rikoltja,
1: itt sem vagyok, megyek és eprészek.

részegekre angyalka vigyáz. A villanyfényben, mint a

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr, tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

0: Amen.
1: This is what it's all about right here.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.